0: A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci zavarok tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásokat, olvasható a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződni fognak a dinnye forgalmazás nehézségei. A termelők mindent megtesznek a termékpálya zavartalan működéséért. A Dinnyetermesztők Egyesülete szombaton közleményben tiltakozott, amiért több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdettek dinnyét. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez több mint 90 szűrőhely és 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban nyáron sem áll meg. A szakemberek több fesztiválon várják majd a látogatókat ingyenes anyajegyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással. A társulat elnöke Holló Péter kiemelte, hogy a fényvédelem nem szezonális szépségápolási kérdés, hanem egészségvédelmi feladat. Már 3-as UV-index felett fontos a tudatos védekezés, ruházattal és lehetőleg 50-es faktorszámú fényvédővel. Világsztárok sora, több száz koncert és lenyűgöző kulturális programok várják idén-nyáron a hazai és külföldi látogatókat a Balaton környékén. A 11. alkalommal megrendezett MOL Nagy Balaton idén 10 kiemelt partnerrel fogja össze a régió legmeghatározóbb eseményeit. A kiemelt rendezvények sorát július 15-e és 18-a között a prémium kategóriás Veszprém Fest nyitja meg, ezzel szinte párhuzamosan július 16-a és 18-a között rendezik meg a Techno és House nemzetközi elvonalát felvonulás nyújtató Be My Lake Fesztivált. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján Dörögd és Twigen Petent ad otthont Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiváljának a művészetek völgyének. Augusztus 6-a és 8-a között a Paloznaki Jazz Picnic hozza el a jazz, soul, funk és pop fúzióját, és a balatoni szezont idén augusztus 19-e és 23-a között a Zamárdi Strandfesztivál zárja le. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió vendégekkel, most többen vagyunk szerencsére, nem csak ketten árválkodunk itt a hallgatók előtt az éterben. Balázs Lajost és Szabó Nortont köszöntöm nagy szeretettel, örülök nektek. Mi még így nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, de szólóban se találkoztunk, úgyhogy örülök a találkozásnak mindenképp. Milyen a lelki állapot most, mert van, lesz egy nagyon különleges esemény.
2: Köszi szépen a meghívást. Hát. Nyilván izgatottak vagyunk. Egyrészt, hogy itt beszélgethetünk, másrészt pedig azért ez egy különleges koncertélmény lesz majd a Svábfügyi Csillagvizsgálóban, és hát gondolom a zenekar főleg, de mi is a Csillagvizsgáló részében
1: készülünk. Mindjárt mondjuk akkor a titulusokat is, csak jó, hogy tudják. Itt van régi kedves barátaink, a Keith Floyding zenekar menedzsere.
3: Sziasztok, így van, köszönöm szépen.
1: Még nem találkoztunk.
3: Nem találkoztunk.
1: A zenekarral már igen, veled még nem. És hát mi a titulus?
2: Csillagász.
1: Norton. Csillagász, azt hittem, hogy van, azt tudtam, oké. Okay.
2: Svábfügyi Csillagvizsgálónak a csillagász.
1: Szívből gratulálok. És miért jó, hogy ott lesz a koncert is. Tehát igen, egybe kötve a kettő, ilyen gyakran van nálatok?
2: Szoktak nálunk lenni koncertek, tehát hogy egyre népszerűbb helyszín. Mostanában például a nyáron kertmozi vetítéseink is vannak, és akkor legutóbb az E.T. volt, lesz majd az Interstellar, tehát mindig valami csillagászati.
1: Mi a befogadó képesség?
2: Körülbelül 200-300 ember kényelmesen elfér a rétünkön.
1: Ez viszonylag intimebb.
2: Vannak nagyobb eseményeink, ahol akár 500-600 ember is megfordul a kertben.
3: És most egy ilyesmit tervezünk.
1: Az 5-600-asat.
3: Így van.
1: Oké, hát a Keith Floyding egy népszerű zenekar.
3: Így van.
1: A Barker bazártok ezzel mindent megtöltöttek
3: itt. Igen.
1: Folyamatosan. A felkérés az a Schwab-hegyen?
3: Én kerestem meg a zenekart, jó magam vagyok az ötletgazda, ezért is jöttem én most beszélni erről, és nem hagytam ezt a csemegét meg a zenészeknek.
1: Szuper.
3: Akik most a Balaton partján vagy valahol külföldön érzik jól magukat, ezúttal is üdvözlöm őket.
1: Készülnek a bulira, július 24.
3: Így van, fel kell töltődni a kreatív energiákkal. És régóta keresi a zenekar ezeket az exkluzív koncerthelyszíneket, mint amilyen volt egyébként a Aquincumi amfiteátrum, a polgárvárosi amfiteátrumban voltunk. Egy óriási koncertfellépéssel, ugye itt próbáltunk a 1972-es Pompei koncertet megidézni. Itt most nincsen történelmi hagyománya ennek a koncertnek, tehát ugye a Pink Floyd az nem kifejezetten lépett fel egy Csillagvizsgáló közelében, de tematikájában viszont igenis így a 60-as, 70-es években a Dark Side of the Moon-t elég csak megemlíteni, vagy pedig a 60-as évek végén ezt a space rock típusú műfajt, amit ők csináltak. Ezeknek egyértelmű és visszatérő tematikája volt az utazás, az űrutazás, a csillagok, és így jött igazából az ötlet, ráírtam a Svábhegyi Csillagvizsgáló kiváló csapatára, akik kapva kaptak az alkalmon, és egy ilyen 50-50 alapon szervezzük meg ezt az eseményt. Én igyekszem nem csak koncertnek hívni, mert
1: ügy? 50... Ez egy ügy?
3: Hát egy jó ügy egyébként, majd erre is kitérünk később, mert hogy 7 órától 9 óráig egy 2 órás Keith Floyding koncert lesz, 9 órától 11 óráig a szuper sötétben pedig Nortonék fognak egy szuper bemutatót tartani, így a csillagászatról, a csillagokról, erről majd beszélő részletesebben.
1: Csak mondom a hallgatóknak, hogy a két úriembert úgy képzeljék el, hogy az egyik Keith Floyding pólóban van, a másik pedig így jutsz el a csillagokig feliratú pólóban. Stílusosan.
2: Mindenkinek saját maga felé hajlik egy kicsikét a kéz.
1: Majd az adást promotáló fotónál úgyis látják a posztnál.
3: Igyekszünk.
1: Szóval hogyan jutunk el Norton a csillagokig?
2: Szükség van egy távcsőre hozzá, bár egyébként nem feltétlenül. Tehát a récre kifeküdve csillagokat nézni, az szerintem mindenkinek egy olyan élmény, ami ha még nem csinálta, akkor tessék beszerezni ebből az élményből. Tehát, hogy ez egy önmagában fantasztikus. Ja, a zene után, amikor már kellően sötét lesz, 9 óra után indul majd a csillagászati program nálunk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. A nagy kupolából az ország legnagyobb bemutató távcsöveivel nézhetnek emberek mindenféle izgalmas objektumokat, azokkal a távcsövekkel, amiket 60-70 évvel ezelőtt még komoly tudományra használtak. Most már Budapest fényszennyezése ezt nem engedi meg, bemutatásokra viszont ideális. És a kert is tele lesz mindenféle kisebb, vagy nagyobb kis távcsövekkel, amikkel gömbhalmazokat, nyílt halmazokat, planetáris ködöket, tehát csillagoknak a haláltusáját, sőt az estének az elején még a Vénusz bolygót is el tudjuk kapni, és hát ha már Pink Floyd és itt a Dark Side of the Moon előjött, szép holdas éjszakánk lesz, tehát az épületünknek a tetejéről a holdat, dagadó félben lévő holdat is meg fogjuk nézni.
1: Hát azért kérdezek ilyet, mert gondolom nem minden nap nézünk bele a hallgatókkal távcsövekbe. Szóval van nekünk bármifajta elképzelésünk azoknak, akik még nem néztek ebbe bele, hogy ott mit látunk? Tehát abszolút nem azt, amit szabad szemmel.
2: Teljesen más, mint szabad szemmel, de nem is a Hubble űrtávcsőre kell számítani. Aha. Tehát, hogy ez néha szokott jönni, hogy valaki arra számít, hogy az otthoni háttérképét fogja megnézni nálunk a távcsőben, tehát aha, nem ez az élmény. Nyilván egy kicsikét visszafogottabb, viszont saját. Tehát az a foton, ami kihúny az embernek a retináján, miután távcsőben nézett, az az övé, az senki más nem látja. Tehát amikor az égboltra felnézünk, távcsővel, szabad szemmel, az egy kapcsolódás köztünk, és a, bocsánat, hogy ilyen nagy szavakat használunk, de ugye az univerzum között. Uh-huh. Tehát annak van egy belsőséges része. Nem árulott nagy zsákba macskát, a hold szokott lenni a legnagyobb sláger. Tehát mutathatunk mi akármilyen csicsa galaxist, meg bármilyen csillaghalmazt, azért a holdnak a kráterei, amit tényleg lát az ember, hogy hegyek, völgyek, apró mélyedések, nagyobb becsapódási kráterek díszítik a holdnak a felszínét, azon a legmogorvább, furcabb látogató is elmosolyozik, és egy hűha élményt az szokott adni.
1: Na már csak ezért is érdemes. Kedves hallgatóink, itt azért sok kuriózum lesz.
3: Így van.
1: Szempontból. A zenekar is külön készül?
3: Abszolút mértékben, és igyekszünk rezonálni erre a helyszínre, illetve erre a tematikára, tehát nem titok, hogy a Dark Side of the Moon-t azt elejétől a végéig eljátsza a zenekar. Ez körülbelül ugyanaz a párhuzam, amit Norton is említett, hogy bárki, aki zenét hallgat, az a Dark Side of the Moon-ra szinte soha nem mond nemet, tehát hogy ez egy olyan 42,5 perc hosszúságú élmény, aminek eleje, közepe, vége van, és a 5 évestől a 90 évesig mindenki megtalálja benne magára számára azt a mondani valót, amivel úgymond őt ezt szórakoztatja. Úgyhogy, és a Dark Side of the Moon-on kívül természetesen mindig készülünk csemegékkel, most is lesz csemege, és ezek mindegyik valamilyen úton módon kapcsolódni fog. Vagy az csillagokhoz, vagy az űrutazáshoz, vagy ehhez a gyönyörű tudományhoz, amit csillagászatnak hívunk.
1: Na tényleg ez a tudomány, ez mivel szippantja be az embereket? A rejtélyességével?
2: Szerintem nagyon sok mindennel. Igen, nyilván benne van a kicsikét ez a rejtély. Ugye a csillagászat az, amit mindenkit érdekel, de senki sem érti. Tehát, hogy van benne egy
1: ilyen. Na de a csillagász már érti? Most
2: a csillagász szeretné sokkal jobban érteni, mint a hétköznapi emberek. Hogyha értenénk, akkor nem lenne munkánk. Tehát, hogy szerencsére azért minden egyes válasz, az felvet még 20-30 kérdést. Aha. Tehát ezek mindig megmaradnak, és mindig meg lesz nekünk is a rejtélyessége. A csillagászok is szerelemből csinálják ezt, tehát, hogy ez egy olyan elhivatottság, ami nagyon szép, és emiatt közeli. Én azt szoktam mondani, hogy aki azt gondolja, hogy a csillagászat unalmas, az még nem nézett távcsőbe. Tehát az kell. Mindenkinek az életében egyszer távcsőbe kell nézni. Ha csak a holdat nézi meg, már az is egy hatalmas élmény, de a Szaturnusznak a gyűrűi, a Jupiternek a holdjai, a hozzánk legközelebbi galaxis az Androméda, ezek távcsőben elragadó élmények. A szószoros értelmében viszi magával az embert, és még. Ha ehhez társul az, hogy egyébként ott van a távcső mellett egy szakavatott ember, és bármilyen kérdést fel tudott neki tenni, mert ugye a Svábhegyi Csillagvizsgálóban nem csak az lesz, hogy ott vannak a réten a távcsők, és hajrá, hanem minden egyes távcső mellett lesz csillagász, és bármilyen kérdést szívesen fogadnak, csillagászathoz legyen valami köze, ez az egyetlen megkötés, de azon belül tényleg akármire szívesen válaszolunk.
1: Na de most ugye ott sok Keep Floyding vagy Pink Floyd rajongó lesz aznap este, akik valószínűleg egy értelmiségi társaság, ugye? Én ezt már kérdeztem egy párszor a zenekari tagoktól, hogy mennyire kell érteni.
3: Abszolút. A Pink Floydnak a zenéje és a Keep Floydingnek a zenéje is abszolút a rétegekről és a kommunikációról beszél. Pont erről beszélgettünk Nortonnal ide a stúdióba jövet, hogy mi számunkra a zenében az, amit keresünk, mi az, amit bármelyik műfajban tudunk megtalálni, és én magam részéről azt mondtam, hogy amikor kommunikálnak egymással a zenészek. Tehát amikor a dobos nem csak a ritmust adja, hanem ő is egy dallamot is játszik, ami rezonál a basszus témára, a basszus téma szorgosan követi, amit a billentyűs csinál, a billentyűs pedig nagyon figyeli, hogy mit csinál a szólógitáros, és ezek hogyan kommunikálnak egymással. Ugye körülbelül ezzel a mondattal definiáltuk a Pink Floydot, és a négy tagnak a különböző ilyen szinergiáit, és ettől lesz szerintem egy zene igazán különleges. Én magam részéről műfajtól függetlenül ezt keresem a zenében. És ez egy spirituális élmény, egy olyasmi spirituális élmény, mint belenézni egy ilyen szuper távcsőbe, és elveszni az univerzumnak a mélységébe. Tehát, hogy ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy az emberek lefeküdjenek egy csillagvizsgáló mellett, nézzék a csillagos eget, hallgassák a Pink Floydnak a zenéjét, majd pedig utána meg is tudják nézni ezeket a csillagokat.
1: Jól mondja Lajos, ugye, hogy el kell veszni a részletekben. El fogunk veszni?
2: Remélem.
1: Távcsövekkel, vagy távcső nélkül is el lehet veszni?
2: Távcső nélkül is, tehát nekem az egyik kedvenc tevékenységem nyáron az kifeküdni a rétre. Kicsikét távolabb a városoktól.
1: Na jó, de te tudod is, hogy mit nézel.
2: Nem kell ahhoz, hogy az ember felnézzen az égre és csodálja, hogy mennyire gyönyörű az ég, ahhoz nem kell érteni az asztrofizikát szerintem. Tehát a hortobágyi pásztorok, ahogyan évszázadokon keresztül mesélték a történéseket, hát ők azt látták, hogy pislákol egy csillag, és köré szőtték a részegember történetét. Ez tényleg fenn van egy magyar csillagkép. Az igen, a kocsma és a részegember ott van egymás mellett. Én tudom azt, hogy az valójában egy pulzáló, változó csillag, aminek a belsejében mindenféle izgalmas magfúzió zajlik, és emiatt változtatja a fényét. De ennek az értése nélkül is gyönyörű az ég. Most pedig ott vannak azok a szakemberek, akik pedig mellé tudják rakni, úgyhogy ez egy audiovizuális élmény, és egy szellemi egy élményt is tud adni abszolút a csillagvizsgáló szerintem ezen az estén.
3: És ugyanígy a Pink Floyd zenéjét sem muszáj minden utolsó léjeréig, utolsó szövegéig megérteni, sokkal fontosabb az az érzés, amit kivált az emberből. Hogy az én 7 éves kisfiamból is most a Time elején csengő-bongó órák és harangok kongása és kattogása, ez most egy óriási.
1: Megérinti.
3: Így van. Ahogy engem is megérintett körülbelül 40 évvel ezelőtt, és ez az az élmény, amit szeretnénk
1: mérni. Hát ilyen jó, hogy kortalan az egész.
3: Így van.
1: Június 24-e.
2: Pontosan.
1: Az időpont. Az is egy különlegesség, most megint a Keep Floydinghoz visszatérve, hogy lejátszatok egy komplett albumot. De ez úgy megy egyébként, hogy egymás után, ahogy a lemezen szerepeltek a dalok?
3: Így van.
1: Ahogy a lemezen szerepelnek. Nem csinálnak, ugye?
3: Hát ma már végképp, mert ma már talán nagy nemezekről is.
1: Az oké,
3: nehéz beszélni, de hát itt ugye még azért a 70-es évek közepéről van szó, 70-es évek eleje közepe, ahol mindenki nagy lemezeket csinált, és próbált nagy ívű gondolatokat letenni arra a Bakelit lemez által biztosított 20-valahány percnyi tematikában. Ma már ugye egy ilyen 10 másodpercnél tartunk, pont erről is beszélgettünk, amíg az emberi figyelem fenntartható, de azért ez nem annyira teljes mértékben egyértelmű.
1: Na, mint ahogy az sem egyértelmű, amit most fogok kérdezni Nortontól, mert nem minden nap van itt csillagász a stúdióban. Bocsa kérdésért, hát kérlek. Azokat képviselem, akik azért mérehatóan nem foglalkoztunk eddig a témával. Amit esténként látunk az égen, az a nagyon-nagyon fényesen csillogó valami, ez micsoda?
2: A Vénusz.
1: Ja, az biztos?
2: Hát a Vénusz bolygót lehet mostanában szépen látni, gyakran kérdezik tőlünk, és egyébként fogjuk is mutatni majd 24-én este.
1: Közelebbre.
2: Tehát lemegy a koncert, és utána több távcső is kifejezetten a Vénusz bolygót fogja nézni, ugye esthajnal csillagnak hívja őt a népi nyelv, a második bolygó a naptól, és azért ilyen iszonyatosan fényes, mert egyrészt közel van hozzánk, néhány százmillió kilométer, tehát hogy amikor a csillagász ilyen számokkal dobálózik, amikor közel, meg fiatal, meg hasonlók, de itt van hozzánk nagyon közel, világítja őt a nap, és gyakorlatilag az egész bolygót beborítja egy hatalmas felhőzet, ami veri vissza a fényt, mint amikor télen a hóról sziporkázik fel a fény, és fényes a fehér talaj, ugyanígy a Vénusznak a felhőrétegei verik vissza nekünk a fényt, és ezekben a hetekben, hónapokban gyönyörű szépen látszik, távcsőben pedig nem csak a fényessége az, ami izgalmas, hanem hogy fázisa van a Vénusznak, mint a Holdnak. Holdnak is van új hold, meg kifli hold, fél hold, teli hold. A Vénusz ugyanezt csinálja. Amikor a nap túloldalán van, akkor látjuk az egész képét. Amikor bejön a Föld meg a nap közé, akkor csak nagyon keveset látunk belőle. Cserébe közel van, tehát nagyobb. És ugye a Vénusz bolygót, ha az ember nem csak egy éjszakán keresztül nézi a koncert után, hanem heteken, hónapokon keresztül, akár egy otthoni nagyobb madárnéző binokulárral, akkor azt fogja látni, hogy ötszörösére nő a bolygónak a mérete, miközben elfogy. És ezt néhány hónap alatt végig lehet nézni. Most pont ezekben a hetekben, hónapokban vagyunk, úgyhogy ha bármikor a közeljövőben az ember kinéz az ég alá, most ment le a nap, még nyugat felé pirkal, és van ott egy nagyon fényes valami, az a Vénusz bolygó.
1: Na, legalább most ezt is tudjuk, köszönöm, hogy elmondtad. Te egyébként mit hallgatsz szabad idődben, amikor éppen nem csillagászkodsz?
2: Eléggé szerteágazó, én nagyon szeretem a 50-es, 60-as éveknek a brit, illetve amerikai rock zenéjét, tehát hogy hatalmas Beatles rajongó vagyok például. Na. Itt beszélgettünk pont adás kezdés előtt, hogy az LGT az nekem egy ősélményem a zenével kapcsolatban, de ugyanennyire szeretem egyébként.
1: Fiatalkorod ellenére?
2: Szerencsére jól szocializáltak engem a családban, de nagyon szeretem egyébként a mai könnyű zenét is egyébként. Nagyon sok mai magyar könnyű zenét hallgatok. Tényleg mindenfelé.
1: De Pink Floydot hallgattál?
2: Igen. Igen, nekem a nagyapám mutatta be a Pink Floydot, és mi hallgattuk végig a
1: tényleg meg volt a Dark Side
2: of the Moon. Most nemrég kapott a papa egy bakelit lejátszót, és rajta is van ott van a Dark Side of the Moon például.
1: Na, hát akkor Lajos, meg muszáj megkérdezem arról, hogy ő mennyit csillagászkodott eddig, vagy mennyit képlelted az eget.
3: Hát van itt a stúdió ajtaján, ültünk le és beszéltük meg, hogy mik a kedvenc csillagászattal kapcsolatos könyveink. Abszolút hobbi szinten csak olvasgattam én is most itt az utóbbi időknek a legjobb Carl Sagan nak a könyvét, a Andy Weirnek a könyveit, és
1: hát ezek meg voltak.
3: Kiderült, hogy van kapcsolódási pontunk Nortonnal, így van, mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy egy csillagásznak, akinek tényleg, aki fizika szakot végzett, és aki adott esetben tényleg be tudna ülni egy ilyen űrhajóba is elmenni, és ott releváns információkat gyűjteni, hogy neki milyen, mennyire volt hiteles ez a könyv, ami engem teljes mértékben meggyőzött, de szerencsére úgy tűnt, hogy őt is.
2: Hát ugye, amiről beszélünk, a Hail Mary küldetés, amiről most ugye film is van, ez egy könyv, kiderült, hogy közös kapcsolódás. Hát én, amikor azt olvastam, akkor 20 percenként rohantam a feleségemhez, hogy mennyire zseniális, hogy úgy gondolkozik a főszereplő, mint egy fizikus, és nézd, ezt számolta ki, és így csinálja. Úgyhogy, ha máshogy nem, akkor ilyen módon azért a csillagászathoz, a fizikához könnyű kapcsolódni.
1: Hát ha már űrhajó most, akkor bocs megint, ha csillagász itt ül a stúdióban. Ugye Kapu Tibor óta valamennyire még talán informáltabbak is lettek az emberek. Amivel ő utazott.
2: Igen.
1: Ugye azt mondta, hogy ő többször megkerülte, meg látta is Magyarországot. Akkor mikor láthatjuk az a bizonyos megkerülést?
2: Hát ugye ő, amikor keringett a Föld körül, ugye ez most van az egyéves évfordulója, lesz mindjárt a visszatérésének az évfordulója, akkor lehetett látni rendszeresen Magyarország fölött, ahogyan áthalad a nemzetközi űrállomás.
1: De most ezt mi nem láthatjuk.
2: Hát az, hogy ő fent van, azt nem, mivel már lejött. Magát az űrállomást azt lehet.
1: Az űrállomást azt lehet.
2: Én tegnap este néztem például a nemzetközi űrállomás, pont a Svápélyi Csillagvizsgálóban látogató csoport. Már éppen
1: ők mentünk. Ők is látták?
2: Ők is látták, tehát hogy feljött a kérdés, és akkor hát nézzük meg, hogy ma este látszik a nemzetközi űrállomás, elővettem a telefonomat, vannak az interneten erre honlapok, applikációk is vannak, amik akár értesítést is küldenek, hogy jön a nemzetközi űrállomás. Elővettem, pont 10 perc múlva jön. Akkor még egy picikét beszélgetünk itt fent a tetőteraszon, és 10 perc múlva egy eszméletlenül fényes, még az említett Vénusznál is fényesebb. Pötty megjelent az égen, és nagyjából egy 3 perc alatt átment a fejünk fölött, közben lehetett beszélgetni az ottani kutatásokkal. Semmit. Tehát ez egy szabad szemmel látszik, ahogyan látjuk esténként, hogy villognak a repülők, hasonló, csak nem villog. Tehát teli fénnyel mozognak ezek, műholdaknak a százait lehet éjszakánként nézni, hogyha az ember fennmarad, és a nemzetközi űrállomás a legfényesebb, mivel a legnagyobb objektum, ami kering a Föld körül, lehet látni. Ha az embernek van egy távcsöve, ehhez már kell a csillagászati távcső, tehát itt már nem működik a kis madárnéző, akkor lehet követni távcsővel is, és én nagyon sokszor szoktam nézni, cuki kis H alakja van, tehát látszódnak a napelem táblák távcsőben, és vannak, akik meg kifejezetten mondjuk arra szakosodnak, hogy fotózzák. Például egyik, világ egyik leghíresebb űrállomás fotósa, ez egy létező kategória, Nagy Szabolcs, Máté Szalkai amatőr csillagász, ő most a napokban tett közzé egy képet, kiment az M3-as autópályának a szélére, mert kiszámolta, hogy pont arról a pihenő helyről nézve elmegy a Szaturnusz bolygó mellett az űrállomás. És készített egy képet, hogy egymás mellett ott a Szaturnusz, meg az űrállomás.
1: Zseniális, zseniális. Hú, de izgalmas, és milyen kár, hogy már a végén vagyunk. Hát jó társaságban repül az idő. Gyertek gyakrabban. Meg csináltok gyakrabban ilyen közös happeninget, akkor lesz.
3: Hogyha jól sikerül, már pedig ez a cél. Ugye itt ez fontos elmondani, hogy limitáljuk a létszámot, tehát hogy maximum 500 fő fog tudni erre a
1: akkor koncert. Kell.
3: Így van. Tehát a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján lehet megtalálni ezt az eseményt. Július 24-én lesz este ez a program, és hát reméljük, hogy legalább olyan jó szinergiák fognak felszabadulni, mint itt most közöttünk itt a csillagászat és a Pink Floyd összefonódásában.
1: Ezt kívánom nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz.
3: Köszönjük Tiltek szépen.
1: Is csillogni
2: Köszönjük fog. Szépen, derülteget.
1: Így, jaj, de jó. Ez milyen jó elköszönés. Balázs Lajosra és Szabó Nortonnal beszélgettem, kedves hallgatóink. Az uraktól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Galló Anitát köszöntöm nagy szeretettel, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjét. Örülök neked.
2: Hát én is
1: még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, és örülök tényleg annak, hogy sok-sok kulturális csoda program kapcsán érkeztél.
2: Igen.
1: Zajlik az élet Dunaharasztin.
2: Zajlik bizony.
1: És a kulturális élet.
2: A kulturális, mindenféle élet nyilván, de a kulturális élet az, ami most az én szememben, meg hát ugye ezt is szeretném a hallgatóknak ajánlani. Hiszen ugye a Laffert kúria az ugye Dunaharaszti gyöngyszeme, és hogyha kicsi idejük van, akkor mindenképpen javaslok egy pár órás látogatást hozzánk, hiszen ugye állandó kiállításunk kapcsán is, illetve hogyha csak egy kávé mellé szeretnének leülni, egy csodálatos környezetben.
1: Az is belefér.
2: Így van.
1: Nálatok nem vagytok messze a pesti belvárostól sem.
2: Nem. A tömegközlekedés is viszonylag egyszerű, hévvel vagy autóbusszal, tehát gyakorlatilag 25 perc alatt a Laffert kúria előtt Budapestről el lehet jutni.
1: Mindig van állandó kiállítás?
2: Igen, igen. Hát az állandó kiállítás az ugye tavaly közel egy éve nyílt, ezt ugye a városunk szülöttje, Baktai Ervin tiszteletére nyitottuk újra. Ugye ennek a kiállításnak ugye úgy érezzük, hogy ugye Dunaharasztin van a helye, hiszen ugye itt éppen a Laffert kúria melletti épületben született a neves festőművész, orientalista művészet történész, és még sorolhatnám. És van egy kevéssé ismert oldala is, hiszen ugye ő egy indián törzset alapított, még 1931-ben.
1: Tehát még jóval Cseh Tamás előtt.
2: Jóval Cseh Tamás előtt, és ugye ők voltak a Duna indiánok, ők ugye nagy részt a Dunakanyarban, ugye több helyszínen tartották a nyári táboraikat, és ugye ebből a táborozásból rendkívül színes tárgyanyag maradt fent, ami ugye először ugye Kisoroszlyban nyílt meg, majd Dunaharasztira került. Ugye ennek a kiállításnak a meglétét ezt Lorenz Józsefnek köszönhetjük, aki szintén egy nagyon aktív és nagyon szívén viselte ugye a tábor sorsát, és ő őrizte meg, ő gyűjtötte ezeket a anyagokat össze.
1: Milyen jó tette.
2: Igen.
1: Hogy ez az utókorra hagyta, azért egy komoly, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy hídépítő szerep a tiétek, itt a múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is építitek közben.
2: Igen, és a híd az több szempontból kerül, nem csak a mi szempontunkból, hiszen ugye Baktai Ervin volt az, aki olyan kulturális hidakat épített, és távolságokat kötött össze, ami még így ebből a korból nézve is szinte hihetetlennek tűnik számomra mindenféleképpen. Ugye egyrészt ugye az indiai kultúra, az indiai filozófia, ugye másrészt pedig az amerikai őslakosoknak a szokásait egy pontba mi most ott összesűrítettük ugye ebben a kiállításban.
1: Igen. Meddig látható napi szinten? Tehát minden hétköznap vagytok?
2: mindig nyitva, vagy hétfőn zárva tartunk, de igen, kedtől péntekig mindenképpen nyitva vagyunk, de ugye a rendezvények alkalmával, ugye hétvégente nagyobb rendezvényekre, közösségi eseményekre szoktuk várni a látogatókat, és mindig fenntartom azt a lehetőséget, hogyha valaki valamilyen rendezvényre érkezik, és egy picikét jön előbb, vagy egy kicsikét marad tovább, akár éjszaka is tárlatvezetést tartok.
1: Komolyan? Na, tehát akkor erre is van lehetőség.
2: Így van, igen.
1: Te magad egyébként is tartasz ott tárlatvezetéseket?
2: Én is tartok tárlatvezetéseket, de van két tárlatvezetőnk, akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, ugye pont azért, hogy megcélozzuk a ifjabb korosztályt is, ugye az ő nyelvükön talán ők ugye egyszerűbben érik el őket, illetve ugye ők nagyon sok olyan közösségi programot szerveznek, ott is gyerekeknek, családoknak. Egyébként teljesen érdekes az a szokás is, ugye indult egy indián klub, ugye Bakta indián klub nálunk néhány hónappal ezelőtt, ami hát nagyon népszerű lett, ugye az indián kultúra jegyében, ugye minden egyes alkalommal, ez havonta vannak ilyen események, ugye más-más dolgot mutatunk be, és ez az egyetlen egy olyan gyermekeknek szóló klub foglalkozásunk, ahol a szülők 80%-a is ott marad, tehát érdekli a szülőket, de gyakran nagyszülők hozzák el a gyerekeket, és igazából így egy generációkon átívelő programmá szokott válni, hál' Istennek.
1: De jó, meddig lesz, azt lehet tudni, a kiállítás?
2: Hát remélem, hogy nagyon-nagyon sokáig. Ugye a tárgyak, ugye azok, amik ki vannak állítva, a műtárgyak, azok a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak, ugye mi egy szerződés alapján tudjuk bemutatni ezeket.
1: Igen, ezt olvastam, hogy volt valami tisztítási folyamat?
2: Igen,
1: de
2: igen.
1: Nagyon sokáig tartunk.
2: Hát még van, ami még most is tart, ugye ezek a tárgyak már, ugye, mint mondottam, ugye azért nem mai keltezésűek, és ugye hosszú évek folyamán ugye bekoszolódtak, és ugye rájuk fért egy alapos tisztítás és restaurálás, és ugye a másik pedig az volt, hogy ugye ez egy nem alapfert kúriában volt, hanem ez egy viszonylag eldugottabb helyszínen volt a városban, ami nehezebben volt elérhető. És ugye mi át szerettük volna helyezni egy sokkal nívósabb helyre, illetve ahol ugye állandóan ott vagyunk, tehát hogyha az érdeklődőket bármikor ki tudjuk szolgálni. És szóval hogy ez a folyamat, ez igen egy évig tartott, és ugye még most is van egy kenó, ami még mindig restauráláson van, illetve vannak olyan plakát és levelezések, amiket még szeretnénk kiállítani, és jövőre ezekből szeretnénk egy ilyen időszakos kiállítást nyitni.
1: Lesz itt akkor még.
2: Lesz.
1: Mindenféle látnivaló, meg hát színes programok. Egyébként te a művelődési intézmény első embereként mennyire látod előre a programokat, a következő egy vagy fél évet?
2: Hát ugye mi közművelődési intézmény vagyunk, és ugye mi éves költségvetésekből dolgozunk. Van egy általában több évre, főleg az ilyen nagyobb volumenű dolgokat azért szeretek előre látni, de általában egy évre előre már én betervezem azokat az eseményeket, rendezvényeket, ami köré aztán lehet a többit építeni. Ugye a baktai programunk is, ugye ezek ilyen nagyobb volumenű, hangsúlyosabb események nálunk.
1: Hogy képzeljük a te intézményvezetői mindennapjaidat, hogy és most ezt értsd jól, a sok önjelölt művész küldözgeti non-stop a ajánlatait e-mailen, meg telefonon is? Próbálják eladni a portékát?
2: Igen, vannak ilyenek is, és vannak olyanok is, amikor én hallok, vagy látok valamit, és ugye én inkább ennek a híve vagyok, illetve vannak olyan szakembereim, akik olyan menedzser emberek, akik ugye segítenek tájékozódni, hiszen ugye mi ugye azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ugye ez egy hát nem olyan kisváros közművelődési intézménye, és mi szeretnénk nagyon sokféle érdeklődésű embert megszólítani, bevonzani bármelyik épületünkbe, hogy igenis ugye vegyen részt közösségi programokon. Most ehhez ugye nyilván az kell, hogy minél többféle stílusban, minél többféle típusú előadást tudjunk tartani, ami nyilván figyeljük ugye a trendeket, és figyeljük azt, hogy az előadók éppen mit csinálnak, de ehhez azért tehát ez nagyon nagy az a paletta, és ebből azért hát eddig jól sikerült választanunk, úgy gondolom az utóbbi pár évnek azért pozitív volt a visszajelzése.
1: Amit még feltétlenül meg akartam tőled kérdezni a veled való beszélgetés készülődése közben, hogy a kurátora ki volt ennek a kiállításnak?
2: Hát igazából ugye kurátorként, én nem is kurátornak nevezném, hanem...
1: Aki összefogta.
2: Igen, aki összefogta. Ugye volt egy látványtervezőnk, inkább innen kezdem el mondani. Ugye ez egy összetettebb folyamat volt, hát a Boros Viktória volt a látványtervezőnk. Akik még ugye a Néprajzi Múzeum, ő végig tényleg nagyon jó kapcsolatban együtt dolgozva alakítottuk ugye a kiállítást, illetve hát ami nagyon-nagyon fontos, ugye vannak még a törzsből élő tagok, ugye Nyílhegy, aki ugye Hegy Megik is Áron, aki már 90 év fölött van.
1: És besegítettem.
2: És igen, tehát mi egyeztettük velük azt, hogy ugye mit hogyan szeretnénk kiállítani, illetve Lorenz József lánya, Lorenz Pálma, aki ugye Vidám Tücsök volt a táborban, akik ugye szívén viselik mai napig ugye a tábor sorsát, és egyébként a mai napig részt vesznek, tehát a Pálma nem régiben ugye el is látogatott hozzánk, illetve most pont a múlt héten írt egy e-mailt nekem, hogy ugye még további tanácsokkal lásson el, hogy még milyen típusú foglalkozásokat tartatnánk a közönségünknek ugye a tábor kapcsán.
1: Egyébként a kiállítás az ingyenes?
2: Hát a helyi lakosoknak ingyenes, a máshonnan érkező lakosságnak pedig 500 forint a
1: belépő. Hát igen, jelképes.
2: Igen, jelképes összeg. Illetve van még olyan lehetőség, hogyha kézműves foglalkozáson szeretnének részt venni, ott nagyon sokféle van. Egyébként én gyöngyszövést is tanítok ennek a foglalkozásnak a kereteim belül. Ugye ennek van egy anyagköltsége, 1500 forint egy fő, és csak ezeket azért előre egyeztetni kell, hogy melyik időpontban jönnek.
1: Jó, tehát a lényeg az, hogy kommunikáljanak veletek így ott van. A munkatársakkal, és akkor megnézhetik természetesen a kiállítást. Egyébként a József Attila Művelődési Házot, Dunaharaszti mindenfajta kulturális programot befogad és tart is?
2: Hát ameddig a kapacitásunk tartja, ugye a Táncsics Mihály utcai épületünk, az igazából van egy 300 főt befogadni képes nagyobb termünk, uh-huh. és ezen kívül még három olyan klubszobánk van, ami ugye kisebb-nagyobb, most ugye az egyik termet átalakítottuk táncteremmé, hiszen a Magyar Nemzeti Balettnek a kihelyezett tehetségpontja éppen ott működik.
1: Aha.
2: De rengeteg, ugye Dunaharaszti ez egy civil város, ugye büszke civil város, és egy nagyon nyüzsgő közösségi élet folyik, és ugye ennek a helyszíne ugye a Táncsics Mihály utcai épület, de minden héten vannak olyan esték délutánok, ahol egyébként nagyon-nagyon sok programot valósítunk meg uh-huh. egyébként is, úgyhogy nagy sikerrel szoktak ezek is zajlani. Viszont kinőttük a művelődési házat, tehát aha. már Dunaharasztira ráférne egy nagyobb intézmény, hiszen már új csoportokat ott ebben az intézményben szinte egyáltalán nem tudunk aha. fogadni. Viszont ugye olyan közösségi programok és kezdeményezések, amik kompatibilisek ugye a Lafert-Kúria barokk környezetével, épületével, oda azért egy-két csoportot még tudunk fogadni.
1: No, hát akkor ez a 300 fős terem.

0: feladatot, hanem én máshol születtem, és máshol nőttem föl, én 15 éve élek Dunaharasztin, és engem elvarázsolt ez a hely, ez a közösség, ez a kulturális pezsgés és kíváncsiság, ami ott fogadott engem, így a kultúrában mozgó embert, és igazából itt nem arról van szó, hogy most én mondanám meg a tutit, hanem én olyan ember vagyok, még más nem is tennék hozzá, aki szeretne közösségeknek, embereknek, csoportoknak segíteni, és amikor van rá lehetőségem, akkor ezt meg is teszem.
1: Hát de pont ez a lényeg, a közösségépítés.
0: Igen.
1: Tehát a mai világban, amikor itt a elképesztő információk tömkelegében, ugye a zsebünkben ott a komplett stráda, az információ stráda, amikor már a barátságokat is inkább üzenetekben tartjuk, és kevesebbet találkozunk, ezért úgy kell szerintem a ti találkozási helyetek, pontotok, rendezvényeitek, mint egy falatkenyér.
0: Hát,
1: legyenek közösségek
0: megint. Igen, igen, és egyébként visszatérve a baktai kiállításra, ugye magának az indián kultúrának ez az egyik ma már nagyon-nagyon aktuális üzenete, hogy ugye egyik az, hogy a túlfogyasztást kerüljük el, mert semmi szükség rá. Ugye az, hogy a közösségekben élni, a közösségekért tenni, az mennyire fontos, a valódi kapcsolódások, a valódi értékes kommunikáció. Most lehet, hogy vannak szabályok, és vannak trendek, de igazából az alapmondani valója ennek a kiállításnak, ennek a kultúrának, ez tényleg az egymás elfogadásáról szól, egymás megismeréséről, és a sikeres együttműködésekről.
1: Hát és azt kívánom, hogy ez maradjon is így. Meg hát sok csillogó szempárt nektek minden programon, akkor nagy baj nem lesz a tiétek is. Csillogni fog. Mi a weboldalatok, meg az elérhetőség?
0: dunaharasztikultúra.hu.
1: Na, ez elég.
0: Igen. Igen, de egyébként a Laffert kúriát is be lehet írni, azt is ott is megtalálható, van egy weboldalunk, és ugye a közösségi média oldalakon is aktívak vagyunk, nagyon aktívak vagyunk.
1: Megtalálnak mindent.
0: Így van.
1: No, hát köszönöm neked, hogy itt voltál, és gyere minden mérföldkőnél.
0: Jó, rendben.
1: Szívesen beszámolunk róla. Galó Anitával beszélgettem, kedves hallgatóink, és azt a sok-sok időt, energiát, amit beletesznek a munkatársaival együtt a közösségi életbe, a közösség formálásért, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Anitától most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: elég, mert jó. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Balázs Lajosnak, Szabó Nortonnak és Galló Anitának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jóval olcsóbb lesz az augusztus 20-ai rendezvény, mint eddig. Csökkennek az árak a fővárosi lakáspiacon. Füstölt egy motorvonat a keleti pályaudvaron. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Bósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzi játék lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Lounge Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzi játékot is megrendelték, közölte. Bósfai Gábor bejegyzése szerint a Lounge csoportot érintő büntető eljárásra, bankszámla zárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintett. Június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindex eredményeit egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál. A közlemény idézte Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyelőre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében, emiatt a tűzoltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Bona Károly, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárásról további információt nem közöltek a nyomozás titkosságára hivatkozva, írta meg a 24.hu alapján az Index. Az ügyekben a gyanú szerint külföldi férfiaknak közvetítettek állami gondozásban felnőtt fiatalokat prostitúció céljából, derül ki a rendőrségi adatokból. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Csak a zene. Ez a Sláger FM.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdek

0: rendezés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szép Művészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szükség van felelős ellenzékre, mondta a miniszterelnök, több tízezren mulasztottak a NAV felé. Jelentősen emelkedett a gázolaj és a benzinára is. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódott voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számít 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabb az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, amelynek gyanúsítottja az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház egyik korábbi orvosnője, írja a Telex. A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Telex szerint az eset a kórházban kórházi sürgősségi osztály úgynevezett fektető részlegén történt. Az áldozat egy idős, daganatos beteg volt. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bak elé.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Ez a Sláger

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg

0: az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgya, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Fidesz után a tiszások is kivonultak az ülésteremből, személyi döntéseket jelentettek be az egészségügyben, letartóztatásban maradnak az NKA botrány szereplői. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a házbizottság keddi ülésén. A bizottság ülését azt követően hívta össze az országgyűlés elnöke, hogy kedden a napi rendelőtti felszólalásokat követően vita alakult ki az ülésteremben a személyes érintettség okán tett felszólalások és a képviselők üléstermi videózásának kérdéséről, majd Pócs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. Újabb fontos személyi döntéseket jelentettek be az egészségügyben. A változás a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatóját, valamint a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatóját érinti. Szilágyi D. Őrs, az irányító intézmény főigazgatója visszamondta Révai Róbert részére a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház és rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást. Így 2026. július 14. napjától a főigazgatói feladatok ellátására szóró megbízatása megszűnt. Eközben más egészségügyi intézményeknél is javában zajlik az átalakítás. Először szerepelnek Strobl Alajos elveszettnek hitt és újonnan azonosított alkotásai a nagyközönség előtt a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében július 22-én nyíló kiállításon. A Halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl emlékév keretében valósul meg. A kiállítás nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt, akad olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkájaként azonosítani, közölték a szervezők. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú döntést, így egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKA botrányban érintett szereplők, írja a Telex a Kecskeméti Járásbíróság szóvivőjének tájékoztatása alapján. Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét, a Lechner Tudás Központ hirtelen távozó tanácsadóját, a kollégium másik két tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét június végén tartóztatták le, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével gyanúsítják őket. A gyanú szerint ugyanis az NKA döntéshozó testülete 2024. decemberétől a törvényeket és a szabályokat durván megszegve több mint 1000 támogatástól döntött 17 milliárd forintot meghaladó értékben. A férfiaknál a Dócidomonkos Tari Bence, a Hajós Artúr Niemeyer Lukas párosok, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia, valamint Vasvári Zsófi és Honti Majoros Kiara duója szerepel magyar részről a csütörtöktől vasárnapig tartó Strandröplabda Nemzetek Kupáján a Városligetben. Az eseményt felvezető sajtótájékoztatóján Vatai Gabriella elnök kijelentette. Másfél éve álmodtak egy nagyot, amikor megpályázták a rendezvényt, hiszen úgy látták, a magyar strandröplabdázás eljutott arra a szintre, hogy érdemes a további fejlődésbe még több energiát fektetni. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
2: Valaki
1: szólaljon meg.
3: Mindre így, ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hát hogyha jól vagy,
3: így,
1: akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor miért lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is?
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra, most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangkoncert, de akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a...
2: Amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgató.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy a következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangutazás.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki. Aki ebben a stúdióban, mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na, látod, már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
2: jó, hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát hangtárterapeuták
1: vagyunk. Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszer, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között a terápiánál, amikor a fémhangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégiscsak hasonló.
2: Igen, igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
2: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egyfajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
2: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Lényeg. Ez a lényeg, hogy azonos
3: gondolkodás. De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jól látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
1: Városi úszoda. És utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi a terv?
3: Több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
2: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
2: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
2: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát jó, bennem, okay. Bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész régóta. Sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzleti élet cápáival.
2: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh. 3 órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
2: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
2: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos ballanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg
3: igen.
1: Legyen az ember
2: ez,
1: életében?
2: Ez a cél.
3: Ez a cél.
2: Ez a célunk. Igen.
3: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárba kezdtük.
1: Na, ez szuper.
2: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: az, és azonnal.
2: Valami.
3: Igen.
1: De jó.
3: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
2: Így van.
1: És ehhez az alaphoz nem találtátok
2: hosszan,
1: meg.
2: Hosszan egészségesen, nem hosszan és
1: igazad
2: egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos. Oké, okay, igen. Jó, igen.
2: Ez a célom.
1: Milyen fontos, az egy.
2: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
2: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: minden
2: módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
2: Igen.
1: A fő üzenet. Mert a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
2: Igen, és mi rutint szeretnénk uh-huh. kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
2: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
3: Ezért adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
2: Neked jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
2: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na, de akkor is
2: a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
2: Ott, persze. Igen.
3: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és uh-huh. dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen. Azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
3: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól azt teszi a dolgát, mert a tudatalattidban azért az szépen beszivárog.
2: Uh-huh. És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. Uh-huh. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor és úszni se kell tudni?
2: Nem. Nem.
1: Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze.
1: Aha.
2: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Uh-huh. Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy ezt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
2: Választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
2: Így
1: segítsetek
2: van.
1: Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
3: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
3: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt
2: a lámpások. Hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
3: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
3: Vagy
2: mert
3: fázhatnak.
2: Hát igen, a 35 fokos nyári.
1: Korhatár itt nincs egyébként?
3: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
3: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigénhiánnyal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
3: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért ugye a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ez nagyon-nagyon hát jó sok érzés
1: ilyet,
3: volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
3: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
2: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát, és Veszelin Oanna Máriát, Maricát?
3: Igen.
1: Maricát keressék, jó szívvel.
2: És várjuk szeretettel, őket. Andrés.
1: Engem
2: van
1: is?
2: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
3: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Szűkül a hazai ingatlanpiac, megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának letartóztatását. Távozott hivatalából az egész ukrán kormány. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Az idei első fél éves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég a friss ingatlanpiaci barométere alapján. A júniusi 9862 tranzakció a májusi szintet 10,9%-kal haladta meg, a tavaly júniusi értéktől pedig 0,5%-kal maradt el, így éves alapon stagnál a forgalom. A fél év egészében mintegy 56 ezer adásvétel zárult, ami közel 11%-os csökkenés a tavalyi első fél évhez képest, amikor még a bővülés jellemezte a lakáspiacot. Budán négyzetméterenként 1,2-1,6 millió, Pesten négyzetméterenként az 1,2-1,4 millió forintos sávban adták el a legtöbb lakást. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váber György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina controlling főigazgató vette át. Megszüntették Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette, mint írták a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján a letartóztatást megszüntette. A gyanúsítottal szemben október 11-éig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el. A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére 9-re emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma, köztük volt Kovács Buna is, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről Proics Lilla, az intézet elbocsátott nevelője is beszámolt a Partizánban. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be róla ukrán híradások. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kormány kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denis Szmihál, első miniszter elnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma, és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
5: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
5: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán
1: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
5: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amely alapítottunk. Az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szívvel jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány Gyöngy fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók, ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
5: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át, ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba, tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Vermeer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
5: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
5: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó lett.
1: Nincs is meg.
5: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajz se, tehát szerintem abban a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számítok.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott lenni. Ilyen. De nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon. Hát
5: kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy... Tehát,
5: úgy képzeld el, hogy először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyes ebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, tehát miért nem bűsz ki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután már ültek nálam hárman. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél a... Vagy még többet is?
5: Hát nézd, a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
5: tehát
1: ennyire?
5: Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
5: Nézd, most 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor uh-huh. az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedben nem jutna ilyet csinálni?
5: Mostanában annyira nem, de még képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a uh-huh. műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az uh-huh. őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
5: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
5: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz, ami részletek?
5: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy milyen irányba menjenek uh-huh. a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert uh-huh. bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
5: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly 3 képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelepit megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
5: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyébe vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színes,
5: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen, mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
5: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
5: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy mivel hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is, ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, aha, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fele elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
1: Aha, tehát az útravalókat.
5: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, uh-huh, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy uh-huh, videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
5: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
5: Persze, vagy akár, uh-huh, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy uh-huh, itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell. Ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, mm, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok betülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor, ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
5: Abszolút, abszolút. Hogyne,
1: és az hogyne, neked
5: Ez nekem nagyon felemelő. Ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést. Ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. De mi az a belső...
5: Az alkotás örömér, meg a hatásér, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom, csak így tudom
1: elmagyarázni. Jó, megértettem.
5: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
5: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről. Egyszerűen

0: hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
1: Nagyon szépen.
0: Művésztelep.hu, ott megtalálnak
1: így, nagyon
0: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárra.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
0: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetés.

0: kérdéseink voltak. Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jóval olcsóbb lesz az augusztus 20-ai rendezvény, mint eddig. Csökkennek az árak a fővárosi lakáspiacon. Füstölt egy motorvonat a keleti pályaudvaron. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Pósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzi játék lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Launch Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzi játékot is megrendelték, közölte. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Launch csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámla zárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintette. Június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindex eredményeit egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál. A közlemény idézte Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyelőre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében, emiatt a tűzoltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Buna Károly a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárásról további információt nem közöltek a nyomozás titkosságára hivatkozva, írta meg a 24.hu alapján az Index. Az ügyekben a gyanú szerint külföldi férfiaknak közvetítettek állami gondozásban felnőtt fiatalokat prostitúció céljából, derül ki a rendőrségi adatokból. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: Köszi Robert, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az 52-es főúton már úgyis tudjuk, de azért mondom, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, félpályás zárás mellett szakaszonként, ezért mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az útinformostár arra is figyelmeztet, hogy akár 20 perccel is hosszabb lehet napközben a menetidő. A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult vagy szünetel, így például a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, a Visegrád-Hopon, a Visegrád-Esztergom és az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajójáratok sem közlekednek. Figyeljék a továbbiakban a tájékoztatást, illetve ha indulnának valamerre, akkor online nézzenek rá, hogy mi a helyzet éppen. Budapesten a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot lezárják a csatorna átépítése miatt. Újpesten pedig az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, így a két irány forgalmát felváltva egyetlen forgalmi sávon engedik át.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: 6 óra 5 perc. Jó reggelt kívánunk. Itt Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
4: Kell még majd az esernyő nap közben?
5: Kell. Egész nap. Igen. Estére még nagyobb esőzés jöhet.
4: Ó, de legalább lehűlt kellemesen az idő, bár most meg megjön a dunsztos pár, hogy nekünk sohasemmi nem jó. Magyarok vagyunk, nap.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:45 előtt 2 percet. Tényleg készüljenek akkor úgy, válaszolnak úgy cipőt, lépőkét mára, hogy lehet, hogy napközben még eláznak vele. Tehát, hogy a fehér vászoncipő lehet, hogy nem a legjobb választás. Na.
2: Amikor most jöttem ma reggel, képzeld el, hogy csodálatos spanyol lányokat láttam, akik spanyol mezben voltak. Igen, a városban sétáltak. Ja. Óriás nagy spanyol zászlóval, mert hogy Spanyolország bizony nyert. 2-0 megvelte a franciákat. Ami szerintem akkora dolog, ugye amikor nem voltál, akkor az RTL futball szakértőjével beszélgettünk arról, hogy ő mondta, hogy szerinte Franciaország menetel, és tudja, hogy ők lesznek az egyikek, akik bejutnak a döntőbe. Hát mondom, jó, hát akkor biztos francia. Erre tegnap nem láttam a meccset. Nézem ma reggel, mondom, a spanyolok 2-0 a franciákat, akikről azt mondták, hogy szuper jól teljesítenek, és tényleg ők menetelnek a legjobban itt a VB. Ezért szeretem egyébként a világbajnokságot, mert Párizs, bármi megtörtént.
1: Párizs lángol már.
2: Hát figyelj, azt néztem, hogy most már 8 vagy hány foci, vagy nem is tudom, nem, Margit-szigetnyi valami, vagy 20 Margit-szigetnyi erdőterület égett.
1: Ja, hát az igen, de én most a városra gondoltam, hogy majd tudom, megint
2: azt
1: a foci.
2: Ja, arra gondolsz, hogy, nem, hogy a Párizs környékén, hát, úristen,
1: a foci miatt,
2: tudod, ilyenkor,
1: ha nyernek, ja, azért gyújtják föl az autókat,
2: igen,
1: ha nem nyernek, azért gyújtják föl.
2: Igen, csak most a gyújtogatás miatt másított eszem, hogy ott nem, borzasztó ott nagy erdőtűz van.
1: Ebben igazad van, hogy igen, a város mellett meg az erdő lángol, és ott megint kiderült, mint múltkor, mit tudom én, Los Angelesnél, hogy valószínűleg szándékosan.
2: Valaki gyújtogatott.
1: De hogy nem tudom, hogy akinek ilyen pszichés zavra van, azzal nem tudom, mit lehetne tenni.
2: Na, de inkább pozitív dolgokra hadd térjek vissza.
1: Igen.
2: Egy kicsit a spanyolokkal kapcsolatban, hogy az, hogy ők 16 év után ott vannak újra a döntőben, hát annyira édesek voltak. Tehát most reggel, akiket láttam, kislányokat táncoltak az utcán. Most hajnalban, amikor jöttem. Hát én imádtam.
1: Hát ennél pozitívabbak mit akarhatnak? Mondjuk, ahogy így elkezdted mondani, hogy spanyol lányokat, hát rögtön ilyen fodros flamenco ruhával láttam őket
2: magam előtt.
1: Mondjuk, ahogy így nézlek ezzel a kis piros utcát, téged is egy kasztanyettával a kezedben el tudnálak képzelni, ilyen.
2: Szóval nagyon helyesek voltak, és látszott
1: egy pillanatot, próbáld meg így kezdje pörög is. Nem, az egy másik műfaj. Jó,
2: hát
1: te spanyol lányokat láttál, én magyar srácokat láttam, akiket kicsit így meg is sajnáltam.
2: Na,
1: összeszorult a szívem. Hát jöttem befelé, és ugye most például a Fogarasi úton zajlott éppen a lomtalanítás.
2: Ja,
1: pakolták össze a cuccot.
2: Most,
1: és minthogy ugye esett az eső, most pláne, hát sajnáltam őket, mert ugye megint azt nézem, hogy tehát a lomtalanításnak az a tök egyértelmű célja, hogy így is hívják, hogy a nagy darabos hulladék elszállítás, uh-huh. Tehát hogy a kanapét meg a fotőit, amit ugye nyilván nem tudsz bele szuszakolni a
2: persze,
1: sima egyszerű
2: kukába.
1: Szemetes kukába, azon egyszerű oknál fog, hogy nem fér bele,
2: igen.
1: Ezért egy évben egyszer, vagy évente egyszer biztosítanak lehetőséget arra, hogy kirakod a rökamiét, és akkor azt onnan elviszik, vagy az állólámpát, uh-huh. Vagy a nem tudom mit. De hogy azt nézem, hogy szerencsétleneknek, tehát hogy mennek végig azon a baromi hosszú Fogarasi úton, és hogy azzal kell vacakolniuk, hogy ilyen rongydarabokat szedegetnek össze, amik eláztak ugye most éjszaka meg igen. Reggel. Szerencsétlenek ott a sima ilyen kesztyűben áll, és akkor szedegeti föl azt a hulladékot, amit simán a szemetes kukába az elmúlt egy évben bármikor, akár egyesével vagy külön-külön bele tudtál volna igen. Dobni. Nem. Így kiszorják a ruhákat, meg ilyen gusztustalan, nem tudom, ételmaradék félét
2: ja,
1: látom.
2: Tehát, kidobnak az emberek.
1: Azt
2: nem érti,
1: miért
2: hogy miről
1: rakod
2: szól.
1: A lomtalanításhoz?
2: Hát nem tudják, hogy miről szól a lomtalanítás.
1: De miért, tehát miért őrizgeted? Tehát ha nincs szükséged arra a rongyra vagy ruhára, akkor ja. Miért nem dobtad ki 3 héttel ezelőtt
2: ez
1: a szemetes kukába, amik igen. Elvisznek minden héten ugye a tartalmát. Miért várod meg, hogy kiragd, és akkor és tényleg ilyen halomban áll, de hogy alig látni most már nagy méretű valamit, és hogy ilyen mindenféle törmeléket kell szerencsétleneknek összeszedni, úgyhogy kedves lomtalanító kukások, én nem tudom, kitartást kívánok. Lélekben tényleg érzem, átérzem ezt, hogy ez...
2: Kemény lehet, nagyon ja. Kemény lehet.
1: Nálunk is lesz sok apróság, de itt viszont jó értelemben.
2: Igen, és nagyon szuper nyereményeink vannak. Például ugye folytatódik a koncertélmények nyara. Segítünk ilyenkor korán reggel, a korán ébredőknek megadjuk ezt a lehetőséget. Igen, hogy figyeljenek arra, hogy kit kell ma nagyon fülelni, és kinek a dalánál kell majd harmadikként telefonálni. Igen, szírről van szó.
1: Miért a fókákról nevezték el az amerikai...
2: Mert úgy
1: amerikai...
2: hívják őt. Ja, azt hittem, hogy őt! A Navy Seal-re gondolsz?
1: Igen.
2: Hát Navy Seal, hát miért? Hát a fókák ott vannak a tengerben.
1: Ja, és hogy ők is úgy úsztak, mint a fókák, hát, ugye az amerikai hadereknek a speciális csapatáról van szó.
2: Én néztem a kiképzésüket.
1: A tengeri kommandósok.
2: Hát az nagyon kemény. Tehát ott le a kalappal a srácok előtt. Mi mindenen kell keresztül menni, hogy ott láss. Egyébként én megnéztem, hogy Seal nevét. Én azt hittem, hogy valamiből ő összerakta, vagy valamiért ezt a művész nevet. Nem, ez a rendes neve, képzeld el, és még van mellette 460, mert ugye hát ugyanúgy, mint a braziloknál náluk is van.
1: Miért vannak itt meg áporkának hívnak? Hát, miért úgy hívják, ugye? Ja, aztán, ha már koncertélmények nyara, nem akármilyen koncertekkel indul majd az idei sziget. Uh-huh. Hát kérem szépen, ugye Bródi Jánosra megemlékeznek, hanem hanem előtt tisztelgünk. Bocsánat, még korán reggel van, most rebootolt az agyam. Bródi János munkásság előtt tiszteleg ugye a nulladik nap, és rengeteg fellépő lesz.
2: A mínusz egyedik,
1: mondom. Kérlek, vedd át, mondd már, mit akarok mondani.
2: Szóval a Sziget mínusz egyedik napján, azaz augusztus 9-én lesz a Bródi dalok napja. Ugye erről már Gerendai Károllyal korábban Szőrmentén azért beszélgettünk, viszont most van egy csomó új info, egy új közös dal, amiben benne van mindenki, aki ekkor fellép, és közülük, hát nagyon megtisztelő, de Vikitár Gyula ma érkezik hozzánk majd a Sláger reggelbe, meghallgatjuk ezt a dalt, tehát lesz egy premierünk, illetve majd még bekapcsoljuk Závodi Gábort is, akinek egyébként a hangszerelését is köszönhetjük, a Mindannyian mások vagyunk dalnak, ami egy teljesen új köntösben szólal majd meg.
1: És persze ez a mostani sem csupán a koncert élmények nyara, hanem a mindenféle élmények nyara. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak olyan fotói a múltból, az elmúlt évekből, egyébként nem feltétlenül nyárról, bármely évszakból, amire nagyon büszkék, ami valamiért, például azért, mert jól sikerült, tehát vagy azért, mert a tartalma olyan a képnek, nyilván mit, mondjuk, ha ballagú lányod van rajta, akkor valószínűleg büszke vagy, megdobbantja a szíved, vagy azért büszkék rá, mert formailag sikerült jól a fotó, tehát olyan gyönyörűen sikerült elkapni egy naplementét, egy épületet, vagy bármit, hogy az a mai napig, hogyha a szemük elé kerül, akkor hát, hogy kihúzzák magukat és sóhajtanak egy nagyot. Ha van ilyen képük, akár fel is tölthetik majd a Sláger FM Facebook oldalára, de az is elég, ha megírják egy SMS üzenetben, hogy melyik képükre és miért a legbüszkébbek. Várjuk! Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel. A mindamellett, amiről majd szó lesz, és amiket említettünk, azért mégiscsak a legnagyobb slágerekkel változatosan, illetve olyan zenei élményeket is kínálunk alkalmanként, mint amilyenben most szeretnénk bele nyalintani vagy kóstolni. Most tessék figyelni egy picit,

0: Olyan, mintha mindig is ismertük volna, nem? Uh-huh. Nem olyan ez a dallam? Abszolút. Tehát, hogy haja az igen a Strauss-féle keringőkre, de ez egészen más, és hogyha szabad fellibbentenünk a fájtlat, akkor van ennek a keringőnek is meglepő módon egy szerzője, akit úgy hívnak, hogy Anthony Hopkins.
1: Sir Anthony Hopkins.
0: Bocsáss meg, pontosan ezt akartam mondani, hogy aki azonos azzal az Anthony Hopkinssal, akit megismertünk például Hannibal Lecterként, tehát Sir Anthony Hopkinsról van szó.
1: Mondjuk Hannibal Lecternek nagyon kifinomult ízlése volt, és imádta a klasszikus zenét hallgatni, ez igaz?
0: Nem véletlenül tudta olyan jól alakítani, igen, talán a vásznon Anthony Hopkins, ugye? Hannibal Lecter. Kérlek szépen, 2011-ben indult a sztori, akkor írta még meg a 60-as években Anthony Hopkins ezt a keringőt. Tehát uh-huh. Ezt ne firtassuk, leült, és egyszerűen kijött belőle. A fejében ez megszületett, és aztán eltette a fiúk, mert úgy volt vele, hogy nyilván, hogy egy ilyen kedves fanatikus, de hát, hogy kit érdekelne ez. És a felesége volt az, aki komandozott egy picikét, uh-huh. és minthogy rajongtak mindig is André Rieu munkásságért, elküldte neki. Tehát kiderítette, hogy hogyan, elküldte André Rieu-nek, aki meghallgatta, és annyira tetszett neki, pedig az André Rieu szerintem ért valószínűleg hát ez a fajta zenéhez, hogy kitalálta, hogy ő bizony a műsorára tűzi ezt a keringőt. Én először ezt nem is tudom hány évvel ezelőtt láttam, amikor egy bécsi koncertteremben az ott készült felvételen André Rieu egyszer csak így mondja, hogy hát itt van egy kedves ismerős, és dióhéjban elmesélte ezt a sztorit. És akkor Anthony Hopkins ott fölállt a nézőtére, mindenki megtapsolta, eljátszotta a keringőt. De hogy azt figyelem, hogy azóta már további alkalmak bukkantak fel, például a YouTube-on is, most ez, amiből a részletet mutattam, ez például Maastrichtban történt, tehát, és ott is ott ül a nézőtéren Anthony Hopkins, kicsit egyébként Hannibal Lecter-re hajaz, mert egy ilyen csíkos ing van rajta, és egy szalmakalap, hogy így felemelkedik, legalább annyira ijesztő, mint amennyire kedvesen megmosolyogtató.
1: És hogy miért beszélünk most erről? Hát azért kérem szépen, mert most fog megjelenni Sir Anthony Hopkins első klasszikus zenei albuma, mindez 88 éves korában.
0: Ez véletlen.
1: Ami hatalmas nagy dolog. Egyébként augusztus 21-én jelenik majd meg. Life is a Dream, ez lesz a címe, és ezen is szerepel majd ez a mű, amit most az imént bemutattunk. Szerintem ez csodálatos dolog.
0: És állítólag most már ők valamiféle barátságban vannak. Nem azt mondom, hogy összejárnak rendszeresen, de múltkor André Rieu éppen egy interjúban beszélt erről, és ott is elmondta, hogy igen, hogy közben az évek alatt egyfajta barátság alakult ki közte és Sir Anthony Hopkins között. De ez milyen durva, nem? Hogy 80-ak akárhány évesen azt mondod, hogy igen. És akkor most jöhet az első lemez. Most eszembe jött hirtelen, amikor a Somló Tomi kitalálta, hogy ő jogász lesz. Uh-huh.
1: És elkezdte tanulni.
0: Elkezdte tanulni, hát ő is már akkor, szerintem ez a, nem is tudom, 70-es éveiben volt, vagy csak.
1: Nem,
0: tehát, hogy
1: vagy
0: 61 néhány.
1: Igen.
0: Hát jó, de hát nem 20 szerintem évesen.
1: 50-60 körül kezdte el, nem?
0: Szerintem már 60 fölött lehetett.
1: Mert mindjárt
0: és hogy kitalált, hogy ő ezzel már pedig szeretné elmélyíteni a tudását ezen a téren, és aztán ugye szerzői jogokkal kezdett el például foglalkozni.
1: A pszichológia szerint egyébként életünk második felében gyakran éppen azoknak az álmoknak jön el az ideje, amikre korábban nem volt nekünk magunknak időnk, úgyhogy mi szeretnénk olyan hallgatók beszélgetni, akik mondjuk elmúltak már 40 évesek, vagy mondjuk 50 évesek akár, és elkezdtek egy teljesen más dolgot, ami korábban egy dédelgetett álmuk volt, hiszen Anthony Hopkins is gyerekkorában is már imádta a zenét, és szerzett is zenéket, csak éppen később jött el annak az ideje, még egyszer mondom, 88 éves korában, hogy majd megjelenjen az albuma.
0: Bár hozzá kell tenni, ugye mondtam, hogy a 2010-es években írta a What's Go On, azt hiszem az volt a címe annak, amit André Rieu először bemutatott, de hogy például ezen a lemezen lesz olyan dala, amit még a 60-as években írt meg.
1: Bizony.
0: Csak félretettem. Mondjuk nekem van olyan rajzom, tervrajzom, amit 20 éves fejjel csináltam egy házról.
1: Tehát, szeretnél házakat tervezni?
0: Nem tudom, lehet, hogy
1: még az is lehet.
0: 20 év múlva eljön ennek is az ideje.
1: Igen.
0: Most egyelőre a Bengals-t jelenteném be, jön a Manic Monday, fél hétkor itt a Slágeren.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
7: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus. Minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Ma záporokra, zivatarokra kell készülnünk, úgyhogy esernyőt mindenképpen vigyenek magukkal, pláne akkor, hogyha most reggel indulnak útnak, és este csak későn érnek haza, ugyanis 7 órától újra folyamatos záporok, zivatarok várnak ránk. Egyébként hideg nem lesz, 23 fokot mérünk most, délutára pedig 28 fokot ígérhetek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: A Könyves Kálmán körúton a Kőbányai útnál a Rákóczi híd felé egyenesen haladó középső sávban baleset nehezíti jelenleg a közlekedést. Közben erősödik már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán, nagyjából a határút vonalától. Mire számítsunk, ha inkább a vasutat választjuk? Kishorváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese a vonalban. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, ugyanis a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a reggeli vonatforgalom. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből, éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rend szerint. Jó utazást kívánok!
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel! Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:45-kor, gyorsan egy gondolatnyi közlekedési info, mert ez sajnos nagyon komoly. Az M3-ason Gödöllőnél egy kamion ütközött a szalagkorlátnak, és kigyulladt a 32-es kilométernél, főleg Budapest felé várható most komolyabb fennakadás, de a másik irányban is lassabb lesz a haladás, lehet, hogy érdemes kerülni, de számoljanak hosszabb menetidővel. Közben Évi azt írja, hogy anyukája... Petra, van még perspektíva előttük. Szóval anyukája 71 évesen a YouTube-ról tanult meg zongorázni. Ellest a billentyű mozgás, és részben hangzás után is le tud játszani ezt-azt. Hát nem lesz belőle Hopkins-féle keringő, ettől azért nem tartunk, de az unokái imádják, amikor a Bobitát játsza.
2: Az igen! Mennyire menő! Azt mondják az okosok, a pszichológusok, hogy 50 felett el kell kezdeni valami olyat, amivel az agyadat tudod tréningelni, és hogy a zongora állítólag erre szuper. Mert hogy folyamatosan olyan összeköttetéseket kell mozgatni az agyadban, hogy igenis rengeteg dologra kell egyszerre figyelned, és segít abban, hogy ez az Alzheimer-kor is például elkerüljön, képzeld el.
1: Meséltem,
2: hogy a zenetanulás az nagyon
1: gyerekkoromban gimis koromban még a gyerek szobában, ahol én laktam, ott volt egy nagy hangverseny zongora.
2: Igen, azt mesélted, csak miért nem játszottál rajta, én azt nem értem.
1: Mert hülye vagyok, mert játszottam rajta, csak sosem érdekelt annyira, hogy elkezdjem tanulni. Tehát, hogy a család azért abajgatott vele, hogy de hát kéne menni.
2: Persze.
1: Az osztálytársaim, akik jártak, tudod, szolfés órára, meg ilyen helyekre, azok olyan elképesztő történeteket meséltek, hogy hát nem hozták meg a kedvem.
2: Aztán megnézted a Whiplash-t, és rájött, hogy tényleg nem akarsz.
1: Volt anticimborám, aki rémtörténeteket mesélt a szolfésről, azt hiszem, várjál, ő fulljázni járt.
2: Vagy,
1: hát, hogy agyba főbe szivatták meg a vizsga, ja, meg a nem tudom, tehát, hogy az nagyon kemény volt.
2: A kedvüket.
1: És nem tudom, mert nem értek hozzá, ehhez sem értek, de hogy nagyon sokszor hallottam már azt, hogy igazából az egész ez egy ilyen tök macera. Tehát, hogy pont az a lényeg, például egyszer voltam forgatni ott a Rottenbiller utcában, a nem tudom melyik intézetben, ahol úgy tanulnak meg, mit én cimbalmozni, nincs ez a körítés hozzá, hanem hangszer. Aha. Megkapod a kezedbe, ott van, így üsd, úgy pengesd, amúgy nyomogasd, stb. Úgy fújd, és stb. Tehát, hogy a gyakorlatra mennek. Ott volt kedvem. Na, tehát ott majdnem, de addig már később, már öreg voltam hozzá.
2: Figyelj, még van 3 éved, és kezdj el zongorázni, hogy az agyad az megmaradjon frissnek.
1: Hát de most már nem tudnám megtanulni a kottából olvasást. Tudod, hogy olvastam
2: kottát? Dehogy nem.
1: Tehát a következő volt. Oda föl volt rakva a zongorára, a kottatartóban ott volt kinyitottam, anyukám tanult régen. Figyelj, olyan kottánk voltak, Beatles, tehát volt Chopin is, de volt Beatles daloknak. És akkor tudod, így kiszámoltam az 5 vonalon, hogy tek-tek-tek-tek-tek, ding, leütöttem a billentyűt. Következő, kiszámoltam, hogy az hol van, tehát hogy nem is értem azt, hogy lehet kiolvasni. És akkor szépen, tehát ilyen 10 másodpercig leütve egy billentyűt, és, mert hogy a memóriám az viszont az működött, utána visszajátszottam azt a dallamsort, úgy becsuktam a kottát, és utána ment. A Führerliszt az 2 kézzel tudtam játszani is, és nem ütöttem mellé. Tehát tök jó, mert elmúlt, tehát ma már a boci-boci tarkát tudnám legfeljebb.
2: Újra kell kezdeni.
1: Majd, amikor nagyon nem tudok mit kezdeni magammal, igen. Aztán, bocs, még ennyi. Laci arról ír, hogy amikor 63 éves nyugdíjba ment, a lányától kapott egy akvarell készletet. Zárójelben írja, mérnökként dolgoztam, sokat rajzoltam, nem voltam béna, zárója bezárva. Az akvarell készlettel annyira belendültem, hogy a fél család lakásaiban ott lógnak a képeim. Menő. És valószínűleg nem csak udvariasságból, mert 2 már egy egész komoly galériabeli kiállítást is megjárt. Próbáltam, Lacit próbáltam hívni az előbb, csak nem vette fel. Laci, ha itt vagy, még küldj már, légy szíves, képet erről.
2: Igen, szeretnénk látni.
1: Igen, megmutathatjuk a Facebookon. És önök is küldjenek még bátran további beszámolókat, üzeneteket.
2: Így van, hogy mi az az álmuk, amit mindenképpen szeretnének megvalósítani. Még köszönjük szépen.
1: Közben pedig, mert hogy minden a pénzről szól, ja nem. És hát meg megérkeztünk, hogy nem. De hogy melyel szerint igen? Hát mert most mi még abban a korszakban vagyunk, ugye? Nem, én most sem tartom magam anyagiasnak. Valahogy. Szóval, All About The Money, melyel következik 6:48-kor itt a Sláger reggelben. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, ez nem biztos, hogy annyira idevág, de azt írja Erzsi, hogy nyugdíjasként vett az első Lego készletét az unokájának, aztán rájött, hogy ő jobban élvezi,
2: mint ő. Dehogy nem!
1: És azóta azt írja, hogy egy egész polc van tele, van egy komplett városa, a családom szerint én vagyok a legidősebb gyerek a házban.
2: Mennyire helyes! Mondjuk igen, a Legóval kiélheted a gyerekkori éredet. Viki azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, először is köszönöm szépen a tegnapi koncertélményt, ja igen, karamell koncert volt tegnap. Aha. És így 50 felé nekem az írás az, amit igyekeztem megvalósítani a gyerekkori álmaim közül több-kevesebb sikerrel, mert hogy ugye most jelenik meg az első könyve majd Vikinek, mi sok sikert kívánunk hozzá.
1: 68 évesen a feleségem halála után kezdtem el társas táncra járni, illetve társaságba. Ma már hetente kétszer megyek, közben pedig lelki tanácsadóként is dolgozom telefonon keresztül.
2: Menő.
1: Az
2: is egy jó szakma. Igen. Mert azért 60 fölött már van annyi élettapasztalatod, bölcsességet, hogy tényleg tudsz segíteni az embereknek, nem? Annyi mindent láttál.
1: Hát meg hogyha elvesztetted azt, akivel gondolom az egész életét

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal.

0: Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. margitszigetiszínház.hu.
2: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már. NASA ajándékba?
3: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.

0: reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szükség van felelős ellenzékre, mondta a miniszterelnök, több tízezre mulasztottak a NAV felé. Jelentősen emelkedett a gázolaj és a benzinára is. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabb az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra-György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, amelynek gyanúsítottja az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház egyik korábbi orvosnője, írja a Telex. A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Telex szerint az eset a kórházi sürgősségi osztály úgynevezett fektető részlegén történt. Az áldozat egy idős, daganatos beteg volt. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: Déjà vu van, pedig sajnos úgy tűnik, hogy ez a valóság. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 16-os kilométernél. Szerintem tegnap szinte ugyanott volt valami hasonló.
4: Igen.
3: A külső sávot foglalják most el a sérült járművek, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Gödöllő térségében történt baleset, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy kamion a belső szalakorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásárosnamény, tehát Debrecen Nyíregyháza a Miskolc felé megállították a forgalmat. A főváros felé a belső sáv nem használható csak, de itt is több kilométeres torlódás alakult ki. A hármas főút felé lehetséges vagy érdemes kerülni. Hát érdemes, nem, nyilván ott is most meg már dugó lesz előbb-utóbb. Ami pedig a várost illeti, a Hungária körúton a Tököli út közelében már telítettek a sávok. Az Üllői úton is, befelé az Ecseri útnál, az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcánál, az M5-ösén pedig a Határúthoz közeledve, de a Budaörsi úton is erősödik már a forgalom befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Ha valakinek volt már konfliktusa abból, hogy a moziban, színházban, a vonaton vagy a repülőn, ki a karfa, a közös karfa a két ülés között?
6: Én ezt sosem tudom.
3: Most hívjon 0630 30 30 95 8. Van képzett hivatalos állásfoglalás a repülős például, majd mondom. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Bocsánat, Jani írja. Sosem volt még gondom a karfákkal. 98 kiló vagyok, az enyém.
2: Ja, oké. Hát így azért egyszerű,
1: persze. Ez is egy megoldás. Ennek igen, a fordítója, hogyha nyilván amikor valaki kis picike pöttöm kell, akkor ő úgy elfér.
2: Igen.
1: Úgyhogy összehúzza magát. Én régen nagyon jól tudtam én is úgy aludni repülőn, vonaton, turistabuszon, hogy tudod így nagyjából az ölembe tettem a két kezem, és úgy el voltam, de...
2: Egyébként én most is úgy szoktam. Én most nem emlékszem arra, hogy valamikor is rátettem volna karfára a kezemet repülőn. Mondjuk nem is szoktam középen ülni, és két oldalt van annyi helyet, hogy tudsz az egyik irányba vagy a másik irányba húzódni.
1: Mindjárt mondom, hogy van a repülőgépnél, ott már van egyfajta hivatalos ilyen etikett, és hogy hogyan kell ezt használni. Hát majd most mindenki.
2: Ja,
1: majd
2: okay.
1: Ha elmondom, akkor mindenki.
2: Okay.
1: Én a moziba azt szoktam, ugye a mozinál azért a lábtér az most már elég nagy, igen, szokott lenni ezekben a multiplexekben. Az egyik kedvencem az például a Sugárban lévő mozi. Ott figyelj, ott konkrétan, mintha fotelben ülni, kinyújtod előre a lábad, tehát olyan hely van, mint a repülőgépeket a vészkijáratnál, tehát így simán elférsz, és nem is fellehajtható ülés van, hanem bele süppetsz, és akkor, na, szóval hogy azt nagyon szeretem, de a karfa az minden mozinál ugyanúgy van, hogy azért nem annyira szélesek az ülések, és hogy a karfán osztozni kell.
2: Igen.
1: Persze az egyik oldalon nyilván a kedves párod van, akivel mentél, vagy partnered, a másik oldalon viszont jó eséllyel akár egy vadidegen, és ott azt szoktam, hogy hát ne, lecsapok rá. Tehát abban a pillanatban, hogy fölemeli a kezét, akkor gyorsan én teszem, akkor egy kicsit az enyém. Aztán nyilván önkéntelenül a pohárért nyúlok előbb-utóbb, elveszem, akkor ő visszaveszi ezt a... Ez egy jó pofa játék, de hogy valódi konfliktus ebből még szerintem nem nagyon volt. Olyan már volt, hogy beleittem a szomszéd italába, mert az is kérdés ugye ezzel együtt, hogy az italtartó... Melyik italtartó a tiéd? A
2: az
1: bal vagy a jobb oldalon lévő?
2: Volt, szegény lány, úgy sajnáltam. Mondtam neki, hogy hozok egy másik üdítőt, mert egyszerűen én elrontottam.
1: Na. Nem tudom, azt hiszem, hogy talán Jurassic Parkot néztünk egyszer a pólusban, és ott volt az, hogy nem, valami horrorfilm volt, ilyen nagyon izgalmas volt, és valami olyan jelenet volt, hogy én oda nyúltam, és erre megszólalt kettővel mellettem jobbra egy ilyen kigyúrtsába, hogy te, ez beleívott az Zizi kólájába! Zizi ült mellettem, valószínűleg ezek szerint, és az én jobb kezemnél lévő pohár az valójában az ő bal kezénél lévő pohár volt. Mondtam, bocsi, és akkor mellettünk, de nem volt ebből semmiféle gond. Na, a repülőgépen kérlek szépen úgy van, hogy ezt levezették nagyon jól egy ilyen légiforgalomban foglalkozó portálon, hogy gondolj bele, aki az ablak mellett ül, most arról beszélünk, amikor jellemző mondjuk három ülés van ugye egymás mellett. Ma már a legtöbb gépen így van. Múltkor, ahogy voltam most New Yorkba, jöttem, képzeld, ott is most megváltoztatták, és a korábbi, ugye a széles törzsű gépeknél, amilyen transatlanti járatot, úgy volt, hogy kettő ülés, középen öt ülés, vagy négy, és a szélén megint kettő. Most ott is kitalálták ezt a 3-3-3-at, ami olyan rossz, mert mindenképpen valami idegennel ültetnek
2: igen.
1: össze, ugye? Ja. Szóval, hogy úgy van, hogy három ülésnél, hogy aki az ablak mellett ül, vagy hát az egyik oldalon, ugye ő eleve kilát az ablakon, ezt tekintsük egy pozitív dolognak, vagy egy értékes, feláras dolognak, hogy kilát. Oda tudja hajtani a fejét a falra. Én ezt szoktam, oda rakom a párnát, rádőlök, és istenien alszom. És senki nem zavarja. Mondjuk cserébe, ugye, hogyha mosdóba kell menni, akkor át kell mászni a két emberem. Aki a folyosó mellett ül, ő nincs kilátás, viszont ő mindenkitől független. Tehát, hogy ő akkor áll föl, amikor akar. Mondjuk az is igaz, hogy ha másik kettő ki akar menni mosdóba, akkor ugye neki
2: szokás.
1: Viszont kinyújthatja a lábát a folyosó felé, amíg nem tolják.
2: Ez igaz. A kocsit.
1: Macskafogóban frissítőtessék.
2: Amit egyébként a rövid járatokon 6-7-szer megtesznek, tehát ott nem tudod lecsukni a szemed, mert valamit hoznak és eladnak neked.
1: Hát akarnak, igen.
2: Akarnak,
1: minden
2: igen.
1: Parfüm. Miért veszel parfümöt ott? Tehát nem tudod megkóstolni.
2: Van-e olyan ember, aki valaha vett parfümöt repülőn? Én úgy szeretnék ilyennel találkozni.
1: Nem tudom, mert újabban most azt látom, ugye régen ez a nagy légitársaságoknál is divat volt. Tehát, hogy egy Air France, egy KLM, egy British Airways, vagy egy Malév, ott is volt ilyen, hogy vehetsz repülőgépmodellt, meg pulóvert, meg parfümöt, meg nem tudom mit. És erről már így leszoktak. Most már legutóbb is volt nyomtatott katalógus, amiből tudtál volna rendelni. Viszont a diszkontoknál, tehát mint a Vizer, ott mindenáron le akarják tuszkolni a torkodon, hogy te vegyél egy nem tudom milyen parfümöt, vagy karórát. Nem értem a dolgot, és nem tudom, hányszor végig tolják, ugye, hogy erre hajtanak, hogy abból is zsé lesz nekik. Na, viszont aki középen ül, nincs kilátás, nincs fal, aminek neki tud támaszkodni, mindkét irányból idegenek ülnek mellette, ha úgy jön ki a lépés, tehát hogyha egymagad utazol, ha mosdóba akar menni, akkor neki is ki kell ugye kéreckednie, és hát tulajdonképpen, ha belegondolsz, hogy aki bal oldalon ül, az balra tud hajolni, aki jobban az jobbra, de középen nincs.
2: Nem, igen.
1: Tehát nincs mozgástered, tehát illendőségből, vagy az etikett alapján alapvetően őt illetni a két karfa.
2: Tehát akkor középen ülő ember rendelkezhet arról, hogy te most oda teheted, de a könyököd vagy sem. Oké, rendben.
1: Hát ő nem tud hova. Tehát se erre, se arra nem tud húzódni.
2: Értem.
1: Tehát ennyire egyszerű a dolog. Ez a mozis problémát persze ugyanúgy nem oldja meg.
2: Igen.
1: Meg a koncert problémákat se. Fú, néha, nem tudom, az arénában, meg ilyen helyeken, amikor ülsz, olyan kényelmetlen, hogy azt nem két órás koncerthez tervezték. De ha bár nem? Egy meccs is, mondjuk nem tudom, ha végignézel egy valami sport.
2: Hát hogy ne, hogyha van hosszabbítás.
1: És ott is figyelj, ez a fakarfa múltkor, amit összedúlódtam rajta, meg ugye az, hogy testtel közben el kell fordulni.
2: Bár egyébként az MVM Domban már nagyon kényelmes, csak igen, mondom.
1: Ott jobban sikerült. Apropó, nem?
2: MVM Dom.
1: Apropó, meg karfa, meg karfa. Nem tudom, én mondjuk az álló jegyre szavaznék, de ez legyen a legkisebb gond, hogy hová szól a jegy. Először...
2: Figyelj, Szillen én ülnék. Ott ülnék. Van olyan koncert, igen? Ricky Martinra álló jegyet szerettem volna, mert végigugráltam, de Szillen ülnék, olyan kis romantikus andalító.
1: Egyezünk meg valamiben. Akár ülőhely, akár állóhely, most kéne megdolgozni érte.
2: Bizonyám.
1: Mert hogy itt van Szildala, tehát tessék hívni 0630 30 30 95 8. A harmadik telefonáig lesz két jegy, ha tud válaszolni két kérdésre.

0: És akkor nézzünk egy harmadik telefonálót immár. Sláger reggel, jó reggel.
1: Halló.
2: Jó reggel, sziasztok.
1: Halló, hogy hívnak?
2: Rita vagyok.
1: Szia Rita, neked nagyon kis fiatal a hangod.
0: Igen, férfiként nem kérdezhetem, meg kérdezz meg a hölgytől, hogy hány éves.
1: Mennyi idős vagy?
2: 17 éves vagyok.
0: 17? Még nem vagy nagykorú? Várjál, játszhat? Játszhat.
1: Persze.
0: Ja, de csak lottozni nem lehet.
1: De várjál, Ritám. 17 évesen te szilrajongó vagy, vagy a szülőknek szeretnél gyerni?
2: Én.
1: Te szeretnél? Komolyan? Jaj, de örülünk ennek. Szuper.
0: Egy 17 éves lányt mi vesz rá arra, hogy a szílért rajongjon? Mert tudom, hogy ez a korosztály most ugye nagyjából ez a Beethoven-fi, meg Carson Kuma, meg stb. Miért pont szíl?
2: Hát, régen hallottam egy zenét, és ez nagyon megtetszett, és azóta így hallgatom.
1: Aha, jó, ennek mi nagyon örülünk.
0: Tehát otthon is szoktad, mit tudom, egy YouTube-ról, vagy van még CD-d?
1: Van CD? Tudod, mi az a CD? Nagyon jó, szuper, ennek örülünk.
0: Már helyben vagyunk.
1: No, figyelj, jön az első kérdés. Két kérdésre kell helyesen válaszolni, de ezt biztos tudod, és akkor, hogyha megy, akkor már is tiéd a páros belépő.
0: Az első kérdés, hogy, és bocs, nem akarlak megszorongatni, de ez dobta a gép. Hány év után tér vissza Budapestre, Szíl?
2: Hú, valahol olvastam, hogy 15.
1: Igen, jól olvastad, így van, ezt nagyon sok helyen lehozták.
0: Nem csak ízlése van, hanem művelt is, tessék.
1: Hát meg memóriája is, ugye, igen. Az is egy fontos szempont. Oké, okay. Nagyon egyszerű a második kérdés, mettől meddig tart a sláger reggel? Mikor hallhatod a sláger reggelt?
2: Hétfő, péntek
1: 6-tól 10-ig. Igen!
0: Igen!
1: Jó! Megvan! Gratulálunk, tiéd a páros belépő Szél július 30-i koncertjére az MVM Domba, jó szórakozást kívánunk!
2: Ó, úristen, köszönöm!
0: Figyelj, van egyébként kedvenc dalod tőle, nekem a, mondjuk a Crazy, meg mondjuk a Mavision, amit
1: kérdezik. Nekem a Love's Divine.
2: Meg a Kiss from a Rose.
1: Az is nagyon jó.
0: Kiss from a Rose.
1: Nekem a Love's Divine, okay. Tehát az annyira csodálatos.
0: Hát drága Rita, jó szórakozást kívánunk!
2: Köszönöm
1: szépen.
0: És kellemes vakációt akkor addig is.
2: Köszönöm szépen.
1: Szia. Szia.
2: Hello.
3: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

0: szárnya.
1: És megint játszunk a Sláger reggelbe mindjárt.
2: Bizony, jön a hablatjátékunk, és például páros belépőt adunk Charlie Puth koncertjére. Ugye ő az a fiatalember, aki Wiz Khalifával közösen elkészített a See You Again című slágert, ami csodálatosan szép dal. A Halálos iramban hét, így van, című film érzelmes záródala volt, és egyébként ugye Paul Walker emlékére írták. Ezt is hallhatják például élőben, hogyha jelentkeznek most a hablatyba.
1: 0630 30 30 95 8. Egyelőre csak egy SMS-t kell küldeni, annyit, hogy én vagy most, vagy játék.
2: Vagy hablagy, vagy cila.
1: Igen.
2: Vagy ha-hó, bármi.
1: Na még egyszer, 0-30-30-30-95-8. Közben 7:30 múlt picivel, addig is friss infók röviden, meg aztán a Katrin and the Waves és a...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyar Tüzép.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A Fidesz után a tiszások is kivonultak az ülésteremből, személyi döntéseket jelentettek be az egészségügyben, letartóztatásban maradnak az NKA botrány szereplői. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a házbizottság keddi ülésén. A bizottság ülését azt követően hívta össze az országgyűlés elnöke, hogy kedden a napi rendelőtti felszólalásokat követően vita alakult ki az ülésteremben a személyes érintettség okán tett felszólalások és a képviselők üléstermi videózásának kérdéséről, majd Pócs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. Újabb fontos személyi döntéseket jelentettek be az egészségügyben. A változás a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatóját, valamint a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatóját érinti. Szilágyi D. Őrs, az irányító intézmény főigazgatója visszamondta Révai Róbert részére a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház és rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást. Így 2026. július 14. napjától a főigazgatói feladatok ellátására szóló megbízatása megszűnt. Eközben más egészségügyi intézményeknél is javában zajlik az átalakítás. Először szerepelnek Strobl Alajos elveszettnek hitt és újonnan azonosított alkotásai a nagy közönség előtt a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében július 22-én nyíló kiállításon. A Halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl emlékév keretében valósul meg. A kiállítás nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt, akad olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkájaként azonosítani, közölték a szervezők. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú döntést, így egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKA botrányban érintett szereplők, írja a Telex a Kecskeméti Járásbíróság szóvivőjének tájékoztatása alapján. Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét, a Lechner Tudás Központ hirtelen távozó tanácsadóját, a kollégium másik két tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét június végén tartóztatták le, különösen jelentős és vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével gyanúsítják őket. A gyanú szerint ugyanis az NKA döntéshozó testülete 2024. decemberétől a törvényeket és a szabályokat durván megszegve több mint 1000 támogatástól döntött 17 milliárd forintot meghaladó értékben. A férfiaknál a Dócidomonkos Tari Bence, a Hajós Artúr Niemeyer Lukasz párosok, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia, valamint Vasvári Zsófi és Honti Majoros Kiara duója szerepel magyar részről a csütörtöktől vasárnapig tartó Strandröplabda Nemzetek Kupáján a Városligetben. Az eseményt felvezető sajtótájékoztatóján Batai Gabriella elnök kijelentette. Másfél éve álmodtak egy nagyot, amikor megpályázták a rendezvényt, hiszen úgy látták, a magyar strandröplabdázás eljutott arra a szintre, hogy érdemes a további fejlődésbe még több energiát fektetni. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
7: A Felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
8: Nézzük a közlekedési információkat, mert úgy tűnik, hogy van baj ma reggel, sajnos. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél ütközött össze egy személyautó és egy kamion a 16-os kilométernél. Újra lehet már közlekedni a külső sávban, de több kilométeres torlódás alakult ki, és ez sajnos csak lassan oszlik, számítsanak tehát hosszabb menetidőre. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében ütközött egy kamion a belső szalagkorlátnak a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc felé vezető oldalon. Ki is gyulladt, így a műszaki mentés valószínűleg jó sok időt vesz majd igénybe. A 32-es kilométer abban az irányban meg is állították a forgalmat. A főváros felé azonban csak a belső sáv van zárva, de így is 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Így érdemes lehet a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon 27-es Gödöllői kilométer. De az nem jó, hát hogyha 39-nél nem, hol van, 32-nél van a baleset, akkor a 27-es jelenén már megnek megy ki. Na mindegy, térjenek le minél előbb az M3-asról, ha van infójuk, akkor azt megköszönjük, hogyha segítenek, ugye mi nem vagyunk ott, nem látjuk, tehát csak így a leírtakra tudunk hagyatkozni. SMS számunk, meg telefonszámunk 06 30 30 30 95 8.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: főszerepben, a főszereplő, Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
0: Volt egy újabb ilyen tévériport, azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungar is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön. Nem tudja, hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhelyettes válaszol. Idézem szó szerint. Asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak?

slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: fullad, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Drága Marci, jó reggel!
2: Hello!
3: Hello, jó reggelt!
2: Szereted mindenki ezt az esős köszönöm időt, vagy inkább napsütés szeretnél?
3: Ez nekem most jó.
2: Ez kellemes.
1: Igen?
3: Mert jó, kicsit többet esetett volna éjjel.
1: Nem mondjuk az kéne.
2: Munkával telik a mai napod, vagy már pihenhetsz?
3: Igen.
2: Nyári szabadság?
3: Igen, megyek majd.
1: Mész dolgozni.
2: Mész dolgozni.
1: Figyeljetek, a Bajai Duna ágról olyan fényképeket láttam tegnap, hogy tényleg a szívem meg a torkom összeszorul.
2: Hát azt mutattam neked, tudod, igen, hogy ott nincs víz. Borzasztó. Nincs víz.
1: Szóval kéne az eső, de hogy azt nem értem, hogy közben megint, tehát ez a szürkeség, tele van felhőkkel az ég, de hogy akkor miért nem esik? Ma fog.
3: Hát ez
1: ma
3: az, fog. Miért nem esik ki belőle az, ami
2: fog,
3: benne
2: fog,
3: van.
2: Ne aggódjatok. Egész este.
1: Járjunk esőtáncot.
2: Igen.
1: Na figyelj, essen jól a feladvány, és aztán majd az élmény, amit cserébe kapsz, ha megfejted.

0: ennyit nincs több.
1: Hát olyan ismerős, de fogalmam nincsen. Na. Ó, Istenem. Tudom, értem.
2: Még egyszer?
1: Everybody.
2: Az, igen. Yeah.
3: Na és kinek a dala az Everybody?
1: Backstreet Boys.
2: Hogy mondod?
1: Backstreet Boys.
3: Igen! Boys. Igen! Gratulálunk! Tiéd a páros belépő július 27-ére Charlie Puth első magyarországi koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Leander Symphony Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
1: Nagyon szépen köszönöm, és imádlak benneteket!
3: Szép napot!
2: Köszi! Jó szórakozás! Ciao!
1: Sziasztok!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
1: Sláger FM.
0: Mindenki, akit szeretünk.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a szigeten, augusztus 9-én.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
10: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
13: 188.
12: Hogy micsoda?
13: 188.
12: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
13: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
12: Kik ők?
13: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
12: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szűkül a hazai ingatlanpiac, megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának letartóztatását. Távozott hivatalából az egész ukrán kormány. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok.

0: Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég a friss ingatlanpiaci barométere alapján. A júniusi 9862 tranzakció a májusi szintet 10,9%-kal haladta meg, a tavaly júniusi értéktől pedig 0,5%-kal maradt el, így éves alapon stagnál. A forgalom. A fél év egészében mintegy 56 ezer adásvétel zárult, ami közel 11%-os csökkenés a tavalyi első fél évhez képest, amikor még a bővülés jellemezte a lakáspiacot. Budán négyzetméterenként 1,2-1,6 millió, Pesten négyzetméterenként az 1,2-1,4 millió forintos sávban adták el a legtöbb lakást. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váber György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina controlling főigazgató vette át. Megszüntették Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette, mint írták a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján a letartóztatást megszüntette. A gyanúsítottal szemben október 11-éig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el. A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére 9-re emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma. Köztük volt Kovács Buna is, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről Proics Lilla, az intézet elbocsátott nevelője is beszámolt a Partizánban. Az ukrán parlament megszavazta Julija Svilidenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be róla ukrán híradások. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kormány kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denis Smihal, első miniszter elnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágynál, a terelt szakasz végénél baleset történt korábban, egy személyautó és egy kamion karambolozott. A 16-os kilométernél már használható a külső sáv is, de Herceghalomtól Biatorbágyig még mindig több kilométeres a torlódás. Személygépkocsival már Tatabányától érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M3-ason Vásárosnamény felé történt baleset Gödöllő térségében. Egy kamion ütközött a szalagkorlátnak. A 32-es kilométernél megállították a forgalmat abban az irányban, a főváros felé pedig a belső sáv van zárva. A határ felé 3-4, Budapest irányában 5-6 kilométeres a torlódás, érdemes lehet tehát kerülni. Az M0-ás északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé vezető oldalon egy személyautó és egy kamion ütközött szintén, a 70-es kilométernél a külső sáv van zárva, itt is alakul a torlódás. Budapesten a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, mert átépítik a csatornát, Újpesten pedig az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, így a két irány forgalmát tehát egy sávon felváltva engedik át. Ja, és még egy, az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között, mától napközben időszakos szakaszos sávzárásra kell számítani mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Nagyon szeretnénk, hogyha megírnánk nekünk, vagy akár meg is mutatnák, például a Sláger FM Facebook oldalán az aktuális bejegyzés alatt, hogy melyik az a fotójuk, amire a legbüszkébbek, mármint nem saját magukról feltétlenül, hanem amit önök készítettek.
7: És persze hívunk egy profit is, hogy segítsen nekünk abban eligazodni, mitől jó egy fénykép.
8: Hey guys, it's Taylor.
9: It's me.
8: Taylor.
6: A Sláger FM, minden, amit szeretnénk.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:09 előtt pontosan 1 perccel. Most már ugye, mióta a zsebünkben ott van a telefon, az okostelefon, amin van fényképezőgép, már mindenhol egyfolytában fotókat, videókat készítünk, szerintem olyan mennyiségben, hogy soha az életben nem fogsz visszanézni.
1: Ez így van.
0: De is, amikor itt ülsz néha a rádión fél évente, hogy válogatsz, és így nézed, jé, koncert fel.
1: Ugye?
0: Úgy sem nézed, nem
1: tudom. De nincs szívem kitörölni őket. És akkor lementem a gépemre, ahol szintén soha nem nézem meg őket, tehát nem tudom, miért csinálom.
0: És olyan furcsa, mert az, hogy így tömegessé válik a fotózás, mármint, hogy rengeteg képet készítünk, valahogy elvesz az értékében. Mert amikor elém kerül egy 30 évvel ezelőtti, vagy 20 évvel ezelőtti fotó, amikor összesen egész évben csináltunk, nem tudom, egy nyaraláson egy tekercset elfotóztam, 24 képet, akkor már ugye boldog voltam, és az egy kincs, hogy ott van, itt egy ilyen kép. Most, amikor így ránézek egy 5 évvel ezelőtti utazás, és ott van 6400 kép, így be is csukom rögtön a galériát, meg se nyitom. És hát mégis mondhatjuk azt talán, hogy így a nyár az a kiemelt időszaka a fotókészítésnek, pontosan az előbb említett élmények okán, hogy azért utazunk, pihenünk, talán különlegesebb helyekre is eljutunk, mint úgy egyébként a mindennapokban. Szóval lehet érdemes átgondolni, hogy mégiscsak kicsit tudatosabban használjuk a fotóapparátot. Tehát hogyan kell ezt jól csinálni? Hát gondoltuk, megkérdezünk egy profi fotóst, aki ráadásul a BBC világverseny történetének legeredményesebb fotós, az egyetlen ember, akit az év ifjú természetfotósának és az év természetfotósának is megválasztottak a világon. Kedves Máté Bence, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Halló! A gondunk van a telefonunkkal.
1: Gondunk van, már is hívunk a másikról. Igen. Egy pillanat türelmedet kérjük, jó? Akkor leteszlek. Ja, persze, hát hiszen gondunk van a telefonunkkal.
0: Igen, akkor igen, arról kérlek, addig elmondom, hogy még így a nyaralás kapcsán emlékszem, hogy csak Koltai Lajostól kérdeztem meg, mint kiváló operatőrtől, és azért neki is van nyilván egy látásmódja, hogy amikor így videózunk a családi valkecsi meg nyaraláson, mi a legnagyobb hiba, amit elkövetünk, és erre azt válaszolt, hogy az, amikor meg akarjuk mutatni másoknak, mert hogy annál borzasztóbb nincs, mint hogy te átélted, ott voltál, vagy mondjuk a családtagjaid, és közben megvan Bence.
1: Reméljük.
0: És ugye ezt másra így rá akarod testelni, aki nem volt ott, és nem tudja, ezt így nézi, és már a 6000. felvétel, hogy most ő azzal mit kezdjem. Szia Bence, kicsi gondunk volt a telefonnal. De most fölvette ki. Még mindig gondunk van a telefonunkkal, de egyszer csak ez is megoldódik.
1: Nem akarom ezt elhinni, na jó. Akkor még egyszer.
2: Most már.
1: Szia, figyelj, valami képzeld el, hogy az egyik telefonunkkal nem működik, és a másikról hívtunk most. Csak elfeledkeztünk róla, hogy az egyik nem működik. Hát szervusz, de örülünk, hogy itt vagy. Igen, mindig a technika, pedig te is használod a technikát méghozzá milyen jól.
0: Eddig csak a láthatatlan madárfotós voltál, most már a hallhatatlan, hallhatatlan madárfotós is vagy. Szia.
2: Na, van az, amikor erre, amikor az egyik fényképezik, akkor elő kell menni másikat, de egyik nem.
0: Mennyi van nálad általában?
1: Soha?
2: Hát mindig kettő szokott lenni, de még nem volt olyan, hogy tönkremez volna.
1: Micsoda mázlista vagy. Figyelj csak, Bence, mi az, ami kell ahhoz tényleg, hogy mondjuk egy ilyen tökéletes fotót el tudj készíteni, mint amiből van neked azért csiliárd? Mert hogyha valaki felmegy az oldaladra, vagy esetleg ismeri a munkásságodat, volt egy kiállításon, akkor látja, hogy neked nem egy tökéletes képed van, hanem mindegyiknél ott állunk, és nézzük, hogy ezt hogy, ezt mégis hogy. Én nagyon sokszor kérdeztem már ezt a képeidet látva.
2: Hát én szerintem sokkal több rossz képet csinálok, mint mások.
1: Igen.
2: Csak fontos volt már az elején, még a diáskorszakban megtanulni azt, hogy a rossz képeimet nem utogassam.
1: Aha.
2: Jó, tehát, hogy ez a különbség.
0: Ez megmutatott. Okay. Tehát te is csinálsz sok rossz képet, csak jól válogatsz.
2: Facebook oldalamat mindenfajta felvételeken, általában ilyen hónapokat, vagy inkább éveket dolgozok egy témán. Én engem ez motivál, hogy egy-egy különleges témát kivesézzek, amennyire csak lehet. És utána publikálom, amikor már azt mondom, hogy na most már ebben nem látok több perspektívát. De hát nem akarok Photoshop tanfolyamot tartani meg, hogy kell fényképezőgépet használni, de szerintem a legfontosabb az az egészséges önkritika, hogy a többiekhez meg magamhoz képest az a felvétel az vajon hogy áll, és ezért nagyon jó berakni néha a fiókba, amikor azt gondolom, hogy ez szuper, és megvan szerkesztve, és már konyhakész. Lehetne publikálni, akkor ezért fiókba szoktam tárolni még egy darabig képletesen, azért, hogy az idő megmutassa, hogy valóban, amikor már kicsit megfakulnak a hozzáfűzött élmények, már egy másik évszak van, nagy Isten, azon a témán dolgoztam még egy pár hetet, akkor valóban megállja a helyét, mert az idő azt mutatja, hogy akkor elévülhetetlen, hogyha ha 1-2-3 év múlva is ugyanúgy jó kép, és nem csak a korában lehet jól értékelni.
0: Olyan érdekes, mert te most a művészi fotókról beszélsz, amiket készítesz, de hogy amit mondtál, szerintem ez ugyanígy megállja a helyét, hogy ha elmész egy nyaralásra, akkor mondjuk várj utána 2 hetet legalább, vagy 3-at, és ha utána nézed át, amit a telefonodban találsz, meg itt-ott, és elkezded átmásolni a gépbe, akkor szerintem az egy nagyszerű alkalom lehet már kapásból a szortírozásra, mert akkor nem jársz úgy, mint én, hogy ott van, nem tudom, 825 kép, és soha nincs kedvem, tehát már így 3-4 év távlatából, tudod, ez a, át kéne válogatni a lisszaboni képeket, és megnyitom, és hagyom a fenébe, nem. Ugyanabból van 8, meg 10, ugyanabból a perspektíva, csak ez egy kicsit idébb, kicsit odébb, kicsit másképp süt a nap, lehet, ezt frissiben kell megcsinálni. Mi az, amit...
2: A legjobb, amikor a családnak ezt végig kell néznie, ugye, nem
1: adattált
2: kollekciót,
1: igen.
2: Akkor mindenki alig várja, hogy végignézhesse, te hovót anyaralni.
1: Mi a kedvenc témád, hogyha választhatsz?
2: Kedvenc téma az most már teljesen egy... Korábban azt mondtam, hogy Kiskunság nemzeti park élővilága, de most már szűkebb környezetben mentem, most már kerti élővilág.
1: Aha.
2: Tehát, hogy az nagyon, nagyon csúnyán vezet mindenfajta afrikai és egzotikus táj előtt. Egész egyszerűen azért, mert én egy olyan területen lakom, amit élőhely rekonstrukcióval, a természet segítségével én hoztam létre, és ahol korábban kukoricaföld volt, most ilyen 5 bagolyfaj, 150 madárfaj minden évben, rengeteg ízelt lábú emlősök jelentek meg, ugye motiváltam őket különböző élőhelyekkel, vodukkal, élelemmel, vízzel, és egy ilyen területen dolgozni, az a non-plusz ultrája, mert ezeket igazán a saját magamnak tudom érezni.
0: Tehát idomított fotomodelljeid vannak már, akik tudják, hogyan kell pózolni madárlétükre a kamera előtt. Hát, ez jó.
2: Igen, de tényleg ezt azoknak is javaslom egyébként, akiknek van egy pár négyzetméter zöld felülete, és nem fotózási céllal csinálják, mert azokat a vadállatokat, amik adoptálódnak az emberhez, akár legyenek ezek a hüllők, vagy emlősök, vagy madarak, akkor kis idő ráfordítással előbb-utóbb lehet őket kézbe letetni. És az nagyon vagány, amikor én kijövök a házamnak az ajtaján, akkor ott állnak sorba a gyíkok, és várják, hogy megetessem őket. Megyek egy kicsit tovább, akkor ott ürgék vannak, akkor azok várják. De most tegnap előtt volt egy kis hüni, azt megetettem szilvával, ezek ilyen nagyon-nagyon lélekevelő jelenetek.
0: Ne értsük félre, amit mondok, a gyíkomat próbáltam megszelídíteni a hétvégi háznál. Igen. Már nevet is adtam neki, és mindig ott jön. Múltkor egy üdítős palacnak a kupakjában vizet próbáltam adni neki, amikor az a nagyon nagy meleg volt, úgy nézegette, de nem nagyon foglalkozott. Inkább rám nézett, hogy te hülye vagy nem tudom mi.
2: Igen.
0: Nem tudom, mit kéne vele csinálni.
2: Úgy kell csinálni, hogy először is meg kell figyelni minden állatot, hogy hogyan reagál a viselkedés. Ez a mai felgyorsult világban nem olyan egyszerű. Hát most magam ellen beszélek, vagy a műsorán, de ugye a telefont a félre kéne rakni. Még hogyha szeretnénk lefotózni, akkor is inkább ne legyen ott, hogy tudjunk az állatról összpontosítani meg a környezetére, meg a reakcióira. És utána, hogyha fogunk egy földigirisztát, vagy egy lószúnyogot, ami ott van a kezünkbe, és úgy fogjuk meg, hogy még azért ne legyen neki baja, de lássa a gyík azt, hogy ott még egy élő dolog van a kezedbe, akkor akár ilyen 1 méteres távolságból is oda sétál érte. Ez egy óra alatt meg lehet csinálni. Tehát egy órát az ember rászán, és nem ő megy oda a gyíkhoz, hanem egy darabig oda megy a közelébe, mondjuk ilyen 2 méter, másfél, 1 méter esetleg, azt még úgy tolerálja, és utána pedig, hát mint kis herceg a rókát magához felíti, és onnantól kezdve, hogyha ezt megcsinálja naponta többször, nálunk már az van, hogy megyek le a teraszra, akkor ott tényleg ott sorbálnak a gyíkok, és már egymással veszekednek, hogy kikapja az első kukacot.
1: Bence, amikor valaki érkezik hozzád mondjuk külföldről, és látja, hogy te milyen csodálatos környezetet teremtettél magadnak és az állatoknak, akkor mit szól hozzá? Hogy reagálnak
2: el? Hazamegy, és ő is akarja csinálni.
1: Na, ez a jó. De ez jó, nem?
2: Hihetetlen. Hát nagyon-nagyon jó. Én erről szívesen beszélek is, megmutogatom a gyakorlati példákat, mert ez egy folyamatos gyakorlási folyamat, meg tanulási folyamat, de tényleg az a jó benne, hogyha valaki városból akik, de van neki 20 négyzetméter zöld felülete, akkor ugye arra tekinthet úgy, mint egy klasszikus angol kert, ahol minden szabályszerű, minden nyírott, öntözött, és betelepített, vagy tekinthet úgy rá, mint egy ökológiai rendszer, ahol azért még mindig megvannak a levegőből odaérkező gombák, baktériumok és az oda tartozó őshonos élővilág előbb-utóbb megjelenik, és el tudja foglalni.
0: Figyelj, azért olyan van, amikor mondjuk a család megkér, hogy szülinapi mulatság van, hát Bence, hát te fotós vagy, fotóz már le a, nem tudom, Julcsikát a tortával.
1: Szerintem ilyen már nincs.
2: Nem kínoznak vele, nem. Hát még az... akkor próbálgattam a szárnyémet, akkor lenyomtam egy-két esküvőt, de úgy éreztük mind a két részre, hogy ezt nem kell előtetni, mert maradnak csak a vadon élő és őshonos állatok, amik abban a környezetben tartoznak. Egyébként én örülök annak, hogy ekkora népszerűségnek örvendett a szemem láttára, vagy növekedett a fotózás, ugye ez egyértelműen a telefonokba szerelt képkészítés eszközöknek köszönhető, és ugrásszerűen növekedett a minőség. Tehát olyan színvonal van ma már, akár egy átlagos fotópályázaton, vagy csak az embereknek a telefonjára, hogy azért megtanulnak komponálni, megtanulnak nem csak a szemmagasságból fotózni, hanem lehajolni, megkeresni a háttereket, egy csomó jó videó van. Az ember egy kicsit igényes, és rászán egy néhány órát, akkor ingyenesen elvégzi ezeket a tutoriáltan folyamokat, és már is jobban tud komponálni, aztán a következő meg, hogyha ráér, akkor törölgessen, és hagyja meg tényleg csak a legjobbakat.
0: De az jó, hogy örülsz ennek, mert pont most olvastam tegnap, hogy a Sós fotó, ami több mint 50 éve létezik Budapesten, és ami az utolsó ilyen mencsvár, az archív, illetve az analóg fotó számára, hogy az is lassan bezár, és tudom, hogy sokan a régi fotósok közül úgy kicsit elszontyolodnak, hogy hát a digitális, az nem olyan szép, változik, meg nem olyan jó, de közben meg a világ nyilván fejlődik, meg változik, és azért, ahogy látjuk, ebből is ki lehet hozni a szépet és a jót. Így van.
2: Hát azért sokszor éli a reneszánszát, és sok ezeren foglalkoznak ezzel. Van egy különleges bája még mindig az analóg világra való fotózásnak. Kérdés, hogy mi a cél. Tehát nagyon körülményes. Az már inkább egy ilyen retro, olyan, mint amikor oldtimer autókkal közlekedik az ember, hogy annak azért van egy éles stílusa, annak van egy
1: hangulata.
2: Ugyanez van az analóg fotózásnál is, hogy lehet, hogy éppen versenyben nehéz vele szállni, de nagyon jó játék.
1: Mi a hallgatóinktól most azt kérdeztük a Sláger FM Facebook oldalán, és folyamatosan érkeznek a képek is, hogy írják meg, vagy mutassák meg, hogy melyik fotójukra a legbüszkébbek. Te melyikre vagy a legbüszkébb?
2: Nekem nincs egy ilyen, mert mindig beleszeretek abba a témába, amiben dolgozok. Most én éjszakai témákon dolgozom. Próbálom a tejutat összehozni a kert élő világgal. De hát nyilván, amikor engem úgy elkönyveltek, mint madárfotós, és aztán végül is hangyákkal készült fotóval lettem a világon az év természetfotós, az egy óriási mérföldkő volt, és hogyha most minden fotómat ki kéne törölni, meg minden diámat félbevágni egy ollóval, akkor lehet, hogy ez lenne az a ró állomány, amit magammal vinnék, hogyha megmenthetném az emlékei miatt. De hát nem szoktam beleszeretni a saját fotóimba, hanem próbálom őket helyükön értékelni, és nézni a következő kihívást.
0: Ilyen. További jó munkát ez a kihíváshoz, mert oké, a madarakat meg tudtad szelídíteni, meg csináltál nekik odud, de azért a tejúttal már nehezebb dolgod lesz. Az nem fog úgy kanyarogni, ahogy te szeretnéd, hogy sajnos neked kell alkalmazkodni hozzá. Úgyhogy sok sikert, kitartást, és köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük, szia.
0: Máté Bence természetfotóst faggattuk, most pedig önök következnek, tényleg töltsenek nekünk föl képeket, akár a Sláger FM Facebook oldalára, miközben áhítattal hallgatjuk Katy Perryt, és közben Kaliforniába képzeljük magunkat. 8:26-kor itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
2: Irány a Premier Outlet árzuhanás.

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
2: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
1: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
2: Tökéletes!
1: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
3: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
10: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Gyűjtik az aláírásokat a munkaszüneti napért. Napi 10 centit apadt a Duna júliusban. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró pénteken estétől vasárnapig. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Budapest 5 helyszínén gyűjtik az aláírásokat december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete népszavazási kezdeményezést nyújtott be december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, amelynek a Nemzeti Választási Bizottság helyt adott, így megkezdődhetett az aláírásgyűjtés. A cél 200 ezer aláírás összegyűjtése szeptember 4-éig. Július 13-a óta 5 budapesti helyszínen gyűlnek a szignók, és próbálnak minél több embert megszólítani. A 200 ezer aláírást szeptember 4-éig gyűjtik, és 10-én leadják, és ha teljesültek a feltételek, a referendumot ki is írhatják az ügyben. Július elejé óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjánál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm-t tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadék hiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Kigyulladt az aljnövényzet Török Bálint határában az M0-as autóút közelében. A katasztrófa védelem és a polgármesteri tájékoztatás szerint a 2,5 hektáros területen zajló oltási munkálatok során lakóépületek nem sérültek meg. A tűz kedden délután keletkezett az Annahegyi pihenőnél az M0-as autóút közvetlen közelében. A katasztrófa védelem 13 óra körül kezdte meg a helyszíni beavatkozást, ahol a lángok megközelítőleg 2,5 hektárnyi területet érintettek. A tűz átterjedt egy kerítéssel elzárt fás területre is, ami nehezítette az egységek munkáját. A tűzoltók több vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel határolták körül a lángokat. karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró pénteken 22 órától vasárnapig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A tájékoztatás szerint a metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomás a 19 és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A vasútállomáshoz vonattal érkezőknek vagy onnan indulóknak azt javasolják, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros a 2-es metróval könnyen elérhető. 2,5 év börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki rendőrségi vezetőnek adta ki magát, és nem létező kapcsolataira hivatkozva megígérte, hogy kimenekít Venezuelából egy ott fogva tartott nőt, közölte a fővárosi főügyészség. A férfi azt mondta, hogy kapcsolatai révén a lány hazahozatala érdekében el tud intézni egy fogolycserét, amelynek a költsége 28 millió forint lenne. A család ezután a pénz egy részét összesen mintegy 17,5 millió forintnak megfelelő forintot és eurót előterem tett, és átadott a férfinak. A sértettek később feljelentést tettek, a rendőrök pedig elfogták a csalót. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
13: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
14: Még mindig gond van több autópályán, az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között a terelésben továbbra is folyamatosan szakaszosan lelassul a haladás, illetve torlódás is kialakul itt-ott, főképp a külső sávban. Az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllő térségében egy kamion ütközött a belső szalagkorlátnak és ki is gyulladt, ezért komoly korlátozás van érvényben, és valószínűleg el is húzódik egy ideig a műszaki mentés, így mindkét irányban torlódásra kell számítani, a határ felé 3-4, Budapest irányában 5-6 kilométernyi ez a torlódás, tehát a gödöllői szakaszon az M3-asnál. Az M0-ás északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé vezető oldalon egy személy kocsi és egy kamion ütközött össze. A 70-es kilométernél zárva a külső sáv, és nagyjából 2 kilométeres torlódás alakult ki ennek nyomán. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt zárva a külső sáv, mert átépítik a csatornát. Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál úgy gyalogátkelő helyet építenek, a két irány forgalmát felváltva engedik át. Az Üllői úton pedig a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávzárást kell kerülgetni mától napközben mindkét irányban csatorna karbantartás miatt.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 8.49-kor kérdeztük, ki melyik fotójára a legbüszkébb, bármi nem feltétlenül saját magát ábrázol, hanem saját maga által készített fotójára. Ezt sokan sokféleképpen értelmezték még így is. Valóban mondjuk nem határoztuk meg, hogy alapvetően művészi szempontból, tehát, hogy, de azért a többség az olyan képeket csatolt, amik tényleg nagyon látványosak és szépek.
2: Hát én Juditét egyenesen imádom. Na. Úgy képzeljék el, hogyha esetleg most nem tudnak a Facebook oldalunkra felmenni, hogy egy lepkét tart a kezében, ott vannak a gyümölcsök a lepke előtt, tehát valószínűleg hamarosan táplálkozni fog. Ugye, amikor mi beszélgettünk a Plant Protecting tulajdonosával, Ritával, Gyuris Ritával, akkor ő elmesélte, hogy mennyire szép az, amikor mondjuk a lepkéket ő is eteti, és tényleg ő is csodálatos képeket posztol erről. Úgyhogy én örülök annak, hogy más is foglalkozik ezzel, és hódol ennek a hobbinak, hogy lepkéket tart.
1: Nekem tetszik Pircsinek a képe is, aki egy a kávéscsészét fotózta le fölülről, az alján még van valamennyi, nem derül ki, hogy a fölnézetből nem látszik, hogy pontosan meddig ér a hab.
2: De mosolyog rá. Látom, mosolyog,
1: és kacsint, tehát ez helyes. A kacsintos smiley-t vág a kávé, és azt írja, hogy semmiféle trükk, tehát hozzá is írta, azt mondja, nem hittem a szememnek, aztán lefotóztam, megjegyzem, semmi trükk nincs benne, hanem és ez tényleg így történt.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a mi hallgatóink, facebookozóink gyönyörű képeket készítenek, tehát olyan természetfotókat, illetve naplementéket posztoltak, hogy ez egészen elképesztő, de tényleg.
1: Nagyon szép helyeken járnak. Igen. Például Ágnes Nizzában járt. Fú, ezt Csabi itt lenne most nagyra értékelni, és ugye egy sor pálmafa, fölötte pedig a vöröses, az ég alja, igen. Aztán
2: van itt Villám is, illetve van még egy különlegesség, Viki fotózta, és itt is van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Hol készült a kép, és mit ábrázol, Viki?
3: A kép Tallinnban, Észtországban készült, Pirita városrészben, és a tengerparton egy naplemente, aminek a különlegessége, hogy ez körülbelül egy éjfél környékén készült.
1: Ja. Azt mondja, hogy este 8 óra van, vagy valami ilyesmi.
2: Igen.
3: Nem.
2: Viki, te ugye kint élsz Észtországban.
3: Igen, és akkor most ilyenkor nyáron van a fehér éjszakák.
1: Ami mit jelent pontosan?
3: Igen, ami azt jelenti, hogy például júniusban ugye egészen a nyári napforduló idejéig hosszabbodnak a nappalok, és akkor így június 15 és mondjuk 25 között alig nyugszik le a nap, tehát hogy nincs ez a teljesen sötét, nincs ez a fél évig tartó világosság sem, mint ugye mondjuk Rovaniemiben, vagy még a felett, hanem 11 órakor simán világos van, tehát olyan, mint mondjuk Magyarországon este 8 órakor, és akkor ugye fokozatosan megy le a nap, viszont éjjel ilyen fél három körül, meg már így pitymallik, tehát amikor mondjuk megyünk haza a buliból, akkor...
2: Figyelj, ezt meg lehet szokni, hogy ez mennyi idő volt, míg te erre átálltál?
3: Nehéz megszokni, mert 11 órakor még azt érzem, hogy ó, én még menni akarok.
2: Igen, de közben már fáradt vagy, persze, igen.
3: De azért az reggel hamar eljön, hozzá lehet szokni. Azért nem árt, hogyha van akár egy ilyen szemvédő, ugye a repülőn is osztogatnak, vagy pedig róló, amivel azért be lehet sötétíteni a szobát.
2: Nagyon köszi.
1: További szép fotókat kívánunk. Szia!
3: Nektek is. Szép napot, sziasztok!
1: Nagyon tetszik Attila fényképe, amin egy adótorony látható, tehát mobiltelefon adótorony, balra egy erdő, körülbelül olyasmi szürke az ég alja, mint most, illetve annál sötétebb, és villámlik éppen, kicsit olyan, mintha pont az adótoronyba csapna be a villám, de nem, és ugye a villám az, hát ez egy pillanat alatt történik meg, tehát azt lefotózni, azt elkapni, mert hogy írja, hogy ez 2012-ben egy sima, egyszerű Sony Ericsson V995-ös nyomógombos telefonnal fotózta le. Tehát nem,
2: még különlegesebb.
1: Igen, mert ugye egy analóg fényképezőképpen hosszú exponálással lehet azért elkapni villámokat, de az, hogy egy telefonnal azt a pillanatot elkapd, az nem semmi. És van még egy kép, amin ugyanilyen Ignácé, ugyanilyen az ég alja, mint most itt nálunk, mondjuk Budapesten, és alul nézetből egy több pálmafa, de ilyen nagyon kecses, magas pálmafák, fújja őket a szél, tehát valami vihar lehet, és közben ilyen narancsos barnás a szára, vagy a törzse, bocsánat, a pálmafának, mint hogyha éppen menne le a nap, és az vetülne rá. Nagyon szép képeket küldtek.
2: És várjuk a továbbiakat is, nagyon szépen köszönjük, akár mondjuk írhatnak hozzá történetet is, de elég, ha csak a képet csatolják.

0: go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek. Felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
0: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény. Kest helyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Oh, nem már. NASA ajándékba?
11: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Egyetlen ajánlat érkezett az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére. Megszűnik a Volt köztársasági elnök alapítványa is, gyújtogatás okozhatta a francia erdőtüzeket. Molnár Róbert vagyok. Már bírálati szakaszban van az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozatra gyorsan kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami nemzeti rendezvényszervező ügynökség által az időszűke miatt hirdetmény nélkül, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a Hard Rock Szolgáltató Kft. Kapja a megbízást, írja a hvg.hu. A lap azt írja, a Hard Rock bruttó 3,9 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás

0: menedékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. A programterv szerint augusztus 20-án lesz családi élményzóna, könnyű és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok. Megszűnik a Volt köztársasági elnök alapítványa is. Tegnap este megjelent azoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak a listája, amelyek július 31-től biztosan megszűnnek. A Magyar Közlönyben megjelent egy 16-os lista, ami a vagyonkezelő alapítványok, valamint közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetéséről rendelkezik. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint így egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány, más néven KEKVA szűnik meg. Ezek mellé elszámolási biztosokat jelölnek ki. Ennek értelmében megszűnik többek között a Hausmann Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is. Százas tempónál menet közben ugrott ki a Ljubljanából Budapestre tartó Intercity ablakán egy 19 éves fiú hétfőn délután Zala vármegyében, a Zalaszentgyörgy és Bagót közötti szakaszon. A zavartan viselkedő fiatal a sínek mellett próbált meg kimászni a főútra, amikor a rendőrök rátaláltak. A fiatalnak érvényes, szlovén kiadású jegye volt a nemzetközi járatra. Az egyik kalauz a kocsi másik végéből nézte végig a döbbenetes jelenetet, és azonnal szólt a vonaton szolgálatot teljesítő rendőr. Számolt be róla az RTL híradó. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, ahol megtalálták a sérült, zavartan viselkedő fiatalt. Hogy a fiú miért ugrott ki a száguldó vonatból, az egyelőre rejtély. A körülményeket a nagykanizsai rendőrkapitányság vizsgálja. A Párizs közelében tomboló hatalmas erdőtűzzel kapcsolatban két embert is letartóztattak. Egyikőjük a Reuters beszámolója szerint önkéntes tűzoltó volt, aki kedden beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy benzinnel és öngyújtóval gyújtott meg gallyakat, de rajta kívül vallomást tett egy másik gyanúsított is, aki beismerte, hogy véletlenül okozott tüzet, amikor eldobta a cigarettáját. Mindkét férfi 2007-ben született, vagyis mindössze 19 évesek és büntetlen előéletűek. Csalódottan értékelte a francia válogatott teljesítményét a csapatkapitány Mbappé a futballvilágbajnokság keddi elődöntője után. Nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, idézte a világklasszis csatárt a Le Figaro. Ha a világbajnokság elődöntőjében nem azt csinálod, amit kellene, akkor nem nyersz, tette hozzá önkritikusan. Spanyolország 2-0-ra nyerte a világbajnokság első elődöntőjét, miután mindkét fél időben rúgott egy gólt, és teljesen eltüntette a félelmetes francia támadósort, ami sokáig a kaput sem találta el. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Újpesten baleset történt a Baross utcában, befelé a Fóti útnál. Közben továbbra is lassan járható a Pesti alsórakpart, a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet híd előtt északi irányban, a Rákóczi út a Baross tértől a Blaháig, a Dózsa-György út a Hősök terétől a Váci út felé, az Üllői út pedig befelé a Nagykörútnál, de a Budaörsi úton befelé is erős még mindig a forgalom a Sasadi úttól. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt zárva a külső sáv. Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalmát felváltva engedik át. Az Üllői úton pedig a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávzárást kell kerülgetni mától napközben. Az M0-as északi szektorában az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé egy személyautó és egy kamion ütközött, a 70-es kilométernél zárva a külső sáv, 2 kilométeres a torlódás. Az M1-esen a Tatabánya és az M0-as közti terelés vége felé lassul le főleg a haladás, ott korábban baleset is történt, személyautóval érdemes a belső sávot választani inkább, és az M3-ason Gödöllő térségében ütközött egy kamion a szalagkorlátnak, ki is gyulladt, ezért mindkét irányban korlátozás és több kilométeres torlódás érvényes.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Azt kell mondjam, hogy legendás órának nézzünk elébe, hiszen mindjárt Vikidál Gyulával beszélgetünk itt a stúdióban Bródi Jánosról, de közben hívjuk
7: Závodi Gábort is.
2: Üdvözlet, itt Pordán Petra.
7: És Somogyi Zoltán.
2: 9 óra után 6 perc. Emlékszel?

0: Ez a sláger reggel, 4:15, egy percen muszáj volt ezzel kezdenünk, és közben figyeltem Vikidár Gyula arcát.
1: Hát ha már ott van koppányvezér.
0: Elég rezignáltam, vette tudomásul, hogy viszont hallja koppányvezér. Nézd, a másik opció az lett volna, hogy a Popeye tengerész játszom, de szerintem ezzel...
2: Arra nem biztos, hogy ennyire emlékszem, de valamiben, tehát rengeteg olyan dolgon, amire már nem nagyon. Erre bizonyára igen.
0: Erre viszont igen. Jó reggelt kívánunk, meg szerintem köszöntünk a stúdióban.
1: Hát erre nagyon sokan emlékezünk, az biztos.
0: Igen. Figyelj, hogyha mostában elsétálsz mondjuk ott a Királydom környékén, nem tudom, jártál el a Városligetben, akkor még mindig...
2: Két éve voltam már.
0: Megdobban a szíved, hogyha ott arra mész?
2: Ez természetes. Én azt gondolom, hogy vannak történelmi pillanatok, még a zenész életében is, és azt gondolom, hogy nekem azért egy koppányvezért játszani, illetve énekelni, és egyáltalán ez a darab, ez örök emlék.
1: És az, hogy ez 1983-ban volt, tehát ezt ízlegessük egy picit, hogy milyen régen és milyen sokunknak jelent még mindig nagyon sokat.
0: Nem mond neki azt, hogy öreg.
1: De hogy vagy öreg!
2: Nem, még csak 79 éves leszek.
0: Ugye, pont amikor megérkeztél, évek óta nem találkoztunk, megérkeztél, és az volt az első gondolatom, hogy figyelj, 60 éves koromban szeretnék ennyire lelkes bomba formában lenni.
1: Már
0: a telefonját megmutatta büszkén, hogy milyen jó, nálad van a pendrive, azt mondtad, hogy az is készült. Mi van? Egy pendrive van a kulcstartódon.
2: Így van. Ez egy örök életű valami. Erdélyben volt fellépésünk Homonyi Sanyi barátom, majd Gyulakuta, szépen beállunk zenekarral, megy a nóta a beállásnál, egyszer csak hogy eszembe jut, hogy nekem másnap közel Felvidékhez szóló fellépésem van.
1: Jézus Mária, azért az nagy
2: távol. Egyetlen zenekari alap nincs nálam, de semmi az égvilágon. És akkor megtanultam, hogy attól kezdve akármi történik, az autó kulcstartón, vagy a kulcsom kulcstartón kell egy pendrive-nak lenni.
0: Az alap, hogy ott legyen az alap. No, hát amiért most itt ülsz nálunk, a Sziget Pilus egyedik napja, augusztus 9-e, ugye a Bródi dalok napja lesz, ahogy erről már Gerendai Károlyjal egyébként beszélgettünk itt a stúdióban néhány héttel ezelőtt, amikor bejelentettük mindezt hivatalosan. Most már jó hír, hogy mottója is van ennek a napnak, egy újjászületett Bródi János dal címe, mindannyian mások vagyunk, ez az, amit egyébként hamarosan meg is hallgatunk majd ezt a dalt. Viszont közben akkor csatlakozik hozzánk a vonalban még a dal egyik zeneszerzője, Závodi Gábor. Szevasz Gábor, jó reggelt!
3: Szevasz Gábor! Jó reggelt, és a Gyuszit külön üdvözlöm.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és annak is, hogy ilyen sokszínű lett ez a mindannyian mások vagyunk, mert hogy rengeteg fiatal művész, rengeteg legendás művész vesz ebben részt. Hogy válogattatok? Nagyon nehéz lehetett.
3: Hát nyilván nem volt könnyű, de először is egy férjétes az Attis, az aki nem zeneszerzőnek a dalnak, hanem nyilván áthangszereltem egy csomó mindent.
1: Igen.
3: Kicsit más kategória, ez csak zárójelben jegyzem meg. Tehát, hogy nyilván abból indultunk ki, hogy amikor már összeállt a mezőny, hogy ezen a nem akármilyen estén kik fognak fellépni, valójában közértette körülmű, mi mindenkinek felajánlottuk a lehetőséget, hogy akinek van keze vagy ráér ebben a dalban részt vennie, az örömmel látjuk. Így aztán összeállt egy 30-as stáb, és abból lett végül is összealakva most, akiket a dalban, ebben az újjá született dalban mindenki hallhat, úgyhogy ahogy a Gyuszi is szintén. Nagyon kevés sor maradt, mert ugye de nem lehetett végtelenül
1: húzni,
3: egyes sorok maradtak az előadóknak, de így is nagyon
0: most erről pont eszembe jut, hogy amikor elkészült annak idén, ugye Michael Jackson és Lionel Richie kezdeményezésére, USA for Africa, We Are the World, ott állítólag ilyen vérre menő viták voltak, hogy ki hány szót, tagot énekelhet el, hogy melyik sor kié lesz, ki csatlakozik be előbb. Nálatok volt ilyen, Gyuszi, vagy ilyen abszolút békesség az
2: előtt az egész? Gábor eldöntötte, hogy
0: demokratikusan.
2: Természetesen. Ez mindenki tudomásul vettem, mert a stúdióban felénekeltük és kész.
1: Gábor, most Gyuszinak megmutattuk egyébként a videóklipet, és most látta először képzeld egy részét, még nem tudtuk végignézni, de mondjuk még néhány nevet, akik szerepelnek ebben a dalban, ebben a videóklipben.
3: Nem, hát az a baj, hogy most még kéne mondanom az összes nevet, de valójában ugye...
1: A teljesség igénye nélkül.
3: Ami van, ugye van benne egy meglepetés, egy kakuktól járt a Keszti Peti személyében, aki mindenképpen szeretett volna a dalban részt venni, de sajnos a koncerten ő nem lesz szó. Tehát nem lesz a pomból, mindenképpen egy meglepetés ebben a dalban, de gyakorlatilag a Csík zenekartól kezdve a Szenájékig, akik ugye az Iron Mafiát képviselték, ők is benne vannak.
1: Bagosi Norbi.
3: Müller Péter, Csemer Bogi, Rutka Robi, Tutor Zoli, Rúzsa Magdi, Kis Tibi, tehát az a baj, most az egész csapatot végig kéne mondanom.
2: Bill,
3: Charlie, tehát hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon míves csapat jött össze. És nagyon jó hangulatban zajlott egyébként a videoklip forgatás, amikor ott együtt vokáloztunk ezzel a nem akármilyen Nacho Szár csapattal, úgyhogy szerintem egy zseniális este volt, és nagyon ez látszik is a klippen, hogy mindenkinek milyen jó kedven.
0: Az előbb megfogtál ezzel a zeneszerző dologgal, mert nem tudom, hogy kell ezt helyesen mondani, hogy az áthangszerelő művész, azért dedikáltak zeneszerző,
3: de
0: szerintetek a Brody ő szerző, költő, vagy esetleg egy krónikás?
3: Hát ez szerintem mindegyszerre.
2: Teljesen igaz van a Gábornak, egyetértek.
3: Igen, azt gondolom, hogy a Brody János életművet mindenképpen gigantikus méretekben lehet csak elképzelni, és ebből az estéből ez ki is fog derülni, és nyilván ez is csak egy szösszenet az ő életművéből, de azt gondolom, abból mindenképpen egy különleges este lesz, 71 dalt fogunk eljátszani.
1: Azt a mindenit.
3: Tehát, hogy őrületes dolog lesz, amiben az alapzenekaron kívül, aminek épp most a próbáján vagyok egyébként.
0: Ja,
3: most tartottuk egy szünetet, hogy kivéljek a próbáról.
1: Tehát,
3: hogy az alapzenekaron kívül 10 zenekar fog helyet cserélni a színpadon, tehát hogy teljes komplet zenekarok is megjelennek, képviseltetik magukat, hogy ebből a szempontból mindenképpen, és ebből a szempontból is ez zenetörténeti este lesz, ez, és egy monstre 5 órától este 11-ig tartó fesztiválszerű koncertre készülünk.
1: Mindkettőtöktől ez a kérdés, úgyhogy gondolkodjatok, kiválaszol először, hogyha azt mondom Brody János, mi jut azonnal eszetekbe róla először? Mi az első emlék, ami azonnal beugrik nektek?
2: Nekem egy mágus.
1: Mágus.
2: Az, mert aki, nem akarok pontos számot mondani, nem tudok, de közel 700 szöveget írt. Uh-huh. Egy. Írtam, ha jól tudom, 7 rockoperát, uh-huh. rockopera szövegkönyvét. Valami 140 dal, mi zeneszerző jegyez. Tehát egy legenda, egy olyan legenda, aki példát mutatott a magyar rockzenében, a magyar szövegírásban. Tehát sok minden olyan van, ami annyira példaértékű, hogy abból bárki, bármikor, bármelyik fiatal táplálkozni tud. És ez ránk mindannyiunkra vonatkozik, hogy igenis, amikor Jani mellé kell állni egy ilyen koncerten, és illik ott lenni, igen. Ha az ember megkívást kap, akkor örömmel vállalta bárki, bármikor. Így, hála Istennek, én is kaptam megkívást, örömmel leszek ott.
1: Gábor?
3: Én mindenképpen az István a királyt emelném ki, nyilván nem az ott az első emlékem, de talán az első legjelentősebb olyan dolog, ami az István a királyt egy olyan mű a magyar könnyűzenei életben, ami szerintem minden egyes családnak abban az időben megvolt.
1: Tehát lemezen.
3: Szerintem a minden legtöbbet eladott, látás egy dupla nagy lemez volt, szerintem a minden a legtöbbet eladott lemez volt emiatt, azt gondolom. És most ennek pont ennek az estének az egyik fontos része lesz, hogy megpróbáltunk az eredeti előadókból, a Gyuszi is nyilván nem véletlenül Istvánt fog énekelni, tehát meg a Deák Bill Gyuszi.
2: Nem énekelek, és nem fogok énekelni Istvánt, én botrányt fogok, vagy koppányt.
0: Remélem, hogy lesz rajtad olyan paróka két hosszú coffal, tudod.
1: Meg az a bőrmellény, az nagyon menő volt.
3: És még egy meglepetés, hogy mondjak el, mert nekem is újdonság volt, ami itt a munkálatok közben derült ki, hogy a Brody János rengeteg Omega dalnak is a szövegírója volt, amit álnéven futott, tehát nem az ő neve volt odaírva, de ő volt odaírva. És például így lesz is, tehát Omega dal is lesz a koncerten, amit még nem is tudtam.
1: Na látjátok, ez nagyon érdekes, ezt nem is tudtam.
0: Most akár István a király, akár hogyha például mint a Konz Zsuzsának írt dalokra gondolunk, azért Brodyra nagyon jellemző az, hogy volt azokban az években, hogy a sorok között tudni kellett olvasni. Uh-huh. Hogy a mai fiataloknak, akik szintén lelkesen hallgatják ezeket a dalokat, vajon ugyanazt jelentik ezek a dalok? Vagy miért képesek mégis adni valamit?
3: Én azt gondolom, hogy igen, mert ugye van szerencsém a Konzsolyban együtt dolgozni 27 éve színpadon, tehát hogy látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok fiatal jár a koncerten. Nyilván az általános közönség a Zsuzsinak is nyilván az idősebbekből tevődik ki, de rengeteg fiatal van. Úgy látszik, hogy mégiscsak működik ez a dolog. És ugye egy jó dalszöveg, ami inkább vers, ennek az egyik is ismerve, hogy kortalanok ezek a szövegek. Tehát, hogy mindig az ember talál magának valamit, ami éppen az aktuális hangulatához, a történésénkhez, a világhoz tud kapcsolódni.
2: Egyetértek. Talán csak annyit még hozzátennék, hogy egy számomra is nagyon ismert tendencia, hogy bizonyos rockkoncerteken nem csak egy, hanem sokszor két vagy három korosztály jön.
1: Bizonyám.
2: És nagyon-nagyon fontos, hogy a családi háttér, talán mint az iskolai nevelésben, vagy bárhol, nagyon-nagyon fontos, hogy milyen zenét kezd el hallgatni a gyerek. Már teljesen fiatal. És ezért nagyon-nagyon fontos, ha megtalálja mondjuk egy Brody János szövegben azt, amit ő keres. Aha. De azért az nagyon fontos, hogy a család ezt tudja mutatni. Uh-huh. Vagy a kollégák, vagy a barátok.
1: Így van.
3: Ezt azt kapcsoljam hozzá, amit a Gyuszi most nagyon jót mondott, hogy valójában ennek az egész Sziget rendezvénynek, tehát a Brudi Dalok napjának az egyik legfontosabb üzenete, hogy várjuk gyakorlatilag az egész lefedett generációt, mert ugye nem véletlenül, hogy az előadók között, tehát most a Gyusziék nyilván az idősebb generációt képviselik, de ott lesz Azaria, ott lesz Jude Law, ott lesz Beton Hoffi, akik mind Brudi Dalokat fognak énekelni, és valószínű először és utoljára, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon különleges este lesz. Nyilván ezt majd megörökítjük, és bizony benne lesz ebből aztán később egy visszanézhető videóverzió, mert ez a terv, de ez zseniális este lesz, ezt mindenkinek ajánlom, hogy akinek van egy pici fogalata ebben az irányban, az mindenképpen jöjjön el.
0: A Sziget mínusz egyedik napjára. Závodi Gábornak köszönjük téged, visszaengedünk most akkor a próbára.
4: Szervusz,
1: jó munkát! Szia!
0: Gyuszi, téged viszont még marasztalnánk, mert hát most akkor a legfontosabb a következő percig, hogy meghallgatjuk magát a dalt. Szóval mindannyian mások vagyunk, ahogy ez majd a Szigeted is szól. Most nem kezdem el felsorolni a közreműködőket, mert az véget érnek közben a dal. De hallgassuk állítattal.

0: Sláger reggel.
1: 11:50. Egyrészt az illem is úgy kívánja, másrészt meg érdemes felsorolni, azért mégiscsak ezt az illusztris névsort. Bagosi Norbert, Bércesi Róbert, Bornai Tibor, Horváth Csárli, Kéri András Kalambó, Csemer Boglárka, Cutor Zoli, Deák Bill Gyula, Feke Pál, Gál Tibor, Gerendás Péter, Geszti Péter, Gubik Petra, Hernádi Judit, Rutka Róbert, Járai Már, Kis Tibor, Majorosi Marianna, Müller Péter, Sziámi Novák Péter, Paja Bea, Ruzsa Magdi, Szeledagadu, Tarján Zsófi, Törőcsik Franciska, Viki Dál Gyula és Závodi Gábor. Závodi Gábortól az előbb elbúcsúztunk, viszont a Gyuszi még mindig itt ül.
2: Örömmel.
3: Milyen volt ezt meghallgatni? Milyen volt?
2: Nagyon jó.
3: Jó érzés. És közben énekelted, azt azért eláruljuk a hallgatóinknak.
2: Persze.
1: Mi élveztük?
3: Igen, nagyon élveztük. Jó a hangod hozzá, azt kell, hogy mondjuk. Mit gondolsz egyébként a mottójáról, ennek az egész koncertnek, hogy mindannyian mások vagyunk? Mit jelenthet ez vajon?
2: Én azt gondolom, hogy minden olyan mondat, és talán ez is. Nagyon jól eltalálta János.
3: Igen,
2: az István a királyban, amikor írta, hogy Dunamenti Köztársaság, akkor fölkaptam. Legelőször fölkaptam fejemet, hogy várjunk csak. Milyen történelmi metódus a gondolat ez? Szóval valahol így vagyok ezzel, a mindannyian mások vagyunk. Tényleg mások vagyunk. Ez értendő a zenében, a mindennapokban. Tényleg mások vagyunk valahol, és mégis azáltal, hogy ki van mondva, hogy mindannyian mások vagyunk, mégis egy összetartó mondat lett belőle.
3: Igen.
1: Az előző beszélgetésünkben is már méltattad az István a királyt, de hát azért ugye most eszembe jött, ha már mondjuk musicalek, mert jó, az rockopera, de rock-opera, fogjuk rá a musical, Légy jó, mint halálig, Nyomorultak, József és a színes széles válaszú államkabát, ezekben mind játszottál. Ezekből
2: 44 darab.
3: 44
1: darab. Hát meg még igen. Ezekből bármelyikből, ha éjszaka fölrángattál, akkor azonnal tudnál idézni, vagy az István király tényleg annyira különleges, hogy az nagyon megmaradt, a többi meg azért bele kéne nézni még a szövegkönyvbe.
2: Én azt gondolom, hogy vannak rockoperák és zenés szerepek, inkább levontanám csak a szerepre, amelyek az ember életében és az én életemben is meghatározóak. Nyilván a Chopin szerep az egyik nagyon-nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Nyilván az ambazsan szerep az legalább ennyire volt.
3: Igen.
2: De ha azt mondom, hogy jó néhány olyan magyar rockopera született, mint a Mária Evangélium Jánosa, például egy nagyon szintén összetett szerep. Legösszetettebb szerep egyébként énekben és fizikailag is mindenben az a Jean Valjean. De a Légy jó, mint halálig, Balkan leittanáról szintén egy nagyon, mondjuk, hogy az emberek lelki érzékenységét és a gyerekekkel való kapcsolatot hogy lehet színpadra vinni, ez könyvben és a színpadi rendezésben ez a rendező dolga. Na most, ha egy ilyen szerep, mint a Balkai tanárod, mondjuk, hogy kicsit nyálasabbra sikeredik. Nagyon akar kedvezni a gyerekeknek, meg a közösségnek, akkor nagyon rossz tud lenni.
1: Aha.
2: Tehát én annak ide megpróbáltam ezt úgy eljátszani, és úgy elénekelni, hogy ez ne tudjon, hanem tényleg egy tanár úr.
1: Értem.
2: Ennek azért van klasszikus változata is, még a 30-as, 40-es években készült magyar filmek némelyike, amely tökéletesen mutatta be, hogy valójában milyen egy olyan korabeli tanárbácsi, aki tényleg a gyerekekért van, és példaértékű lenne sok tanár számára ma is.
3: Kellene,
2: hogy,
3: igen.
2: Hát
3: kellene.
2: Igen, hogy a gyerekekért létezni.
1: Uh-huh. Szokták mondani, hogy nem szabad kommenteket olvasni soha sehol, mert ugye mára nagyon megváltozott a világ, már mindenki mindez is hozzászól, de találtam egy olyan, ahogy böngészgettem a különféle cikkeket, hozzászólásokat, egy nagyon érdekes hozzászólást veled kapcsolatban.
3: No.
1: A következő
3: szoktál kommenteket olvasni? Na, most
1: Nem is kommentek.
2: Semmilyen közösségi oldalon nem
3: vagy fent.
2: Semmi.
1: De irigyellek a lelki békét. Figyelj, de azt írja valaki az egyik helyen, nagyon érthetően éneklik ki a szövegeket, és ezt imádom benne. Ez egy elfogadható dicséret azért? És egyáltalán mi volt a legkedvesebb üzenet, amit valaha kaptál mondjuk karriered során?
2: Hú, ez most nagyon nehéz kérdés.
3: Mert rengeteget kaptál nyilvánvalóan.
1: Nyilván.
2: Igen.
3: Sőt, gondolom régen még levelekben írták meg ezek. Persze,
2: volt. Hát időben rengeteg levelet, főleg leveleket.
3: Ez milyen szép lehetett. Pont amikor most megnéztem a Michael filmet, akkor láttam, hogy amikor még ugye vitték postán, özöllöttek oda a levelek, és csak így nézte, nyilván ez azért nálatok is így volt.
2: Na, és köszönöm szépen, hogy így segítesz nekem, mert tényleg valóban arra kell gondolnom, hogy nagyon-nagyon sokszor, nagyon sok levelet kaptunk régebben. Ez értendő az István a király ügyletekre, de más szerepekben, vagy szóló énekesként is kaptam rengeteg olyan üzenetet, amely azért tömkelegében maradandó élményt, vagy érintést a lelkemben tényleg megérintett, de most hadd ne soroljam, mert tényleg olyan emberektől is, akik azzal kezdték, hogy az, amit én csinálok, az számára egy lélekemelő, igen, és meghatározó, és helyre tette a lelkét, és most egy más utat választott, etc. Szóval sok minden ilyen levél volt, de az a csúnyábbakat nem mondom, hogy például a
3: Kopányban bizonyos... mindenki szerelmes volt?
2: Hát az egy dolog, hogy mondjam, temetésen írják a levelet, hogy a temetésen elhangzott a Zsolda Bíbor és a Petre című dal, és ezt úgy gondoltuk, hogy ez méltó,
3: igen,
2: ahhoz, akit eltemettünk, és nagyon szépen köszönjük. Szóval sok minden. Egyszerűen megfogalmazó, nagyon-nagyon-nagyon magas szinten, nagyon sok örömet is, és néha a bánatos levelet is kaptam ez ügyben.
3: Én azt gondolom, hogy egy művész embernek talán ez lehet a legnagyobb bók.
2: Nekem, én most ezen már túlléptem. De azért teljesen igazat adok. Most már ott tartok koronnál fogva, és azt hiszem, mert a Jani is mondaná a helyemben, és a hasonló zeneszerző, vagy színpadon dolgozó emberke, művész, hogy amikor az ember utódokat lát a színpadon, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Ez ének technikai, zenei felfogásban, viselkedésben, kitartásban, szorgalomban, tudásban, elérni odáig, hogy mondjuk etalon legyen egy Koppány, etalon legyen egy Jean Valjean, etalon legyen egy Pandora's Box énekstílus, vagy egy dinamit dal, amit mindenki szeret, és egyáltalán az a stílus éneklés az érthetőség miatt is nagyon-nagyon fontos, és ez példaértékű és maradandó, akkor én most boldog vagyok, mert érdemes volt csinálni.
3: Igen.
1: Márpedig van utánpótlás, erre lesz bizonyíték majd a mínusz egyedik nap is a szigeten, a Brody dalokkal, többek között Viki Dál a fellépésével, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt voltál velünk a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik. 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
6: Kullancszúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
7: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Készüljenek ma mindenképpen esernyővel, mert bár most még nem esik az eső, de olyan 10-11 óra körül is számíthatunk kisebb mennyiségű csapadékra, nagyobb mennyiségűre pedig inkább majd este 6 órától, úgyhogy nehogy véletlenül elázzanak, bár a nyári zápor az jól esik az ember lelkének, megszáradunk, és ráadásul még meleg eső esik.
15: Meg
14: rá.
15: Rúzsa Magdi milyen jó dalt énekelt,
14: milyen jó?
15: Hol azt
14: igen.
15: Szeretjük. Na de most közlekedünk.
16: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
15: Újpesten lezárták a Baross utcát a Fóti útnál egy baleset miatt, a forgalmat pedig elterelik, beleértve a BKK járatait, így a 30-as, a 30-as, a 147-es és a 230-as autóbusz is több megállót is kihagy. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, mert átépítik a csatornát. Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál gyalog átkelő helyet alakítanak ki a két irány forgalmát, felváltva egyetlen sávon tudják csak átengedni. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávzárást kell kerülgetni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt, és szintén a mai naptól a 13. kerületben a Béke utcában a Tahi utcánál korlátozás lépett életbe, ott is új gyalog átkelő helyet építenek ki. Nézzük, mi a helyzet a városon kívül. Az M0-ás északi szektorában az M3-as és M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé még mindig fennakadás van egy személyautó és egy kamion balesete miatt. Nagyjából 2 kilométeres torlódásra számítsanak. Az M3-ason Gödöllő térségében gyulladt ki egy kamion, amely a szalakorlátnak ütközött. Ott mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Az M1-esen pedig Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelés fogja meg ismét a forgalmat. Legyenek türelmesek, jó utat, balesetmentes közlekedést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 15-8 perccel. Jó reggelt kívánunk, és tudod, mire jöttem rá? Most így beszélgettünk Vikidár Gyulával, meg itt végig gondoltam tényleg ezt az egész Brody naposdit, hogy lassan ott tartunk, hogy az ilyen események maradnak, vagy jelentik az egyetlen kapaszkodót a tényleges identitásunkhoz, vagy kultúránkhoz. Mert hogy ha megnézed, hogy minden másban már tényleg a világ az ilyen tök egységessé vált, tehát hogy itt van az a fajta globalizmus, hogy mit tudom én most, amikor múltkor New Yorkban voltam, például a cimborám, a csajának pontosan ugyanazt a cipőt vásárolta meg, meglepetésként New Yorkban, amit egyébként itthon is megkapsz ugyanúgy a boltban, és ugyanaz a modell, egy az egyben. Vagy hogy mit tudom én, mászkáltam az utcán, és pont azt néztem, hogy oké, most már valóban az SUV-k divatja van éppen New Yorkban, de hogy annyira markánsan az autóknak a stílusa, az nem más, mint amikor visszagondolsz, mondjuk a 60-as években, ugye az amerikai autó az milyen érzést jelentett. Most meg pont ugyanolyan Japánban, meg Amerikában, meg Európában. Persze vannak különbségek, de hogy a nagyjából az arculat az már hasonló.
2: Azért jó, hogy mondod ezt például ezt a cipő dolgot, igen? Mert régen, amikor még kislány voltam, akkor, hogyha mondjuk amikor Ausztriából, vagy valahonnan anyukám szerzett valami ruhát, igen? Akkor ez ilyen álomszerű volt, hogy azt így megkaphattuk itt Magyarországon, hogy külföldről hozták, és úristen, és most már tényleg, tehát gyakorlatilag annyira uniformizálódtunk, hogy mindenhol ugyanaz
1: van. Hát a fast fashion az meg pláne rátett erre egy lapáttal. És egyébként ugyanezt, néha, amikor bekapcsolom a tematikus csatornán, a Drew és Jonathan Scott, van az ikrek, amikor átalakítják a kecót, hogy most próbáld meg fölidézni, hogy a Dallasban hogyan nézett ki akkoriban, tehát 80-as, 90-es évek, 80-as évek, egy amerikai ilyen interiőr. Tehát azok a nagyon csiricsári mintás tapéták, igen. Meg a ma, ha megnézed, pont ugyanúgy van berendezve egy amerikai szálloda, mint egy berlini szálloda, vagy egy prágai. Igen. Tehát lassan nem tudsz különbséget tenni, és arról ne is beszéljünk, hogy kívülről az épületek, tök mindegy, hogy Shanghai-ban vagy Bostonban, vagy nem tudom, Párizsban, vagy Bécsben, vagy lassan Budapesten. Szóval, hogy pont ezért az, ami az egyetlen fogóckodó szerintem lassan, az a művészet.
2: Uh-huh. Igen.
1: Ideértve hangsúlyosan és falsúlyosan a zene művészetét. Olyan jó dolog egy rádióban dolgozni, nem? Pont
2: igen.
1: Ezért.
2: Igen.
1: No, ez a Sláger FM, és ez volt már a Sláger reggel, de most itt 10 óra lesz már, 6 perc múlva. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De reméljük, hogy holnap reggel ismét velünk tartanak. Addig is ne feledjék, a koncert élmények nyara folytatódik. Uh-huh. Brodyval vagy nélküle, Szillel vagy nélküle, vagy Lenny Kravitz, vagy nem tudom, annyi minden lesz még itt, hogy tessék figyelni. További szép napot és jó szórakozást kívánunk. Viszal!
2: Csók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadal modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadal Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
0: A változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az arany

0: konvojügy miatt válthatták le a NAV vezetőit. A főváros helyett Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. Budapesten fogták el a német lövöldözőt. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A HVG szerint Szilágyi Tamásról, a NAV bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesről és a központi nyomozó főosztály vezetéről Tóth Márkról van szó. Leváltásukat a pénzügyminisztérium is megerősítette. A lap úgy tudja, a két vezetőt az aranykonvoj ügy miatt válthatták le. Ők voltak ugyanis a NAV részéről azok, akik a legmagasabb rangban jelen voltak az akcióban. A terrorelhárítási központ kommandósai március 5-én fogtak el 7 ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjukban lévő több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Később kiderült, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal volt a feljelentő, ami az információs hivataltól gyűjtött adatokra alapozva tette meg ezt a lépést. Budapest helyett Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen Baráti Kör Egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon, az egyik Svájcban a Genfi tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blick. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik a 4-es metró holnap 22 órától vasárnapig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban sűrűbben közlekedő villamosok veszik át a metró szerepét. A Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A BKK azt tanácsolja a vasútállomáshoz utazóknak vagy onnan érkezőknek, hogy inkább a déli pályaudvart igénybe, ahol a belváros a 2-es metróval könnyen elérhető. Budapesten fogták el a kiemelten veszélyes német lövöldözőt. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést is leadott egy emberre, aki életveszélyesen megsérült, írja a Telex. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapest sikeresen elfogta a férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták, majd a férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. Az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői a térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé nem használható a belső sáv. Mindkét irányban 4-5 kilométeres még a torlódás, aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet, vezessenek óvatosan. És baleset miatt lezárták Újpesten a Baross utcát, a Fóti útnál a forgalmat pedig elterelik. A 30-30A, 147-es és a 230-as autóbusz terelve közlekedik. Több megállót nem érint, vezessenek óvatosan. A 0630-30-30-95-8-as számunkon várom a legfrissebb információkat.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Én rátenyeredtem ma is a Stargomra itt a Sláger FM-en, július 15-e van, hétfő, Zsupos Ági vagyok, és egy hamisítatlan funk életérzéssel kezdünk 10 után. Ez a Get Lucky, a Daft Punk dala. Tartsanak vele, egészen így itt leszek.

ez a Sláger FM. Néha tudom, elég a zajból és a fennforgásból, a nagy forgalomból, úgyhogy szerettem volna ajánlani egy olyan helyszínt, ami nincs több ezer kilométerre, és mégis megtalálhatjuk ott a békességet. Budapest belvárosában van ez a kert, ahol néhány percre tényleg halkabb lesz körülöttünk a város. A Károlyi kertre gondoltam, ami eredetileg főúri kert volt, ma pedig virágokkal, padokkal és kis ösvényekkel, na meg egy szökőkúttal vár bennünket. Itt áll az ország egyik legöregebb eperfája is, és a kertnek még saját helyi híressége is van. Tudják, melyik az? Károly, az egykori belga óriás nyúl bronzszobra. Jó hely egy kis olvasásra, beszélgetésre, vagy egyszerűen arra, hogy leüljünk egy kicsit. A gyerekeknek játszótér is van, kutyusokat viszont nem szabad bevinni, erre érdemes odafigyelni. Jöjjön már is a Sláger FM-en Joe Cocker dala, Randy Newman dala volt ez, de aztán az ő hangján vált legendássá. Ugye tudják, mert melyikre gondolok? Ez lesz a You Can Leave Your Head On.

0: Hamarosan frissülnek a közlekedési információk, és ránézünk erre a zavaros időjárásra is, ami még a mai napot egyelőre jellemezte, de addig is ne felejtsék el, hogy a friss infók után is csak a legnagyobb slágerek szólnak nálunk, egy kis latin lüktetés a folytatásban. Jonas Brothers és Karol G biztosan itt lesz. Ez a dal jön majd az X a Sláger FM-en. A mai napon szorványos záporok és zivatarok is érkeznek a vételkörzetünkbe. A napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik majd a gomoly felhőzet, de nem mindenhol fog esni. A jelentős csapadék inkább csak lokálisan hullhat. Legyen azért a táskában egy kis esernyő. Bár front nem várható, a meleg idő miatt a meleg frontra fokozottan érzékenyeknél még lehet fejfájás. A légmozgás alapvetően mérsékelt marad, de a zivatarok környezetében hirtelen erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Nem nagy a lehűlés ahhoz képest, hogy felhős az idő, délutána már 29 fokot mondanak. Jönnek a legfrissebb, rendkívüli közlekedési információink. Baleset miatt lezárták Újpesten a Baross utcát, a Fóti útnál a forgalmat elterelik. A Fóti úton kifelé a Baross utcánál egy sáv járható. A 30-as, 30A, a 147-es és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Hunu utcánál. A forgalom a villamos sínen halad. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát, és két irány forgalma felváltva egy sávban halad, szintén Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Mától a 13. kerületben a Béke utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszükletre kell készülni, mert új gyalog átkelő hely készül ott is. Írjanak, ha látnak valamit az utakon, 0630 30 30 95 8. Ide várom a legfrissebb információkat, vagy csörögjön. Ilyenek a bátrabbak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: játszunk.
1: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Már a nyár közepén járunk, a koncertélmények nyara pedig továbbra is zajlik a Sláger FM-en. Ezen a héten Pitbull, Lenny Kravitz, Seal koncertjére is nyerhetünk páros belépőt. És hogyha jól látom, akkor mobil lesz az új belépőnk, hát erre tessék készülni. A játékdalok bármikor felcsendülhetnek, előtte pedig mindig jelezzük, hogy érdemes készíteni a telefont. A harmadik betelefonáló kerül adásba, ahol két kérdésre kell helyesen válaszolnia, hogy mivel kapcsolatban azt egyelőre nem árulom el. Két jó válasz, és már meg is van a páros koncertjegy. A szabályok nagyon egyszerűek. Maradjunk együtt, mert bármikor indulhat a következő játék. Amikor pedig már nincs mit tovább magyarázni, csak meg kell hozni a döntést, érkezik Rózsa Magdi, és az Elmegyek. Itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élvezet.

0: Most 30 383 59 69.
1: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: A reklám után társadalmi célú reklám.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Vissza kell építeni a bizalmat, a honvédelmi miniszter szerint újabb fordulat történt a Szülő utcai javítóintézet ügyében. Drónnal figyelték a szabálytalanságokat a budapesti rendőrök. Molnár Róbert vagyok. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig becsukjuk az ajtót, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks rendezvényen. A Telex tudósítása szerint a honvédelmi miniszter szerint a kormány egyik első lépése volt, hogy bocsánatot kért egyes szövetségesektől. Példaként a finneket említette, akiknek a NATO csatlakozását az előző kormány késleltette. Becsukjuk az ajtót az oroszok orra előtt, mondta a miniszter, aki arról beszélt, hogy az orosz titkos szolgálat megpróbált bejönni a hátsó ajtón. A védelmi fejlesztésekről közölte, hogy a 2017-ben megkezdett technológiai fejlesztések zajlanak. Célként az elmúlt 35 évben elhanyagolt magyar védelem újjáépítését nevezte meg, és arról is beszélt, hogy több európai védelmi ipari szereplővel újabb fejlesztési megállapodások vannak kilátásban, valamint arra ösztönzik őket, hogy hadipari gyárakat hozzanak Magyarországra. Újabb fordulat történt a Szülő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit ember kereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamerafelvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozás barát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki egy nagy hazai bank negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre e téren. A választásokat megelőző időszak és az azzal járó kivárás és bizonytalanság után a vállalkozói szektor örömmel fogadta a politikai és gazdasági híreket. A kormányzati lépések vállalkozás barát megítélése 46% pontot ugrott az előző negyedévhez képest, derül ki a közleményből. Drónnal is figyelték a leálló sáv szabálytalan használatát a budapesti rendőrök. A Budapesti Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztálya július 10-én délután az M7-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán, az M0-as autóút és az Érdi lehajtó közötti szakaszon tartott közlekedés-rendészeti ellenőrzést. A néhány órás akció során az egyenruhások 15 szabályszegővel szemben intézkedtek. A leálló sávban folyamatos közlekedés miatt 13 járművezetővel szemben szabtak ki összesen több mint 2 millió forint közigazgatási bírságot. Egy sofőrrel szemben közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, egy másik autós pedig helyszíni bírságot kapott, mert indokolatlanul a leálló sávban várakozott.

0: A leállósáv ugyanis kizárólag műszaki hiba, baleset vagy más veszélyhelyzet esetén használható. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Folyamatosan küldik a hallgatók, hogy mire kell figyelni az utakon. Köszönjük szépen! Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel hosszabb is lehet a menetidő. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé a belső sávot lezárták. Mindkét irányban lehet még 1-2 kilométeres a torlódás. Holnaptól lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. És mától napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát, vezessenek óvatosan és írják meg, ha látnak valamit az utakon. Tudják az elérhetőségünket, ugye? Ha nem, már is mondom, 0630 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Maradjunk még ebben a könnyű nyári lendületben itt a Sláger FM-en. 11 óra után is jön Kamrád és a Be Mine. Tartsanak velem, az elérhetőségünk a 0630 30 30 95 8 továbbra is, és ne feledjék, bármikor játszhatunk. Zsupos Ági vagyok.

A Sláger FM-et hallgatják továbbra is, és remélem, hogy együtt rádiózhatunk. Egész nap Esztergomhoz nem feltétlenül kell egész napos drága programot szerveznünk, ebben szeretnék most segíteni. Nem csak azoknak, akik onnan hallgatnak minket. Kezdhetünk a Szent Tamás hegyen, ahonnan egyszerre láthatjuk a bazilikát, a Dunát és a várost, aztán lesétálhatunk a vízivárosba, vagy tehetünk egy kört a Prímás szigeten. Ha inkább a természet felé indulnánk, a tavakkal körülvett Bubánatvölgy is jó választás lehet a nevétől függetlenül. Kevés költséggel is összeállhat belőle egy kifejezetten tartalmas nyári nap, akár az egész családdal. A dal, ami következik, eredetileg Janet Jacksonnak készült, végül pedig Whitney Houston tette felejthetetlenné. Hallgassuk meg együtt! How Will I Know a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: Folytatjuk itt a Sláger FM-en. 11:30 után jönnek a friss közlekedési információk, és megnézzük, hova tart az időjárás a mai napon. És azt is megígérhetem, hogy jönnek a legnagyobb slágerek. Az újdonságok közül a Pink Panthers és Zara Larsson újdonsága következik, majd a Stateside Kid egészen különböző pophang találkozása. Bár egészen felhős időt jósoltak már a meteorológusok, folyamatosan melegszik a levegő, a hosszabb napos időszakok pedig jó hatással lesznek a hangulatunkra, ahogy a legjobb dalok is itt a Sláger FM-en. Ugyanakkor az áporok és zivatarok környezetében füllettebbé válhat a levegő, ami nehéz légzést és légszomjat okozhat. Emellett rosszabbodhatnak az asztmás panaszok is. Az utakon elszórtan vízes csúszós szakaszokra kell készülni, az intenzívebb gócokban pedig akár hirtelen vízátfolyások is nehezíthetik a haladást. 29 fok lesz a maximum. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Sajnos ezzel kapcsolatban nem tudok újdonságot mondani. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Közben Biatorbágynál a 20-as kilométernél egy műszaki hibás személyautó foglalja el a főváros felé vezető átterelt belső sávot. Emiatt a határ felé vezető oldal belső sávján engedik el a mögötte ragadt járműveket Hegyeshalom felé, így csak egy sávon halad a forgalom, mindkét irányban torlódásra kell számítani. És Tata előtt a 74-es kilométernél munkavégzés folyik, csak a belső sáv járható. 7 kilométeres torlódás alakult ki, nagyon rosszul hangzik, úgyhogy szerintem aki teheti, inkább kerüljön. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt sávzárás mellett dolgoznak az 57-es és az 54-es kilométer között torlódik a forgalom, és Újhartyán után baleset is történt, ott 5 kilométer körüli a torlódás. Hát mindenkinek kitartást kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Vannak, akik már megnyerték a saját koncertélményüket, mások pedig még most várják a megfelelő dalt. Ezen a héten, amit biztosan ígérhetek, sok-sok előadó koncertjére nyerhetnek jegyeket, például Pitbull, Lenny Kravitz, Seal, Moby, csak hogy néhányat említsek. A játékdalok pedig bármikor felcsendülhetnek, úgyhogy egy feladat van, egész nap velünk tartani. Előtte jelezzük, hogy érdemes készíteni a telefont, a harmadik betelefonáló pedig adásba kerül. Felteszünk neki két keresztkérdést, és hogyha helyesen megválaszolta ezeket, akkor már tuti bulizhat egy hatalmasat. A 06303030958 a telefonszámunk, ezt ne felejtsék el, itt kell majd minket keresni, és addig is, ne csak hallgassák, figyeljék is a Sláger FM-et. A következő dal két hétig volt ezüstérmes a brit slágerlistán, pedig a címe Gold. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could...

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Július 19-én Siófokon, a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
4: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez.

0: 9-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Jóval olcsóbb lesz az augusztus 20-ai rendezvény, mint eddig. Csökkennek az árak a fővárosi lakáspiacon. Füstölt egy motorvonat a keleti pályaudvaron. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Pósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzi játék lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Launch Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzi játékot is megrendelték, közölte. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Launch csoportot érintő büntető eljárásra, bankszámla zárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintette. Június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindex eredményeit egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál. A közlemény idézte Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyelőre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében, emiatt a tűzoltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Buna Károly a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárásról további információt nem közöltek a nyomozás titkosságára hivatkozva, írta meg a 24.hu alapján az Index. Az ügyekben a gyanú szerint

0: Külföldi férfiaknak közvetítettek állami gondozásban felnőtt fiatalokat prostitúció céljából, derül ki a rendőrségi adatokból. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: A 06303030-95-8-as telefonszámunkon és SMS-ben is frissítik a hallgatók az információkat, legalábbis ami a közlekedést érinti. Mától napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. Festik a zebrát, mától a 13. kerületben a Béke utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Haus Manna Lajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár, az Albert Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Csak vidáman, bátran írjanak, hívjanak, hogyha szeretnének frissíteni az információt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jöhet egy újabb óra, újabb kedvencekkel 12 óra után itt a Sláger FM-en, én Zsupa Sági vagyok, négyig együtt rádiózhatunk. Jön egy dal arról, milyen nehéz elengedni azt, aki nélkül már semmi sem ugyanaz. David Guetta, Usher és a Without You. Sláger.

Napjainkban ez a sláger. Sláger

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Veszprémi hallgatóink, figyelem, a belvárostól alig néhány perc sétára már egészen más arcát mutatja a város, és most nem csak az ott élőkhöz szólok, hanem azokhoz is, akik szívesen látogatnának a városba. A Várhegy lábánál a sétpatak mellett találjuk a História kertet, innen indul a Kolostorok és a Kertek útvonala is. Érdemes megállnunk a klasszicista püspöki pihenőnél, amit még az 1800-as években építette Kopácsi püspök által, ma pedig a Veszprém Fest egyik fontos helyszíne. Közben végig ott magasodik fölöttünk a vár, úgyhogy egyetlen sétába belefér a természet, a történelem és Veszprém egyik legszebb panorámája is. Ha már nyári programok, szerintem azok, akik nem helyben hallgatnak minket, mindenképpen látogassanak el ide is. Ha van olyan csapat, akik tényleg családként gondolnak egymásra és úgy is működnek, akkor az az Ayer Mafia. Nekik adom át a terepet, a Volt egy álmom érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Fél egy után folytatjuk itt a Sláger FM-en méghozzá friss közlekedési információkkal, és azt is megnézzük, hogy mire számíthatunk az időjárásban a következő 1-2 órában, és remélem, hogy egész nap velünk tartanak, mert így van esélyük nyerni a koncertélmények nyara játékunkon itt a Sláger FM-en. Hatalmas előadók érkeznek Budapestre, többek között Seal, Pitbull, Lenny Kravitz vagy Moby. Mi pedig biztosítjuk a lehetőséget, hogy a szerencsések ott lehessenek, méghozzá páros jegyekkel. Nem kell más tenni, csak egész nap hallgatni minket, és ha elhangzik a felhívás, akkor csörögni a 06303030958-as telefonszámon, harmadikként betelefonálni, helyesen válaszolni egy-két kérdésre, és már meg is van. Reggel még egészen úgy tűnt, hogy nem lesz akkora forróság, mint tegnap, mert hogy sok helyen beborult az ég, illetve csapadék is volt, de úgy látszik, hogy délután 29 fok lesz a maximum. Emiatt aztán ma is mindenkinek javaslom, hogy védje a bőrét, mert magas az UV-sugárzás, és hogy a felhős idő ettől megvéde minket? Hát nem nagyon. A dekoncentráltság és a fáradékonyság elkerülése érdekében pedig vezessenek óvatosan, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet. Az ivataros területeken hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, és viharos széllökés is felléphetnek, amik jelentősen rontják az autók menet stabilitását. Vezessenek óvatosan! Baleset történt az Erzsébet híd budai felhajtóján a buszsávban, ott egy kicsit nehezebb lesz most közlekedni, a Szent Gellért rakpart felé szintén sávlezárásra kell készülni. Holnaptól lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, mától pedig a 13. kerületben a Béka utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni, zebrát festenek. Pénteken este 10-től vasárnap üzemzárásig a M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt, ezt a hírekben is igyekszünk hangsúlyozni, a 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, illetve az 58-as autóbusz is jó lehet alternatívaként. Egyébként nagyon durva, hogyha egy metró elesik, akkor az mennyire megakaszthatja a város közlekedését. Egyirányosították a második kerületben a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördög Árok utcáig aszfaltozás miatt. A 63-as busz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hűvösvölgy és az Adi-liget közötti megállókat a Nagykovácsi-Tisza István tér felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, akkor is, ha úton vannak. Nem tudom, más is van ezzel így, de az odaút általában hosszabbnak szokott tűnni, hogyha elmegyünk valahová, mint amikor hazatérünk onnan. És kíváncsi voltam, miért van ez így. A pszichológusok ezt a jelenséget el is nevezték, azt mondják rá, hogy visszaúthatás. Az az egyik magyarázat, hogy az odaúton, mivel még ismeretlen vagy kevésbé megszokott számunkra a célhoz vezető táv, sokkal tudatosabban figyeljük az időt és a környezetet, és így megnyúlik egy picit az idő. Visszafelé már nem kell annyira koncentrálni, ezért szubjektíven kevesebbnek tűnik. Érdekes, nem? Írják meg, hogyha hasonlóképpen érzik ezt a 0-30-30-30-95-8-as SMS számunkra. A szülei pincéjéből indult ez a fiú, aztán világszerte a slágerlistákig jutott. Mark Imberről van szó, a Belong Together című dalát hozza itt a Sláger FM-en. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
1: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon

0: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
1: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
2: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill lételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
6: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: A benzinkutasok szerint üzemanyaghiány jöhet Magyarországon. A nők elleni erőszak felszámolására adakozott a Metallica. Megharapta a segíteni akaró mentőst egy fesztiválozó nő. Molnár Róbert vagyok. A benzinkutasok szerint üzemanyaghiány jöhet Magyarországon, míg Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország felkészülten várja a telet. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője mást állít, mintegy 200 ezer tonna hiányzik a finomított készletekből, a kőolaj pedig csak fele annyi napra elegendő, mint amit a tárca kommunikál, írja az Index. A lap szerint már 2022-ben figyelmeztette a szakma az előző kormányt, és felhívták a figyelmet arra, hogy áruhiány alakulhat ki. Mintegy 6 millió forintot adományozott a Metallica a nők elleni erőszak felszámolására Magyarországon. Mint kiderült, a NANE Egyesület is részesült a zenekar budapesti fellépése után a támogatásból. A hírt a szervezet tette közzé a Facebookon. Azt írták, örömmel számolunk be arról, hogy a Metallica budapesti látogatása alkalmával többek között minket választott be a támogatott hazai civil szervezetek közé, ezzel is segítve prevenciós, áldozatvédő és a nők biztonságáért folytatott munkánkat. Vagyis a Metallica alapítványa 6 millió forinttal járult hozzá a nők elleni erőszak felszámolását célzó munkánkhoz. A zenekar alapítványa a koncertbevételből a Budapest Bike Mafiának is több millió forintos támogatást adott. Törölte budapesti járatát a kuvaiti légitársaság az iráni támadások miatt. A kuvaiti Jazeera Airways törölte csütörtökre tervezett újrainduló első budapesti járatát, miután éjszaka iráni drón és rakétatámadás érte Kuvaitot és több más közel-keleti országot. A konfliktus az Egyesült Államok és Irán között az elmúlt napokban tovább mélyült. Washington légicsapásokkal válaszolt az iráni támadásokra. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei már vasárnap Katar, az Egyesült arab emérségek, Bahrein, Kuvait és Omán területe ellen indított több rakétát és drónt, de a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Megharapta a mentőst egy ittas nő egy fesztiválon. Meglepő esetről számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat, amely azt írta, hogy egy zenei fesztivál egészségügyi biztosítását végezték, amikor riasztást kaptak az egyik színpadtól. A mentők a biztonsági őrök segítségével kimentették a tömegből a nőt, a koncert pedig folytatódott. A mentőautóban elkezdték vizsgálni, mitől lett rosszul a nő, amikor ő váratlanul agresszívvá vált, szitkozódni kezdett, majd megrúgta a biztonsági őrt és a mentőápolót. Ezután pedig elkapta a gépkocsi vezető karját és beleharapott. Az illuminált küzdőnőt végül sikerült megnyugtatniuk, stabil állapotban vitték kórházba, ahol a mentőgépkocsi vezetőjét is ellátták. A mentőst megharapó nőt az eset után feljelentették. 82 éves korában hosszú betegség után meghalt

0: meghalt minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívó edzője Szántó Imre, az ország öcsi bácsia. Szántó Imre fiatal korában a Honvédban bunyózott, édesapja idősebb Szántó Imre szintén ökölvívó edző volt. Szántó Imre edzői pályafutása alatt világra szóló sikerekhez segítette tanítványait, az ő keze alatt vált kiváló bunyósság Kovács Kokó István, Erdei Zsolt, K.T. Gyula, Mizsei György, Kútai Mihály, Bedák Zsolt, Bedák Pál és Harcsa Zoltán is. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: Történt egy baleset korábban az Erzsébet híd budai felhajtóján a buszsávban, és ott még mindig sávlezárás van a Szent Gellért rakpart felé. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, ott valamiféle munkálat zajlik, úgyhogy emiatt lehet egy kis fennakadás. Hétköznapokon délután 5-től másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre tudják már, ugye a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Én úgy látom, ebben még mindig vannak nézeteltérések, hogy valaki örül neki, van, aki nem, de hát ez már így van, úgyhogy használják ki biciklivel és gyalogosan is. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni továbbra is napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, és szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között is. 0630 30 30 95 8, továbbra is ez az elérhetőségünk. Árulják el, ha látnak valamit az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Pörgetjük tovább a munkaidőt itt a Sláger FM-en 13 óra után. Szerda délután, aki éppen nem tud az óceán partján autókázni, annak is segítünk. Gyug Gyamant érkezik, és az Ocean Drive. Tartsanak velem, Zsupos Ági vagyok. Sláger.

A Sláger FM-et hallgatják, tartsanak velünk egész nap, nem csak a legjobb dalok miatt, de a programajánlatok miatt is érdemes. Ha szeretünk társasozni, de nincs mindig kéznél egy teljes csapat, csütörtök holnap délután érdemes lesz benézünk a Józsefvárosi Múzeumba. Július 16-án 3-tól 7-ig táblajátékokat, kártyajátékokat, stratégiai és logikai játékokat is kipróbálhatunk. A választásban pedig játékmester is segít. Nem kell előre regisztrálni, és nem gond, ha csak később érkezünk, menet közben is be lehet kapcsolódni. Jó lehetőség lesz ez arra, hogy új játékokat ismerjünk meg, vagy egyszerűen eltöltsünk néhány órát másokkal egy asztal körül. Michael Jackson története idén mozivászonra került, és a főszerepet saját unokaöccse Jaffar Jackson kapta. Most jön a pop királya még hozzá a Bad című dalával a Sláger FM-en.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Fél kettő múlt, úgyhogy érkeznek a friss közlekedési információk, és utána nézek, hogy milyen időre számíthatunk a következő néhány órában. Pörögnek a legnagyobb kedvencek, és zajlik a nyár legnagyobb koncertélménye játékunk itt a Sláger FM-en. Moby, Seal, Lenny Kravitz, vagy akár Pitbull budapesti koncertjére is nyerhetnek páros belépőt, harmadikként kell telefonálni, ha meghallják a felhívást. Készüljenek 06 30 30 30 95 8, mert bármikor szólhatunk, hogy indul a játék. Ami biztosan jön majd a friss infók után, az a lánycsapat, akik először kaptak lehetőséget a brit X-faktor történetében, hogy többen együtt egy lánycsapatként teljesítsenek. Sikerült is nekik ez a breakup song. Nem sokára ezzel megyünk tovább. Kifejezetten füllett, folytogató időben telik a délután, a gomoly felhők mögül azonban időről időre előbújik a nap. A melegfront jellegű hatások miatt fejfájás és a migrén sokak napját megkeserítheti, ezen tudunk majd segíteni természetesen a legnagyobb slágerekkel. A csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen lesz, így előfordulhat, hogy míg az egyik kerületben vagy megyében szárazak maradnak az utak, addig a szomszédban felhőszakadás és víz átfolyások nehezítik az autósok dolgát, a szél csak a zivatarok környezetében támad fel hirtelen, de akkor viharos lökéseket is produkálhat. 29 fok lesz a maximum. Fontos info, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Tata előtt a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel továbbra is a külső sávban, mögötte még mindig több kilométeres torlódás alakult ki, ezt nagyon sokan megerősítették nekem. Aztán fontos info még, hogy lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. Ott vízvezetéket javítanak, tart a villamospálya a karbantartása napok óta a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik csak tovább. 0630 30 30 95 8, ide tudják küldeni üzeneteiket, de nyugodtan hívhatnak is, ígérem, nem harapok.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Korábban beszéltünk ma arról, hogy miért lehet az, hogy az odaút valahová sokkal hosszabbnak tűnik, mint a hazafelé vezető út, és Évi írta nekem, hogy rendszeresen járunk Budapestről Egerbe az anyukámhoz. Az odaút tényleg mindig hosszabb, szerintem a hazatérés, a hazaérés hatása visz minket hazafelé, ebben is lehet igazság. Írjanak nyugodtan 06 30 30 30 95 8, játszunk is, mert csak azért is érdemes kéznél tartani a számot, meg beszélgessünk ezekről az izgi témákról. Olyan jókat szoktak mondani, mindig szívesen olvasom. Még ebben az órában két dal biztosan belefér, és hát megmondom őszintén, nem könnyű konfolni a következőt, ugyanis még csak a napokban, egészen pontosan vasárnap reggel érkezett a hír, hogy a Bombon énekessel Szolnoki Péter elhunyt. Sokan kérdezték, hogy a temetésre vajon civilek is mehetnek-e, nem csak családtagok. A médiát egyáltalán nem fogják beengedni, ezt már biztosan tudom. Török Tamás zenésztársa viszont úgy nyilatkozott a napokban, hogy lesz nyilvános megemlékezés, és erről még egyelőre többet nem tudunk. Vigasztaló, hogy ezek a hatalmas tehetségek Magyarországon, akik már nem lehetnek közöttünk, azért a dalokban örökké élnek, és játszhatjuk őket önöknek. Ez a Szorítsunk!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: mert tankolnálunk.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már. NASA ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
7: Sláger FM.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A vasút a jövő közlekedési eszköze, mondta a miniszter. Csak az év végétől írhatja fel a gyógyszert a patikus. Váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést Kőbánya-Kispesten. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett koszorúzási ünnepsége ma a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid azt mondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségű ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként kell tekinteni. Szavai szerint remélhetően érdemi fordulatot sikerül elérni a Magyar Vasút fejlesztésében, a vasúti infrastruktúra és a járműpark megújításában. Felmondja a Lansz csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos összegű keret megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A felmondásra, a csoportot érintő büntetőeljárásra, a bankszámlák zárulására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor, közölte a belügyminisztérium. Hozzátették, hogy az érintett állami szervezetek a keret megállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előleg fizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztástól szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készült el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztése. Fellendülést hozott a június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel, 385 000-re nőtt az érdeklődők száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte egy nagy hazai járműhirdetési portál. Kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 000-ről 171 000 kilométerre. Váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést Kőbánya-Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. Az S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Lajos-Mize, míg az S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Monor között járnak. A vasúti jegyeket elfogadják a 3-as metrón és az 1-es villamoson Zugló vasútállomás.

0: Tamás és Népliget között, valamint a 9-es és a 151-es buszon. Dabasról mentesítő busz indult Lajosmizsére. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett több órára kisüt a nap. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: Végre azt mondhatom, hogy megszűnt a forgalmi akadály az Erzsébet híd budai felhajtóján a buszsávban, úgyhogy ott újra minden rendben. Ami viszont fontos emellett, hogy pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Erről a hírekben is beszámolunk. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, illetve az 58-as autóbusz lehet egy jó alternatíva. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikás Park, a 7-es, az 58-as, illetve a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Új Buda központ pedig a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Új Buda központtól a 4-es villamost ajánlják. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan a vonattal indulóknak azt mondják, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, tessenek ide mellénk le telepedni, ahonnan a belváros az M2-es metróval már egészen könnyen elérhető.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Óriási lendületben vagyunk, hölgyeim és uraim, hogy megpörgessük a munkaidőt a nap végéig. Tartsanak velem, én Zsupos Ági vagyok, 14 óra után járunk, szerda délután, aki pedig érkezik, Miles Smith lesz, és a Stargazing.

Ez a Sláger FM. Július 23-án sokaknak néhány pont dönti el, hol kezdődik majd a következő tanév. Nagyon izgi. A ponthatárokra persze otthon is várhatunk, de együtt talán valamivel könnyebb izgulni. Az ELTE Lágymányosi kampuszán délután 4-kor kezdődik majd a pontot parti. Koncertekkel és programokkal töltik ki az esti eredményhirdetés előtti órákat, a ponthatárokat pedig közösen követhetjük. A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációra van szükség. Játszom közben az aláfestést is Billy Ocean-től. A dal, amit bekészítettünk, a Get Out of My Dreams. Ennek videóklipje úttörő volt állítólag a saját műfajában, hát nem emlékezhetek, mert még gondolatba se voltam 88-ba, de azt írják, hogy nagyon különleges módon ötvözte az élő szereplős megoldásokat a rajzfilmes effekttel. Ha van egy kis idejük, majd csekkoljanak rá, de inkább tartsanak velünk, ezzel folytatjuk.

0: a Sláger FM, 14:30 után jövök a friss közlekedési infókkal, az időjárás is kicsit kaotikus vételkörzetünkben, úgyhogy rácsakkolunk arra is, aztán pedig pörgetem tovább a legjobb dalokat, a legnagyobb slágereket, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Az a dal, amit választottunk, majd természetesen a friss infók után, ami sokakkal megszeretette a K-popot, vagyis a koreai popot. Én nem fogok hazudni, ennél tovább nem jutottam, de ezt a dalt nagyon szeretem. A Hunter X következik majd, és a Golden. Már a maximum 29 fokot ígértek a meteorológusok, miközben a térségben elszórtan továbbra is záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A csapadékos területeken a burkolatok hirtelen vizessé válhatnak, emiatt aztán csúszós is lehet, úgyhogy mondanom sem kell, hogy tartsák be a követését, távolságot, ugye? Meg hogy ne legyen száguldozás. A füllet kánikula miatt bágyadtság, fáradtság is jelentkezhet a volán mögött, már csak ezért is figyelni kell. A naposabb időszakok és a felhő átvonulások váltakozása egészen az esti órán. Akik kitart majd az egész vételkörzetben. Jó hír, hogy megszűnt a forgalmi akadály a 8. kerületben a Népszínház utcában a József körútnál. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten, az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak, kifestik a zebrákat, mármint amin átmegyünk azt. Holnaptól lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát, szintén felújítás miatt az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nézzenek rá az applikációra, az a biztos. Aztán a 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot. Szintén felújítás miatt a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. Ahogy azt többször elmondtuk, nem lehet elégszer, majd pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig, jól lefedve az egész hétvégét. Az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt, erre is érdemes előre felkészülni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ezen a héten is játszunk, meg tulajdonképpen egész nyáron, ami miatt érdemes folyamatosan velünk rádiózni. Elképesztően hatalmas koncertek lesznek Budapesten, és már voltak is. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy segítünk a hallgatóknak ezekre a fantasztikus eseményekre eljutni. Itt lesz Pitbull, Lenny Kravitz, Seal és Moby. Ha szeretnének eljutni ezekre az eseményekre, akkor figyeljék egész nap a Sláger FM-et, aztán a felhívást, hogyha meghallották, akkor csörögjenek a 0630 30 30 95 8-as telefonszámunkon. A harmadik hívót fogjuk adásba kapcsolni, neki pedig élőben válaszolni kell két kérdésre. Ha ez sikerült, meg is vannak a jegyek. Szeretnének egy hatalmasat bulizni? Én egészen biztos vagyok benne. Hadd segítsünk! Nem kérünk mást, csak hogy tartsanak velünk egész nap. Ez még nem keresztkérdés, de tudják, hogy Diane Keatonnak és Belinda Carlisle-nak mi köze van egymáshoz? A következő dal, amit játszunk, annak a videoklipjét. Az Oscar-díjas színésznő Diane Keaton rendezte. Pörög a Heaven is a Place on Earth a Sláger FM-en.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
1: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
3: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.

0: hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
1: Egy friss hűtő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu.

0: délelőtt Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a házelnöknél. A parlament oldalán Forsthofer Ágnesnek címzett indítványban a tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a helyreállítási és ellenálló képességi terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripar szabályozás módosítását is. Szó lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításokról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a költségvetésről szóló törvény módosításáról is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-nél fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvivője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, majd 2014-től 26-ig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választásokon egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. Már bírálati szakaszban van az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozatra gyorsan kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami nemzeti rendezvényszervező ügynökség által az időszűke miatt hirdetmény nélkül tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő, jó eséllyel a Hard Rock Szolgáltató Kft. Kapja a megbízást, írja a HVG. Mint írják, a Hard Rock bruttó 3,9 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánják biztonságosan és méltó módon megszervezni. Nem kell félteni a gólyákat. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban. A jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre. Hívta fel a figyelmet mai közleményében az élő környezetért felelős minisztérium. Közleményük szerint július második felére a hazai fehér gólya állomány idei fiókáinak többsége elhagyja a fészket. A fiatal és kifejlett madarak ilyenkor csapatokba rendeződve táplálkoznak és pihennek. Gyakran olyan száraz, kopár területeken, amelyek első pillanatban nem is tűnnek alkalmas élőhelynek. Két koncerttel tér vissza a Budapest Park színpadára Azaria. Miután az első szeptember 18-ai koncertre egy nap alatt elfogytak a jegyek, a zenész szeptember 19-én is színpadra áll. Azaria 2024-ben történelmet írt, három egymást követő estén töltötte meg a Puskás Arénát összesen közel 140 ezer ember előtt. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék csak néhol hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Na nézzük, mi a helyzet az utakon. A 132-es főúton Komárom átkelési szakaszán baleseteztek, a 2-es kilométernél is megállították a forgalmat. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé a belső sávot zárták le. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, amit tudom, hogy bosszantó, de éppen ezért körültekintőnek kell lenni. Mától napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, sok helyen javítják a csatornákat. 0630 30 30 95 8, ez az SMS Viber elérhetőségünk. Hívjanak, írjanak és árulják el, mit látnak az utakon, segít. Tessük egymást.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 15 óra után folytatjuk itt a Sláger FM-en szerdán, méghozzá csak a legjobb dalokkal, ugye ez nem okoz meglepetést. Én Zsupas Ági vagyok, ami pedig érkezik egy olyan dal, ami arról szól, hogy a szakítás után is nagyon szerethetjük egymást. Tom Grennan, Little Bit of Love.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Just like-

0: Ez a Sláger FM. Szeretnék még egy nagyon jó programot a figyelmükbe ajánlani, egy személyes kedvencemet, a szabadtéri mozit. Péntek este a Római parton újra megszólal a Hair. Július 17-én 8:30-tól a Nánási udvar szabadtéri moziában vetítik a 70-es évek kultikus musical filmjét. Aki kívülről fújja a dalokat azért, aki pedig még sose látta, azért érdemes lehet megnézni. A vetítés ingyenes, és hát valljuk be, a Hair a szabad ég alatt lehet, hogy még különlegesebb élmény lesz. Közben az úriember készülődik itt a zenei listában, aki 4 év szünetet tartott az alkotásban, pihent egy picit, megteheti. Azt el lehet mondani, hogy megérte, mert fantasztikus kislemezzel tért vissza 2026-ban, ő Harry Styles, a dala az Aperture, és úgy tűnik, hogy új elektronikusabb irány felé kacsingat. Nem tudok vele vitatkozni, nagyon jól sikerült. Hallgassuk meg együtt itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Fél négy után járunk itt a Sláger FM-en, tartsanak velünk a továbbiakban is, jönnek a friss közlekedési információk. Az időjárásban egyelőre olyan nagy változások nem történtek, de azokat az infokat is frissítjük majd, és utána is pörögnek a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en. Ray Dalton érkezik majd a Blood Running-gal. Kevesen tudják, de egyébként ő teniszedzőnek készült, és ilyenkor mindig elmondom, hogy jaj, de jó, hogy nem ez jött be, mert hogy isteni ez a dal, semmiképpen nem hagyjuk ki. A délután második felében is a napsütés és a gomoly felhők váltakozása határozza meg az időjárásunkat. A csúcshőmérséklet továbbra is 28-29 fok vételkörzetünk legtöbb településén. A hazaindulóknak helyenként még számolniuk kell helyi záporokkal, amelyek környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, és vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést. Estére a felhőzet fokozatosan felszakadozik, a csapadék hajlam is csökken, és a szél is elcsendesedik majd. A tiszta éjszakai órákban lassú lehűlés is kezdődik, remélem akkor fellélegezhetünk. Történt egy kis baleset a Váci úton kifelé a Ferdinánd híd előtt a külső sávban, és a női megérzésem azt súgja, hogy ott még tartani fog egy darabig a fennforgás. Kerüljenek, hogyha tudnak. Másik fontos információnk, hogy lezárták a külső sávat a József körúton, a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. Vízvezetéket javítanak, korábban ott is volt baleset, de annak már nyoma sincs. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzás alatt a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Aztán a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, és lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után is lezárták a külső sávot, ott is vízvezetéket javítanak. 06 30 30 30 95 8. Továbbra is ez az SMS és telefonszámunk, használják bizalommal.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Úgy tűnik, hogy a napközbeni műsorunknak végére értünk. Kata is megérkezett, bekészítettem neked egy nagyon finom kávét ide. Aztán köszönöm. Gyorsan még lehet, hogy így a hírek alatt maradok, segítek picit, hogy ki tudja szaladni a mosdóba, és össze tudsz szedni magadat. Annyira siettél!
1: És ez mind látszik rajta.
0: Nem, én vagyok ilyen nagyon jó olvasó, hogyha lehet ezt így mondani. Na, figyelj, még azt hiszem, hogy a délután is izgalmakkal fog telni. Nem győztem eleget mondani a hallgatóknak, hogy itt a hatalmas koncertek közül, amikre páros belépőket kínálunk a nyerteseknek és a játékosoknak, belépett új szereplőként a Mobi.
1: Bizony, őrület. Bizony, és ugye hányszor elmondtam idén nyáron, hogy mi lesz még itt, mert nagyon mi sok. Az a hely, ahol az egy négyzetméterre eső koncertek száma a legnagyobb? Nem mond ki?
0: Nem igen. Mondom. Így van. Szóval az a legegyszerűbb ebben az egészben, hogy semmi más dolga nincs jelenleg a hallgatónknak, csak nagyon figyelni, és velünk tartani egész nap, hogyha meghallják a felhívást, akkor kell csörögni. Ezek a játékszabályok egyelőre legyen csak ennyi. Mobiról meg azt akartam neked elmesélni, hogy van ismerősöm, aki most Bulgáriáig utazott, hogy egy fesztiválon hallhassa őt, hát szegény nem tudta, hogy nálunk nyerhetne jegyeket.
1: Aztán. Uh-huh. Szerintem ő szívesen duplázna.
0: Egyébként igen, aki ilyen messzire megy valakiért, ott már el tudom képzelni, hogy benne van a bugi a lábában.
1: Van olyan igen. Zenekar, akikért ennyit utazná?
0: Figyelj, az az igazság, hogy kamaszkorom óta nagy Pink rajongó vagyok, és már csomószor elképzeltem, hogy én zokognék, hogyha hallanám őt élőben. Nem azért, mert annyira kiemelkedő, hanem a személyisége miatt elsősorban, amit úgy közel éreztem magamhoz annak idején. Most meg már a lánya is énekel, de még sajnos nem jött össze, úgyhogy talán egyszer ezt is kipipálhatom.
1: Figyelj, fogunk neked egy repülőt. Aztán úsgyi.
0: Jó, helyettesítesz.
1: Nagyon szívesen. Ha Pink koncertre mész, minden további nélkül.
0: Jó, ilyen nagyon jó ez, és a tiéd kicsoda?
1: Képzeld el, nekem nincs ilyen.
0: Nincs ilyen?
1: Azt hiszem, megöregettem.
0: Na, a rajongás.
1: Nagyon meglepődtem, de nem, hát már pár kilométert sem szívesen utazok egy koncert. Uh-huh. Ha házhoz jön, az más.
0: Házhoz jönnek a jegyek, viszont nálunk itt a Sláger FM-ben, úgyhogy tartsanak Katával is a délutánban, meg fogja érni.
1: Így van, így van. Ági, neked pedig jó pihenést holnapig.
0: Köszi, szia-szia!

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: Beat. Július 25-én a Zalakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Haj, rózsa volnék.

0: Az aranykomboly ügy miatt válthatták le a NAV vezetőit, a főváros helyett Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. Budapesten fogták el a német lövöldözőt. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A HVG szerint Szilágyi Tamásról, a NAV bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesről és a központi nyomozó főosztály vezetéről Tóth Márkról van szó. Leváltásukat a pénzügyminisztérium is megerősítette. A lap úgy tudja, két vezetőt az aranykonvoj ügy miatt válthatták le. Ők voltak ugyanis a NAV részéről azok, akik a legmagasabb rangban jelen voltak az akcióban. A terror elhárítási központ kommandósai március 5-én fogtak el 7 ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjukban lévő több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Budapest helyett Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon, az egyik Svájcban, a Genfi tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blick. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik a 4-es metró holnap 22 órától vasárnapig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban sűrűbben közlekedő villamosok veszik át a metró szerepét. A Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A BKK azt tanácsolja a vasútállomáshoz utazóknak vagy onnan érkezőknek, hogy inkább a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahol a belváros a 2-es metróval könnyen elérhető. Budapesten fogták el a kiemelten veszélyes német lövöldözőt. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést is leadott egy emberre, aki életveszélyesen megsérült, írja a Telex. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Drónnal is figyelték a leálló sáv szabálytalan használatát a budapesti rendőrök. A Budapesti Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztálya július 10-én délután az M7-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán, az M0-as autóút és az Érri lehajtó közötti szakaszon tartott közlekedés-rendészeti ellenőrzést. A néhány órás akció során az egyenruhások 15 szabályszegővel szemben intézkedtek. A leálló sávban folyamatos közlekedés miatt 13 járművezetővel szemben szabtak ki összesen több mint 2 millió forint közigazgatási bírságot. Egy sofőrrel szemben közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, egy másik autós pedig helyszíni bírságot kapott, mert indokolatlanul a leálló sávban várakozott. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. Az Irán elleni tengeri blokkádot az Egyesült Államok erői a térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Fátyol és gomoly felhők egyaránt vannak fölöttünk, viszont az előrejelzések szerint csupán az esti órákban érkezik csapadék, jelenleg 30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap reggel 21-22 fokban indítjuk a napunkat, és gyönyörű zavartalan napsütést élvezhetünk szinte egész nap. A délutáni órákban kezd majd el megint gomolyosodni fölöttünk a felhőzet, és akkor pár csepp esőre is lehet számítani, vagy akár záporok, zivatarok is érkezhetnek, a hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap 31-32 fok lehet, pénteken pedig 36-37 fokot ígérnek most a szakemberek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Korábban volt egy baleset a Váci úton, kifelé a Ferdinánd híd előtt, itt szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, és volt egy baleset az M3-ason is Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül továbbra is le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros

0: felé a belső sávot zárták le. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
1: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Szupa jó hírem van a vonattal útrakelőknek, ugyanis a Sláger FM vétel körzetében késés és jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből, éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. Részletekről bővebben a MÁV Inform oldalán olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: Kis Horváth Leventének, a MÁV Inform ügyeletesének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez már a sláger délután, és benne kedvezek egy kicsit az éppen hazafelé induló zsupaságinak. Pink, Today is the Day című dalát forgatom már is. Előtte azonban Damiano David indítja az óránkat a The First Time-szól. Jó rádiózást és naza hazautat! Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ray Dalla forgott, ez volt a Where is my husband, és hogyha éppen ott állnak a munkahelyek kapujában, és vakargatják a fejüket, hogy merre induljanak, hova menjenek most, hát akkor javaslom, vegyék az irányt a Várkert bazár felé, ahol ma este lesz egy filmvetítés a Várkert moziban, előtte pedig egy beszélgetésen vehetünk részt a film alkotóival. És hogy mi ez a film? Hát Pálffy György legújabb alkotása, a Tyúk, amely egy szökésben lévő tyúk történetét meséli el a madár szemszögéből. A szabadságról, a túlélésről, az anyaságról szól a történet, különleges látványvilággal és groteszk humorral. A főszerepet, mármint a tyúk szerepét, Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra és Anett játszották, és a film előtti beszélgetésből az is kiderül, hogy hogyan sikerült ezekből a tyúkokból filmsztárt varázsolni. Szóval jó szépen ajánlom önöknek ma estére ezt a programot, mozizzunk hát egy jót, de előtte még táncoljunk Cyndi Lauper dalára, jön a Girls Just Wanna Have Fun.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Benne Gabriella Chill Me dala forgott. Ez volt a Sweet About Me. Én pedig várom a közlekedési infókat, hogyha éppen úton vannak, 0630 30 30 95 8, de érdemes megjegyezni ezt a telefonszámot, mert ugye tudják, tart a koncertélmények nyara is, és bármikor jöhet egy Seal, egy Lenny Kravitz, egy Pitbull, vagy egy Moby dal, amit ha meghallanak, azonnal ide kell csörögni, két kérdésre válaszolni, és már lehet is koncertre menni, szóval mindig legyenek résen. Mi pedig az infoblokkunk után Lloydalát hallgatjuk, majd megjön a Get Lucky.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már. NASA ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
13: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Tervezitek már, hogy hova mentek nyaralni? Tudjátok?
16: Igen, megyünk Törökországba.
17: A mamékkal 10 éjszaka.
15: 10 éjszaka?
17: Tíz napra.
15: 10 nap, 9 éjszaka.
17: Igen.
15: Mondjuk Árminak az csak 3 éjszaka lesz.
17: Miért?
15: Azért, mert többit végig bulizol.
18: Hát lehet.
15: Merre fele van Törökország? Dabashoz képest merre? Délre, vagy éjszakra, vagy keletre?
17: Nem tudom.
19: Még szerencse nem ti vagytok a repülőgépvezetők.
13: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
14: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Nos, csütörtök reggel nyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, napközben pedig fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órás napsütést élvezünk majd. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar itt a fővárosban, várhatóan a délután 4-5 óra körül esik majd az eső. A gyenge mérsékelt szél csak az zivatarok környezetében élénkül majd meg, és meleg lesz, 21-22 fok kora reggel, délután pedig 31-32 fok lehet, és erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre és igyanak sok folyadékot. Hozom a segítséget az úton lévőknek. A fővárosban erős a forgalom a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Károly körúton az Asztória irányában, a Hungária körúton pedig a nagyobb csomópontoknál alakult ki torlódás, de a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál szintén lassabb haladásra számíthatunk. Az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon Gödöllő térségében történt korábban egy súlyos baleset, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül továbbra is le, majd visszaterelik a forgalmat, emiatt itt 3 kilométeres torlódás alakult ki, a főváros felé pedig a belső sávot zárták le. Vissza Budapestre a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert itt átépítik a csatornát. Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A 13. kerületben is dolgoznak, itt is új gyalog átkelőhelyet létesítenek a Béke utcában, a Tahi utcánál, ezért mindkét irányban útszűkület fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Krisztina Aguilera dalasz volt, ez volt a Candyman itt a Sláger FM-en, és 8 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de még előtte jön a kocintós, mert mindig van mit ünnepelni. Dr. Béres, Varga Viktor és Bigaldal zárja az órát.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában, július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Július 19-én Siófokon, a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
8: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Ismét össze kell benyújtania a kormánynak a költségvetést az államháztartási szabályok módosítása miatt. Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról. Újabb kaffillamos állt forgalomba Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány, így a költségvetést ismét össze kell benyújtani az országgyűlésnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett törvény

0: Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a párt országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Mintegy 8 hetes tesztelési és engedélyezési folyamat után újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Ez már a 38. ilyen szerelvény, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56-a és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a KAF villamosok száma. A január végi 100. forgalombaállásnak köszönhetően pedig a 3-as és a 42-es vonalon már csak kafok közlekednek. A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. A BKK már aláírta a szerződést Ferencváros kocsi színfejlesztésének tervezésére, januárban pedig feltételes közbeszerzést hirdetett az angyalföldi kocsi színfejlesztésének tervezésére. Márciusban feltételes szerződést kötött a Száva kocsi színbővítésének és korszerűsítésének tervezésére. Élesen bírálja a fővárost, az államot és a rendőrséget a 13. kerület polgármestere a rákos rendező környékén kialakult állapotok miatt. Tóth József nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz, és kijelentette, a Tatai utcai egykori MÁV házaknál kialakult helyzet már a környéken élők biztonságát veszélyezteti, írja a Pénzcentrum. A polgármester szerint az egykori MÁV lakások illegális lakásfoglalók jelentek meg, a környéken pedig olyan problémák halmozódtak fel, amelyek korábban nem jellemezték a városrészt. Tóth József szerint nem elfogadható, hogy a rákos rendező jövőjéről és a tervezett beruházás tulajdonosi kérdéseiről zajló viták közben a környék lakóinak mindennapi biztonsága háttérbe szorul. Koncerttel egybekötött távcsöves észleléssel várják a látogatókat július 24-én este a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, amikor a Hold és az Antares látványos együttállása lesz megfigyelhető. A dagadó 80%-os megvilágítású Hold 22 órakor alacsonyan jelenik meg a déli égbolton. A Keep Floyding zenekar Pink Floyd tematikájú koncertje után csillagászok vezetésével távcsöves észlelés következik. A részletek és az észlelési útmutató a Schwab-hegyi csillagvizsgáló honlapján érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk holnap időjárás tekintetében. Nagyon szép napsütéses idő vár ránk, bár az ország nyugati részén még a délelőtti órákban előfordulhat egy-egy futó zápor, zivatar. Itt a fővárosban pedig délután 4-5 óra körül esik majd az eső, napközben egyébként 31-32 fok várható, pénteken pedig egy napos kánikula nehezíti majd az életünket, aznap akár 36-37 fok is lehet, viszont szombaton jön egy újabb hidegfront, ami miatt a hétvégénk megint csak kellemesebb, 29-32 fokos hőmérsékletben telik majd el.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál a belső sávban. Emiatt a Váci úton befelé a Róbert Károly körútra balra kanyarodóknak is sávlezárásra kell készülni. És figyeljünk arra is, hogy lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt, a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál gázvezetéket építenek, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A közlekedőknek jelzőlámpa segít, míg az 5. kerületben az Akadémia utcában a gázvezetéket újítják fel, ezért a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez továbbra is a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk. Tart a koncertélmények nyara, úgyhogy tessék nagyon-nagyon fülelni, mert bármikor jöhet egy koncertbelépőt érő dal. Az viszont biztos, hogy érkezik Taylor Swift, no meg a One Republic.
5: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
4: Újabb sláger a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

A csendes Beatles, a Beatlesből George Harrison zenélt nekünk. Ez volt God My Mind Setting You című dala itt a Sláger FM-en. Remélem mindenkinek kellőképpen felpörgette ehhez a dala hangulatát. Bár a helyzet az, hogy pörgésben nem nagyon van hiány, és hát ugye lépten nyomon azt halljuk, hogy mennyire ártalmas az a sok-sok stressz, ami manapság ér bennünket. Hát itt az ideje, hogy levezessük a stresszt, erre pedig egy kis elcsöndesedés a legtökéletesebb megoldás. Holnap este ezért lesz érdemes ellátogatni a filozófusok kertjébe, hiszen itt a Yoga Brunch egy naplementés jén jóga órával és hangfürdős relaxációval vár bennünket. Idén júliusban egyébként ez lesz az utolsó alkalom, aztán remélhetőleg augusztusban lesznek még majd ilyen programok. Szóval ha szükségünk lenne arra, különösen, hogyha ülőmunkát végzünk, hogy egy kicsit megnyújtsuk a gerincünket, hogy a testet és az elmét összekapcsoljuk, hogyha testi és lelki blokkokat oldanánk, hogyha kipróbálnánk egy olyan holisztikus gyakorlást, amely támogatja az öngyógyító folyamatokat egy több ezer éves gyógyászati rendszer alapján, akkor mindenképpen próbáljuk ki ezt a yin jogát holnap este a Gellért hegyen, tehát irány a filozófusok kertje. Stresszoldásra természetesen a tánc is nagyon jó, úgyhogy már is lehet ropni Molnár Tamás és Majka Visszapillantó című dalára, de előtte a Maroon 5.

0: A London Beat, I've been thinking about you című dala forgott itt a Sláger FM-en, és azonnal felidéződtek bennem a gimis emlékek. Rengeteget utaztam annak idején buszon, és mindig hallgattam a Walkman-emet, és menet közben ez a London Beat dal volt az egyik kedvencem. Manapság pedig Mark Ember az egyik kedvencem, úgyhogy megyünk is tovább Closer to Me című dalával. De előtte megnézzük, hogy hogyan változik, vagy hogy változik-e egyáltalán az időjárásunk a következő napokban. Nos, a helyzet az, hogy megint csak erőteljes melegedés kezdődött, ami pénteken éri el majd a tetőfokát, aznap akár 36-37 fok is lehet napközben, viszont szombaton jön majd egy újabb hidegfront, ami miatt a hétvégénk időjárása megint normális lesz. 29 és 32 fok között alakulnak a napközbeni csúcsok szombaton és vasárnap, holnap pedig szintén nagyon kellemes nyári időben lesz részünk, reggel 21-22 fok, délután pedig 31-32 fok várható. Sok lesz a napsütés, de a délutáni órákban megint csak jönnek vastagabb felhők, amik csapadékot is hoznak, és napközben erős lesz az UV-sugárzás, viszont gyenge lesz a szél. Szétnézünk az utakon, az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Gödöllő térségében történt korábban egy súlyos baleset, a 32-es kilométernél továbbra is leterelik majd vissza a forgalmat, emiatt itt 3 kilométeres torlódás alakult ki, a főváros felé vezető oldalon pedig a belső sávot találjuk lezárva. De a 2-es főúton is volt egy baleset, Rétság belterületén két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom, a fővárosban pedig a Nagytétényi úton volt egy baleset, itt a Háros vasútállomásnál a József Attila utcánál kell jobban odafigyelni. Lezertek a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert javítják a csatornát, a harmadik kerületben pedig a Pusztakúti úton a Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat, mert itt javítják a távhővezetéket. Az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán pedig szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: Justin Bieber és The Kid Laroi zenélt nekünk itt a Sláger FM-en. Justin Biebert pedig láthatjuk majd a futball világbajnokság döntő mérkőzésének félidejében, ugyanis fergeteges félidei showműsorral készülnek a szervezők, ahol Justin Bieber mellett várhatóan fellép majd Shakira, Madonna, Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is, és hát várhatóan nem 15 perces, hanem legalább 20-30 perces lesz majd a szünet a két félidő között, sőt, a döntő mérkőzés előtt a záró ünnepségen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams is színpadra lép majd, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, hogy hogyan, azt még nem lehet tudni, és hát lassan a döntő is kezd körvonalazódni, ugye miután tegnap az Európa-bajnok spanyolok meglepően simán 2-0-ra legyőzték a francia válogatottat, ők már biztosan a trófeáért küzdenek, az ellenfelük pedig ma derül majd ki, hiszen ma lesz az Argentína-Anglia találkozó. Na és ha már futball világbajnokságát, hallgassuk meg a foci VB idei himnuszát. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AA érkezik már is a DNA More Than a Game című dallal, de előtte a Halott Pénz és Jude Law közöse, ami előtt megismertelek szól, aztán jönnek majd a hírek is.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
2: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
1: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
2: Tökéletes!
1: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Tankolj az Auchan benzinkutakon. Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Fontos, hogy odafigyeljenek rád. A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
8: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpart.hu.
9: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
0: Sláger FM. A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Mégsem írhatnak fegyógyszert a patikusok szeptembertől. Ágyi poloskák miatt kellett kiüríteni a Veszprémi Kórház gyermekágyas részlegét. Hét ikonikus helyszínen tér vissza a Szentendrei Teátrum nyáron. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetését, erősítette meg az Egészségügyi Minisztérium a Népszavának. A krónikus betegek egyes receptjeit a patikákban eredetileg szeptembertől újíthatták volna meg, erre azonban legkorábban az év végén lesz lehetőség. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. Ágyi poloskák megjelenése miatt vált szükségessé a betegellátás átszervezése a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának gyermekágyas részlegén. Az intézmény közölte, hogy a szükséges járványügyi intézkedéseket haladéktalanul megtették, az ellátás pedig egy fizikailag elkülönített épületrészbe szervezték át. A helyzet az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. A fertőzött területen a teljes mentesítési protokoll várhatóan 3-4 hetet vesz igénybe. Sikeresen zárultak a Budapesti Közlekedési Központ júniusi és júliusi részvételiségi bejárásai, amelyeken több száz érdeklődő civil szervezet és önkormányzati képviselő vett részt. A helyszíni programokon az Euróveló 14 Rákospatak menti szakasza, a Kerepesi út és a Rákos út megújítása, valamint a Budafoki

0: idején a Feláras kültéri rész kedvezményes kiegészítő jeggyel használható. Az alapjegyárak nem változnak, mivel eddig sem tartalmazták a mini sauna világ használatát. A felújítás újabb lépés a Ferencvárosi Gyógyfürdő tavaly átadott belső medenceterének korszerűsítése után. A Szentendrei Teátrum programsorozata július 19-e és augusztus 26-a között zajlik összesen 38 programmal. Hazai és határon túli vendégelőadások, komoly és könnyű zenei koncertek, folklórestek és fizikai színházi produkciók váltják egymást Szentendre különböző szabadtéri helyszínein. A nyári szezon most szombaton a hagyományos gyertyaúsztatással kezdődik, mondta Sláger FM-nek Lőrinci György, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.
1: Igazából ketté bontan a programot. Először is, ami nagyon nagy öröm és nagyon nagy szenzáció, hogy több év után ismét lesz előadás a főtéren, ez az Erkert Minár csapatának köszönhető, akik az Anconai szerelmesekkel érkeznek. És akkor van egy másik lába a nyári teátrumnak, ami több helyszínen zajlik, a Ferenci Múzeum udvaraiban, illetve a Városháza udvaron, ami azért más stílus képvisel, alapvetően kicsit kortárs, de lesznek zenés estek is Földes Eszterrel, Jordán Adéllal, Bősze Ádámmal, és lesz egy barokk fesztiválunk, amire nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy széles a kínálat, várunk mindenkit szeretettel.
0: A programokról a szentendreiteatrum.hu oldalon tájékozódhatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Holnap országszerte felszakadozik a felhőzet és több órás napsütést élvezhetünk, de itt-ott azért előfordulhat csapadék, a légmozgás pedig csak a záporok, zivatarok környezetében élénkül majd meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31-32 fok körül alakul. Aztán pénteken kapunk egy egynapos kánikulát, dinnye érlelő meleggel, 36-37 fok várható arra a napra, viszont szombaton elér bennünket egy újabb hidegfront, úgyhogy aznap erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, a hőmérséklet csúcsértéke pedig csupán 29-30 fok körül alakul majd. És már is szétnézünk az utakon. Az M0-áson történt egy ráfutásos baleset Gyál térségében az M5-ös autópálya felé, úgyhogy itt kisebb torlódásra kell számítani, és az M1-esen is torlódik a forgalom a Budapest felé vezető oldalon. A Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt is. És volt egy baleset a 2-es számú főúton is, Rétságon két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A fővárosban a Rákóczi hídon volt egy koccanás Pest felé a Dombó Vári úti felhajtó után a külső sávban, itt is torlódásra készüljenek, és a Nagytétényi úton is, itt is baleset nehezíti a közlekedést befelé a Háros vasútállomásnál, a József Attila utcánál. De ne feledjék, hogy tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárás van a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek, és szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Jó utat kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a kívánság műsor. Sziasztok, Bianca vagyok, és Donátnak küldöm a DNC Cake by the Ocean című dalát. Remélem, Donát örülni fog ennek a dalnak. Szilvi pedig azt írja, szia Kata, jó lenne meghallgatni egy Adele számot. Szilvi, remélem jó lesz az Oh My God. Ez forog.
3: Sláger

Ez már a kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Várom az üzeneteket, tudják a számunkat, tudják, hiszen ugye ezt kell hívni akkor, amikor a koncert élmények nyarának következő nyerődala megszólal, de itt mondhatják el azt is, hogy milyen dal dobnál fel a délutánjukat. Én pedig egy programmal szeretném feldobni a hangulatot, mert hogy képzeljék, a Közlekedési Múzeumban egy vadonatúj kiállítással várnak bennünket, ahol közel 250 műtárgy, restaurált, ikonikus járművek, vezetési szimulátor vár bennünket, sőt, van a kisebbeknek kresztpálya és élmény alapú kreszt kihívások is, szóval ez egy nagyon interaktív tárlat az északi járműjavító, lenyűgöző ipari tereiben. Az Öveket becsatolni című kiállítás egészen október végéig látogatható, és a közlekedésbiztonság múltját, jelenét és jövőjét mutatja be. A tárlat egyik legnagyobb látványossága egyébként két frissen restaurált villamos, az Zugligeti 1061-es pályaszámú motorkocsi és a legendás UV3-as, a 3414-es pályaszámú villamos ismét megcsodálható, úgyhogy ezen a nyáron ezt a kiállítást se hagyják ki. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mi az a dal, ami nem maradhat ki a délutánunkból. Sziasztok, Eszter vagyok, és Gabinak szeretném küldeni a Nyári Zápor című dalt Rúzsa Magditól. Üzenem neki, hogy járja már el az esőtáncot. Na, támogatom az ötletet, úgyhogy már is forgatom a dalt. És itt van Dávid üzenete is. Hello, Kata, minden futárnak Michael Sambello Maniac című dalát küldöm, üzenem nekünk, hogy kitartást. Hát, kedves futárok, kedves Dávid, kitartás. Jön a dal.

0: Hú, ez de jól esett. Rúzsa Magdidala forgott, ez volt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és besétel Tortutai Dóri a stúdióba. Szia, Dorci, mit hoztál?
1: Szia, Katán, dinnyével készültem.
0: Jó.
1: Hiszen itt a szezonja.
0: Igen.
1: Te kiköpöd a dinnye magját, vagy lenyeled a dinnye magját?
0: Hát képzeld el, hogy amikor gyerek voltam, ugye mindig azt mondták nekem, hogy nem szabad lenyelni, mert dinnye nő majd a hasamba, vagy a fejemen, és én ennek annyira örültem volna, hogyha egy dinnye föld terem a fejemen, és tudom onnan szüretelni a dinnyét, hogy csak azért is lenyeltem.
1: Aha.
0: Aztán egyszer valahol olvastam, hogy egészséges a dinnyemag, csak szét kell rágni, és nem szabad egészben lenyelni. Uh-huh. Azóta szintén lenyelem, csak szétrágva.
1: Aha, na most akkor én mondom, én mondjuk kipöckölöm belőle azonnal a magját. Azt mondják az ehhez értők, hogy semmi bajunk nem lesz attól, ha lenyeljük a dinnyének a magját, ha véletlenül lenyeljük, hiszen a görög dinnye magja ugyanis jelentős mennyiségű oldhatatlan rostot is tartalmaz, ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és a végén képzeld el, a cikk megjegyzi azt is, hogy azon kívül, hogy cinket, mangánt, folsavat és vasat is tartalmaz, megsüthetjük a dinnye magját úgy, hogy megmossuk, megszárítjuk, majd kevés olívaolajjal megcsöpögtetjük, és egy pici sóval összeforgatva sütőben ropogósra süthetjük.
0: De jó, és akkor olyan lesz, mint a tök mag, csak dinnyéből.
1: Igen, nasi lesz
0: de
1: belőle.
0: Jó.
1: Igen, igen,
0: ezt
1: igen.
0: Kipróbálom. Hú, de most nagyon ennék egy görög dinnyét. Ebben a nagy nyári melegben azt hiszem, nincs is jobb, mint egy limonádé vagy egy dinnye. Kettő közül kell választani, akkor én inkább a dinnyére szavazok. Maga vagy mag nélkül mindegy, csak jó hideg legyen. Dorci, nagyon szépen köszönjük. 7 órakor várunk vissza a friss infókkal.
1: Érkezem.
0: Mi pedig megyünk tovább egy kívánsággal. Sziasztok, Hajni vagyok. Lányomnak, Lucának kérnék egy Sabrina Carpenter dart. Remélem jó lesz a Tears. Ez forog már is.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Csütörtökön alapvetően napsütéses lesz az idő, legalábbis itt a fővárosban, a Dunántúlon azonban már a délelőtti órákban elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok, de itt a fővárosban sem ússzuk meg szárazon a holnapot, délután 4 óra, 5 óra körülre ígérnek esőt a meteorológusok, aztán pénteken még tovább fokozódik a hőmérséklet, egyébként holnap 30-31-32 fok várható napközben, pénteken azonban már 36-37 fok is lehet, de péntek este jön egy újabb hideg front, ami megint csak lehűti a levegőt és hoz újabb záporokat, zivatarokat országszerte. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset az Erzsébet hídon Pest felé a Budai híd fő után a külső sávban, és volt egy baleset a 14. kerületben is az Egressi úton a Cinkotai útnál. Ezért itt a 77-es trolibusz jelenleg terelve közlekedik a Puskás-Ferenc stadion felé, nem érinti a Rákosmezei téri megállót. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki, ezért itt a két irány forgalma felváltva egy sávban tud csak haladni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás fogadja az autósokat mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 13. kerületben a Béke utcában is új gyalogos átkelő helyet létesítenek a Tahi utcánál, ezért itt mindkét irányban útszűkület van, és tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, itt is változott a közlekedési rend, úgyhogy ne rutinból hajtsanak ezen az szakaszon. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: kívánságműsor.
1: Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

Egy fantasztikus Jennifer Lopez dal szólt, ez volt a Waiting for Tonight. Itt a Sláger FM-en, én pedig várom egészen 8-ig a kívánságokat. 06 30 30 30 95 8. Ide írják meg, hogy milyen dal dobná fel a délutánjukat. Amíg gondolkodnak, addig én megtáncoltatnám önöket, mert hogy holnap este ismét vár bennünket a Zeneháza szabadtéri színpadán a Táncháza szabadban program. Ez alkalommal a Tempó zenekar muzsikál majd, akik annak idején még 2022-ben itt Budapesten azért alakultak, hogy minél hitelesebben és eredeti formában tolmácsolják a kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok vonós népzenéjét. Úgyhogy egy nagyon jó hangulatú táncos program lesz ez. A táncokat egyébként Szabó Kincső és Berec István tanítja majd, úgyhogy azoknak is érdemes ide ellátogatni, akik még soha nem léptek egyet balra, kettőt jobbra. Ez egy magával ragadó, sodró lendületű élmény lesz, tehát holnap este a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán ingyenes egyébként a program. Előre is jó bulizást, és hogy itt a Sláger FM-en mire bulizunk, az már is kiderül. Itt van Fanni SMS-e, kedves Kata, Ádámnak üzenem, a különleges dolgok mindig ott rejtőznek, ahol senki sem keresgél, és küldöm neki Gáspár Lacitól a Hagyd meg nekem a dalt című számot. Oké, már is érkezik a dal, és Leslie-től is jött egy üzenet. Sziasztok, Anna Marinak üzenem, hogy csodálatos volt a tegnap este, és küldöm neki Ray Parker Jr.-tól a Ghostbusters-t. Ezzel megyünk hát tovább.

0: Tosan és Bene Gáspár Lacidala szólt, és már is jönnek a friss információk Kortutai Dóritól, de előtte még Jutka és Orsi kérése teljesül. Szia Kata, most indulunk haza a munkából és a kocsiban, szívesen énekelnénk Charlie és Király Linda kettősét. Ez a játszom, ahogyan lélegzem, hát akkor hölgyek, dalra fel!
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Lapozz rá a nyárra. Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Haj, rózsa volnék.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Lanz csoporttal kötött 150 milliárd forintos keret megállapodásukat. Veresegyházon megszavazták, nem lesz augusztus 20-i tűzijáték. Rabbi Williams is fellép a foci VB vasárnapi záró ünnepségén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Lanz csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint keretösszegű megállapodásait a vállalat csoportot érintő súlyos büntető eljárások és pénzügyi nehézségek miatt. Jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter, aki kitért arra is, hogy a jövőben megkívánják szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egyetlen cégcsoport lássa el monopol helyzetben a teljes állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatkört. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági alezredes lett, akit Pósfai Gábor belügyminiszter nemzetbiztonsági ezredessé léptetett elő. A tárcavezető Balicskai Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki budapesti rendőrfőkapitánynak július 16-ai hatállyal. Visszavonta az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettese Töreki Sándor rendőrvezérőr nagy vezetői kinevezését. A beosztásba Plánk Róbert rendőr ezredes nevezte ki. A vezető Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével, a miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredes nevezte ki a rendőrség oktatási és kiképző központ igazgatójának július 16-ai hatállyal. Veresegyházon eldőlt, hogy nem lesz augusztus 20-án tűzijáték. Az önkormányzat szavazásra bocsátotta, hogy legyen-e parádé a város augusztus 20-i ünnepségén, vagy inkább másra fordítsák a pénzt. A ma kihirdetett eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot a Pest vármegyei településen, ezért az erre szánt 3 millió forintot a városi

0: Magyar Kétfarkú Kutyapárt listájáról szerzett mandátumot, majd független lett. A rendőrség közleménye nem nevezte meg a gyanúsítottakat. Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke szeptember 1-ére tervezett lemondását előrehozva a tagszervezeteknek ma küldött levelében bejelentette azonnali távozását. Lemondotta a felügyelőbizottság 3 tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert, hogy a rendkívüli tisztújító küldött gyűlésig biztosítsa a MASZ működését. A FIFA bejelentette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét megelőző záró ünnepségének fő fellépőit, így mások mellett Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és az I Show Speedy szerepel a produkcióban. Az Egyesült Államok himnuszát Jennifer Hudson énekli majd. A VB záró ünnepsége vasárnap másfél órával a döntő előtt magyar idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődik. Nem a záró ünnepség lesz az utolsó zenés show a világbajnokságon, mint ismert, a torna történetében először félidei műsort tartanak, ahol Shakira, Madonna és Justin Bieber is fellép, így a finálé 2 játék része között a megszokott 15 perc helyett nagyjából fél órás szünet lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ma estétől egészen éjfélig nyugati, észak-nyugati irányból ismét felhők sodródnak az ország fölé, viszont holnap már itt a fővárosban legalábbis napsütésesen indul a napunk, azonban a Dunántúlon még elszórtan lehet számítani csapadékra, és a délutáni órákban bennünket is elérnek majd az eső felhők. Kora reggel 20-21-22 fok lehet odakint, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a szakemberek, és a melegedés tovább folytatódik pénteken, akkor érjük el ezen a héten a hőmérsékleti csúcsot, hiszen akár 36-37 fok is lehet, hiszen jön egy hidegfront, ami forró levegőt tol maga előtt. Ez az oka ennek a kiugrásnak. A hidegfront egyébként péntek éjjel ér el bennünket, úgyhogy szombaton, vasárnap már pár fokkal hűvösebb, 29-30-32 fok lehet. Nézzük, mi vár a közlekedőkre. Baleset történt az Andrássy úton kifelé az Oktogonnál, a belső sávban, a 14. kerületben pedig az Egressy úton, a Cinkotai útnál. Itt tart még a helyszínelés, és baleset nehezíti a haladást az Erzsébet hídon is Pest felé, a Budai híd fő után a külső sávban. És még erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert itt átépítik a csatornát. A 2. kerületben a Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek, és szintén a 2. kerületben egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert javítják a csatornát, az 5. kerületben pedig az Akadémia utcában felújítják a gázvezetéket, ezért a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a Kívánság műsor, és benne Ibi kérése teljesül, aki a lányainak Freddie Mary Jo című dalát szeretné küldeni. Zoli pedig azt írja, hogy Lena Meyer Landrut Satellite című dalát szívesen meghallgatná, és küldi mindenkinek, aki szereti. Ezzel indul az óránk.

0: Ez a Sláger FM, és benne az Earth, Wind & Fire muzsikált nekünk, szólt a Let's Groove. Én pedig Kiskata vagyok, és még ebben az órában szeretném teljesíteni a kívánságokat. 0630303095 8. Írják meg, hogy mi az a dal, amit hallani szeretnének. Hogyha pedig szeretik a Ragtime muzsikát, akkor holnap mindenképpen látogassanak ki a Hunyadi térre délután, hiszen ismét jön a Hat Szóljon, este 6-kor a Budapest Ragtime Band muzsikál majd nekünk, akik a magyar tradicionális jazz élet egyik legpatinásabb együttese. Küldetésük a Ragtime zenei hagyományainak ápolása, de mellette az amerikai tradicionális jazz különböző műfajait is bemutatják nekünk. A repertoárjuk pedig swing és Dixieland melódiákkal is bővült az évek során, úgyhogy fergeteges hangulatúnak ígérkezik ez a holnapi koncert a Hunyadi téren, ami ráadásul ingyenes, úgyhogy ott találkozunk. Most pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Szia Kata, a férjemnek szeretnék küldeni egy jó kis pörgős számot, nehogy elaludjon vezetés közben a szülőfalujából hazafelé tartva. Rozán írta nekünk ezt az üzenetet. Hát Rozán, remélem a férjednek kellően pörgős lesz Alex Warren Ordinary című dala, mert ez már is érkezik, és itt van velünk valaki a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János, miért is szeretném kérni Howard Jones-nak a What is Love című számát.
0: Oké, János, kinek küldjük ezt a dalt?
1: A Jászinnak szeretném küldeni.
0: Rendben, akkor Jászinnak szól, most üzenünk-e neki valamit?
1: Hát, hogy jó pihenést és jó rádió hallgatást.
0: Oké, te is pihensz már?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes, akkor neked is jó lazítást. Jön a dal?
1: Köszi, hello.
0: Szia! Hello.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Alex Warren Ordinary című dala forgott, és már is megyünk tovább a kívánságokkal. Valaki itt van a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia, Katalasi vagyok.
0: Szia.
1: Kérhetnék egy számot a kívánságműsorban?
0: Természetesen.
1: Kata, te egy tündér vagy, komolyan. Soha nem kosarazol ki. Nejem meg a lányom elutaztak, én dolgozok, úgyhogy nekik is küldeném, hogy valami jó kis vidám nyári dalt. Külföldi vagy magyar, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy jó legyen.
0: Oké, keresek mindjárt valami jó kis vidám nyári dalt. Köszönöm, hogy hívtál minket.
1: Én is köszönöm, további szép napot, szia!
0: Szia, szia! Szerintem jó lesz Camila Cabello és Ed Sheeran Bam Bam című dal, ez egy nagyon jó kis vidám nyári dal. Előtte azonban még Johanna kérése teljesül, aki a Well Hello Apu Vedd Meg című dalát választotta, és üzeni az apukájának, hogy reméli, hétvégére kész lesz a motor, akkor ezek szerint apu éppen motort bütyköl. Neki szól hát a Well Hello dala.

0: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Jelenleg 29 fok van odakint, egészen kellemes az idő, és nagyon cuki bárányfelhők vannak csupán fölöttünk, viszont az éjszakai órákban lehet számítani erőteljesebb felhősödésre, sőt, elszórta még csapadék is érkezhet, de holnap reggel napsütésre, és 21-22 fokra ébredünk, délután pedig 30-31 fok várható, azonban a délutáni órákban ismét összesűrűsödhet fölöttünk a felhőzet, és akkor is lehet pár csepp esőre készülni. Aztán a péntek nagyon meleg lesz, akár 36-37 fok is lehet, de hétvégére megint csak jön a lehűlés, no ne ijedjenek meg, szombaton, vasárnap is 29 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy a 2-es számú főút a Rétságon történt korábban egy baleset, az 54-es kilométernél továbbra is félpályás a korlátozás, a 31-esen pedig Nagykárt a térségében szintén baleset volt, itt két személyautó ütközött össze, a 60-as kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és Biatorbágy között a kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható az erős forgalom miatt, úgyhogy ott is kell a türelem. A harmadik kerületben, ez már a főváros, a Pusztakúti úton a határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert távhővezetéket javítanak, itt a közlekedőknek jelzőlámpa segít. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt elektromos közműépítése miatt, és egyirányosították a második kerületben a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. Az M5-ös fővárosi szakaszán pedig szakaszos és időszakos sávlezárás fogadja az autósokat mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's me, Camila.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

Igen. Jetlag és Márcs duettje szólt, ez volt az Igen át itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor pár percig. Kérjék át a kedvenceiket 0630 30 30 95 8. Én pedig egy újabb programajánlattal készültem. Holnap délelőtt érdemes lesz ellátogatni a gyerekekkel az Óbudai Platán könyvtár Ezüsthegyi könyvtárába, hiszen itt nyáron több alkalommal is várja a kicsiket a nyomás, avagy nyári nyomda a könyvtárban program. Ki lehet próbálni egyszerű nyomda technikákat. Múlt héten gyümölcsökkel nyomdáztak a kicsik, holnap pedig a hengernyomdát ismerhetik meg és próbálhatják ki, aztán jövő hétvégén papírdúc nyomatot is lehet készíteni. Ezek tényleg annyira egyszerű technikák, hogy akár odahaza is megpróbálkozhatunk velük, csak hát tanulják meg a gyerekek az alapokat, hogy aztán nekünk is meg tudják őket tanítani. A részvétel egyébként ingyenes, a programon viszont regisztrációhoz kötött, nyilván azért, hogy elegendő eszközt tudjanak a gyerekek meg biztosítani. Szóval holnap délelőtt 10-re látogassanak el az Óbudai Platán könyvtár Ezüsthegyi könyvtárába. Most pedig nézzük, hogy mivel folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata! Bettinek üzenem, hogy szedje össze magát, mert így nem fogja bírni a bicikli túrát, és küldöm neki a Ráncok a szemem alatt című dalt. Rita írta nekünk ezt az üzenetet, hát egy kis motivációt jelent talán a TNT slágere. Azonnal forgatom. Kedves Kata, Tátó vagyok, és kérem a családomnak Michael Jackson Black or White című számát. Rendben, Tátó, a családodnak szól a dal.

Harry Styles dala szólt, ez volt az Aperture itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, de már csak egy dalra maradt időnk. Ígérem, hogy holnap innen fogjuk folytatni, és én sem búcsúzom még el önöktől, hiszen a következő két órát is együtt töltjük egészen addig, amíg Esmiller András kollégám meg nem érkezik. 10 órakor kezdődik majd a Slágerkult. Most azonban jön a kívánság műsor utolsó dala, és mellé egy üzenet. Szia Kata, szeretnék küldeni egy számot Anna Marinak, Viktornak, Tamásnak, Móninak, Andrisnak, Ottónak, Veronkának, Karcsinak és Ricsinek, a New Level Empire-től a Valaholt, és üzenem nekik, ne aggódjanak, valahol még úgy is fogunk találkozni. Nagyon szeretem őket, és hálás vagyok minden percért, amit együtt töltöttünk. Zsuzsi írta nekünk ezt az üzenetet. Hát akkor már is érkezik a New Level Empire Valaholt című dala, még a friss információk előtt itt a kívánság műsorban.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASA ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Van kedvenc zenétek?
10: Nekem most pont nincs.
9: Meg ki volt? Rolling Stones?
10: Nem tudom ki ő.
11: De ki volt, akit legutóbb hallgattál, és azt mondtad, ő ez jó?
10: DJ Bobo.
9: DJ Bobo? DJ Bobo?
10: Igen, és a Respect Yourself.
11: Megörülök.
10: Mert arra dobolok is.
9: Várj, tehát kapus és dobos vagy?
10: Igen. Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az állatgyógyászati készítmények humán alkalmazásának kockázataira figyelmeztet az országos tisztifőorvos. Török Bálint közösségi gyűjtést indít a Tétényi fennsíkon pusztító tűzkáros útjainak megsegítésére. 180 éve indult el Magyarország első vasútvonala, a Pest-Vác szakasz. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felhívást adott ki a daganatos betegek biztonságának védelmében az országos tisztifőorvos. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt napokban a közösségi médiában és a sajtóban olyan nyilatkozatok jelentek meg, amelyek állatgyógyászati féreghajtó készítmények humán daganatos betegségek kezelésében történő alkalmazásával kapcsolatban keltenek hamis reményt. Oroszi Beatrix felhívta a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők figyelmét arra, hogy egészségügyi témákban különösen felelősséggel járjanak el, és hangsúlyozta, hogy kizárólag tudományosan igazolt kezeléseket szabad követni, és minden új módszerről a kezelőorvossal kell egyeztetni. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Tegnap két bozó tűz is volt a Pest vármegyei város környékén, egy kisebb az M0-ás pihenő környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. A város 10 millió forintot szeretne összegyűjteni, amelyből azonnali segítséget nyújtanak az állattartóknak, támogatják a tűzoltóságot és akár kutat is fúrhatnak a terület vízellátásának javítására. Török Bálint polgármestere minden magánszemélyt és szervezetet adományozásra kér. Elkészült a második kerületi Széher út felújítása. Az útszakaszt a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon mintegy 1100 méter hosszan és mintegy 6580 négyzetméteren újította meg a Budapest közút. Így mostantól a Széher út sokkal biztonságosabban és kényelmesebben használható. Eközben a második kerületi önkormányzat kivitelezésében a napokban fejeződik be a Keleti Károly utca legrosszabb állapotú szakaszának felújítása, és folyik a munka a Nagyrét utcában, és felkészül a Török út egyik szakasza is. Befejeződött a tapolcai városi piac kültéri területeinek felújítása, amelyet uniós forrásból az önkormányzat és a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Együttműködésében valósítottak meg. Többek között új csapadékvízelvezető rendszert építettek, megújították az árufeltöltési utat, a kivitelezés legnagyobb kihívását a piac folyamatos működésének biztosítása jelentette, ezért a munkát az árusok és vásárlók igényeihez

0: A 33,6 kilométeres utat a korabeli mozdony 59 perc alatt tette meg, ma ugyanezt a távot a Z70-es zónázó vonatok 28 perc alatt teljesítik. 1865-ben indult meg a forgalom a Sopron-Szombathelyi Nagykanizsa vonalon, amely a várost fontos vasúti csomóponttá tette. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Neoton Família dala, a Pago Pago, és ha már táncot járt a tenger, hát mi is leruccanunk a magyar tengerpartjára. Ugye sok szempont alapján lehet rangsorolni a strandokat, és hát idén nyáron már harmadik alkalommal értékelték a balatoni strandok digitális felkészültségét, vagyis kiderült, hogy melyik a Balaton legokosabb strandja az idei évben. A kék hullámzászló strand minősítési rendszer keretében végezték el a felmérést, amelynek igazából az a lényege, hogy rávilágítson, hogy a strandokat nem csak a vízminőség, meg a szolgáltatások, meg a környezet színvonala határozza meg, de az is, hogy a vendégek milyen gyorsan, egyszerűen és kényelmesen tudnak hozzájutni a szükséges információkhoz a digitális térben. Az értékelés során vizsgálták többek között a strandi weboldalak felhasználóbarát kialakítását, az idegen nyelvű tartalmak meglétét, az online jegyvásárlási és beléptetési lehetőségeket, az aktív közösségi média jelenlétet, valamint azokat a digitális szolgáltatásokat, amelyek hozzájárulnak a vendégélmény javításához és a könnyebb tájékozódáshoz. Idén az Okos Strand külön díjat a Csopakközségi Strand érdemelte ki. Tavaly egyébként a Balaton fűzfői, tavaly előtt pedig a Vonyarcvashegyi Strand lett a nyertes. Izgi, és hát nagyon hasznos, mert hát a projekt hosszú távú célja, hogy a balatoni strandok digitális szolgáltatásai is elérjék azt a minőségi szintet, amelyet a vendégek a fizikai infrastruktúra esetében már természetesnek tekintenek. Szóval ezzel igazából mi járunk jól. Itt a Sláger FM-en pedig jól járnak, hogyha velünk tartanak, hiszen tart a koncertélmények nyara. Tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami páros koncertbelépőt érhet önöknek, legyen az akár Moby, Seal, Lenny Kravitz vagy Pitbull nóta, úgyhogy legyenek mindig résen, de most ne fáradjanak. Somló Tamás érkezik, és a Gondolsz rám.

Ez volt a Magna Cum Laude dal, ha piros az alma itt a Sláger FM-en, és már is megnézzük, hogy mennyire érlel gyümölcsöt a mostani időjárás. Hát jelenleg 28 fok van odakint, már elkezdett csökkenni a hőmérséklet, holnap reggel 21-22 fokban indulunk otthonról, viszont gyönyörű napsütéses idő vár ránk, bár érkeznek majd a délelőtti órákban is fölénk gomoly felhők, de azok esőt nem tartogatnak, sőt, most már nagyon úgy néz ki, hogy a délutáni órákban sem esik, azért a biztonság kedvéért lélekben készüljünk arra, hogy akár el is eredhet az eső olyan 4 óra, 5 óra környékén. Napközben egyébként 30-31 fok várható. A péntek lesz ezen a héten a legmelegebb, akkor 36-37 fokot is mutathatnak a hőmérők, mégpedig azért, mert elér bennünket péntek éjjel egy hidegfront, és azt tolja maga előtt a forró levegőt, ezért ugrik ki a hőmérsékleti csúcs. Szombatra pedig lehűl a levegő, no, azért fázni nem fogunk, hiszen akkor is 29-30 fok várható, viszont felhős és záporos, zivataros lesz az idő szombaton. Vasárnapra azonban kiderül az ég, és ismét emelkedni kezd a hőmérséklet, 31-32 fokot mérünk majd aznap. Itt a Sláger FM-en pedig tovább tüzeljük a hangulatot Lábas Viki dalával. Jön a 30-valahány.

0: mert nagyon jók a műsorvezetők, és mindig jó zenék szólnak.
1: Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Én Kiskata vagyok, és egészen 10-ig maradok itt önökkel, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András és Németh Kristóf, aki Reverendában tér vissza egy brit komédiában a színpadra. Ő lesz a slágerkult ma esti vendége. A Fórum Színház új vígjátéka, a Botrány a paplakban című darabról fognak majd beszélgetni. Egy picit belefülelünk a diskurzusba.
1: Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval ami az igazság.
2: Tehát elég a színpadon.
1: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, ha hamar kiderül.
2: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház, szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
1: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk
2: elő. Ami már
1: elő.
2: Bizonyított?
1: Ami már bizonyított, igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, hogy picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. Na szóval, miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi nyári játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a címe, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen. Ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-be repülünk vissza, tehát a II. Világháború történelmi időjébe. Az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom vissza, és zajlik a II. Világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött, közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború, nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető.
2: Örök témák.
1: Az örök témák. És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi a szerepnek, tehát pont erről beszélhet, nem szerepként kéne megélni az életet, hanem a lelkész feleségeként viselkedni, ahhoz méltóan, de itt egy valóságos szerelemről van szó, tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. Komolyan? És ő nagyon-nagyon fontos színház igazgatóként.
2: Széchenyi a jó.
1: Ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
2: És ez egy ilyen darab?
1: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkban, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábort én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni.
0: Nagyon jó kis darab lesz ez, tehát július 27-én a Gödöllői Nyári Színházban, augusztus 17-én pedig a Visegrádi Nyári Színházban láthatja a közönség ezt a vígjátékot. Itt a Sláger FM-ben pedig este 10-kor a teljes interjút is meghallgathatják. A Slágerkultban tehát Esmiller András vendége Németh Kristóf lesz, most pedig a Unique dalával megyünk tovább. Szóla, mi van a nevedben?

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Zanzibár dala szólt, ez volt a március végétől, és hát nagyon készülünk augusztusban a Szigetre, többek közt a mai sláger reggelben is téma volt a Sziget mínusz egyedik napja, a Bródi nap, és hát ezzel kapcsolatban érkezett a stúdióban ma reggel Viki Dágyula is, Pordán Petrához és Somogyi Zolihoz.
1: A Sziget mínusz egyedik napja, augusztus 9-e, ugye a Bródi dalok napja lesz, ahogy erről már Gerendai Károlyjal egyébként beszélgettünk itt a stúdióban néhány héttel ezelőtt, amikor bejelentettük mindezt hivatalosan. Most már jó hír, hogy mottója is van ennek a napnak. Egy újjászületett Bródi János dal címe, mindannyian mások vagyunk, viszont közben akkor csatlakozik hozzánk a vonalban még a dal egyik zeneszerzője, Závodi Gábor. Szevasz Gábor,
2: jó reggelt!
3: Szevasz Gábor!
4: Jó reggelt, és a Gyuszit külön üdvözlöm.
2: Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és annak is, hogy ilyen sokszínű lett ez a mindannyian mások vagyunk, mert hogy rengeteg fiatal művész, rengeteg legendás művész vesz ebben részt. Hogy válogattatok? Nagyon nehéz lehetett.
4: Hát nyilván nem volt könnyű, de először is egy félértés az Attisza, aki nem zeneszerzőnek a dalnak, hanem nyilván áthangszerelten egy csomó mindent.
1: Igen.
4: Kicsit más kategória, ez csak zárójelben jegyzem meg. Nyilván abból indultunk ki, hogy amikor már összeállt a mezőny, hogy ezen a nem akármilyen estén kik fognak fellépni, valójában közértette körülmény, mi mindenkinek felajánlottuk a lehetőséget, hogy akinek van keze vagy ráér ebben a dalban részt vennie, az örömmel látjuk, így aztán összeállt egy 30-as stáb, és abból lett végül is összerakva most, akiket a dalban, ebben az újjászületett dalban mindenki hallhat, úgyhogy ahogy a Gyuszi is szintén. Nagyon kevés sor maradt, mert ugye de nem lehetett végtelenül
2: húzni,
4: egyes sorok maradtak az előadóknak, de így is nagyon jó sikerült.
1: Most erről pont eszembe jut, hogy amikor elkészült annak idén, ugye Michael Jackson és Lionel Richie kezdeményezésére, USA for Africa, We Are the World, ott állítólag ilyen vérre menő viták voltak, hogy ki hány szót, tagot énekelhet el, hogy melyik sor kié lesz, ki csatlakozik be előbb. Nálatok volt ilyen, Gyuszi, vagy ilyen abszolút békesség az
5: előtt az egész? Nem, Gábor eldöntötte, hogy
1: demokratikusan.
5: Természetesen. Ez mindenki tudomásról vett el, mert a stúdióban felénekeltük és kész.
2: Gábor, most Gyuszinak megmutattuk egyébként a videóklipet, és most látta először, képzeld egy részét, igen, még nem tudtuk végignézni, de mondjuk még néhány nevet, akik szerepelnek ebben a dalban, ebben a videóklipben.
4: Nem, hát az a baj, hogy most még kéne mondanom az összes nevet, de valójában ugye...
2: A teljesség igénye nélkül.
4: Ami van, ugye van benne egy meglepetés, egy kakuktól járt a Keszti Peti személyében, aki mindenképpen szeretett volna a dalban részt venni, de sajnos a koncerten ő nem lesz szó. Tehát nem lesz a pomból, mindenképpen egy meglepetés ebben a dalban, de gyakorlatilag a Csík zenekartól kezdve a Szenájékig, akik ugye az Iron Mafiát képviselték, ők is benne vannak.
2: Bagosi Norbi.
4: Müller Péter, Csemer Bogi, Rutka Robi, Tutor Zoli, Rúzsa Magdi, Kis Tibi, tehát az a baj, most az egész csapatot még kéne mondanom.
5: Bill,
4: Charlie, tehát hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon míves csapat jött össze.
2: Bizonyám.
4: És nagyon jó hangulatban zajlott egyébként a videoklip forgatás, amikor ott együtt vokáloztunk ezzel a nem akármilyen szárcsapattal, úgyhogy szerintem egy zseniális este volt, és nagyon ez látszik is a klippen, hogy mindenkinek milyen jó kedven.
1: Az előbb megfogtál ezzel a zeneszerző dologgal, mert nem tudom, hogy kell ezt helyesen mondani, hogy az áthangszerelő művész, azért dedikáltak zeneszerző,
4: de
1: szerintetek a Bródi ő szerző, költő, vagy esetleg egy krónikás?
4: Hát ez szerintem mindegyszerre.
5: Teljesen igazából a Gábornak, egyetértek.
4: Igen, azt gondolom, hogy a Bródi János életműt mindenképpen gigantikus méretekben lehet csak elképzelni, és ebből az estéből ez ki is fog derülni, és nyilván ez is csak egy szösszenet az ő életművéből, de azt gondolom, hogy abból mindenképpen egy különleges este lesz, 71 dalt fogunk eljátszani.
2: Azt a mindenit.
4: Tehát, hogy őrületes dolog lesz, amiben az alapzenekaron kívül, aminek épp most a próbáján vagyok egyébként.
1: Ja,
4: most tartottuk egy szünetet, hogy kijöjjek a próbáról.
2: És
4: tehát,
2: köszönjük.
4: Az alapzenekaron kívül 10 zenekar fog helyet cserélni a színpadon, tehát hogy teljes komplet zenekarok is megjelennek, képviseltetik magukat. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen, és ebből a szempontból is egy zenetörténeti este lesz, ez is egy monstre 5 órától este 11-ig tartó fesztiválszerű koncertre készül.
2: Mindkettőtöktől ez a kérdés, úgyhogy gondolkodjatok, ki válaszol először, hogyha azt mondom Bródi János, mi jut azonnal eszetekbe róla először? Mi az első emlék, ami azonnal beugrik nektek?
5: Nekem egy mágus.
2: Mágus.
5: Az mert nem akarok pontos számot mondani, nem tudok, de közel 700 szöveget írt. Uh-huh. Egy. Írtam, ha jól tudom, 7 rockoperát, rockopera szövegkönyvét. Valami 140 dal, mi zeneszerző jegyez, Tehát egy legenda, egy olyan legenda, aki példát mutatott a magyar rockzenében, a magyar szövegírásban. Tehát sok minden olyan van, ami annyira példaértékű, hogy abból bárki, bármikor, bármelyik fiatal táplálkozni tud. És ez ránk mindannyiunkra vonatkozik, hogy igenis, amikor Jani mellé kell állni egy ilyen koncerten, és illik ott lenni, ha az ember meghívást kap, akkor örömmel vállalta bárki, bármikor. Így, hála Istennek, én is kaptam meghívást, örömmel leszek ott.
2: Gábor?
4: Én mindenképpen az István, akiret emelném ki, nyilván nem az ott az első emlékem, de talán az első legjelentősebb olyan dolog, ami az István, akiret egy olyan mű a magyar könnyűzenei életben, ami szerintem minden egyes családnak abban az időben megvolt.
2: Tehát lemezen.
4: Szerintem a minden legtöbbet eladott, láras egy dupla nagy lemez volt, szerintem a minden a legtöbbet eladott lemez volt, emiatt azt gondolom. És most ennek pont ennek az estének az egy fontos része lesz, hogy megpróbáltunk az eredeti előadókból, a Gyuszi is nyilván nem véletlenül Istvánt fog énekelni, tehát meg a Deák Bill Gyuszi.
5: Nem énekelnek
1: a Istvánt, hogy az fogok énekelni Istvánt, én botrányt vagy
2: kopányt. Meg az a bőrmellény, az nagyon menő.
4: És még egy meglepetés, hogy mondjak el, mert nekem is újdonság volt, ami itt a munkálata közben derült ki, hogy a Bródy János rengeteg Omega dalnak is a szövegírója volt, amit álnéven futott, tehát nem az ő neve volt odaírva, de ő volt valójában a szerző. És például így lesz is, tehát Omega dal is lesz a koncerten, amit még nem is tudtam.
2: Na látjátok, ez nem is tudtam.
1: Most akár István a király, akár hogyha például mint a Koncz Zsuzsának írt dalokra gondolunk, azért Bródyra nagyon jellemző az, hogy volt azokban az években, hogy a sorok között tudni kellett olvasni. Uh-huh. Hogy a mai fiataloknak, akik szintén lelkesen hallgatják ezeket a dalokat, vajon ugyanazt jelentik ezek a dalok? Vagy miért képesek mégis adni valamit?
4: Én azt gondolom, hogy igen, mert ugye van szerencsém a Konzsolyban együtt dolgozni 27 éve színpadon, tehát hogy látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok fiatal jár a koncerten. Nyilván az általános közönség, az Zsuzsinak is nyilván az idősebbekből tevődik ki, de rengeteg fiatal van. Úgy látszik, hogy mégiscsak működik ez a dolog. És ugye egy jó dalszöveg, ami inkább vers, ennek az egyik is ismerve, hogy kortalanok ezek a szövegek. Tehát, hogy mindig az ember talál magának valamit, ami éppen az aktuális hangulatához, a történésénkhez, a világhoz tud kapcsolódni. Valójában ennek az egész Sziget rendezvénynek, tehát a Bródy dalok napjának az egyik legfontosabb úgymond üzenete, hogy várjuk gyakorlatilag az egész lefedett generációt, mert ugye nem véletlen, hogy az előadók között, tehát most a Gyusziék nyilván az idősebb generációt képviselik, de ott lesz Azaria, ott lesz Jude Law, ott lesz Beton Hoffi, akik mind Bródy dalokat fognak énekelni, és valószínű először és utoljára, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon különleges este lesz. Nyilván ezt majd megörökítjük, és bizony benne lesz ebből aztán később egy visszanézhető videóverzió, mert ez a terv, de hogy ez zseniális este lesz, ezt mindenkinek ajánlom, hogy akinek van egy pici foganata ebben az irányba, az mindenképpen jöjjön el.
1: A Sziget mínusz egyedik napjára. Závodi Gábornak köszönjük téged, visszaengedünk most akkor a próbára.
2: Szervusz, jó munkát! Szia!
0: Fú, fantasztikus lesz ez a Bródy nap a Szigeten, én már nagyon-nagyon várom, de addig is minden reggelt indítsanak velünk. Holnap is érkezik majd Pordán Petra és Somogyi Zali 6 órakor, most pedig a Valmar dalával megyünk tovább, még a hírek előtt szól a Színvak. Csak

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét össze kell benyújtania a kormánynak a költségvetést az államháztartási szabályok módosítása miatt. Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról. Újabb kaffillamos állt forgalomba Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány, így a költségvetést ismét össze kell benyújtani az országgyűlésnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat átvezeti az alaptörvény módosítását, amely megszüntette a költségvetési tanács vétójogát. A testület ezentúl csak véleményt nyilváníthat az államadósság szabály teljesüléséről. A büdzsét október 1-e és 31-e között lehet beterjeszteni, a tervezési ütemtervet pedig augusztus 31-ig kell közzétenni. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, miután a kínai BYD vállalat nemzetközi vezetői pozíciót ajánlott neki, jelentette be a volt külgazdasági és külügyminiszter, akinek nevét már törölték is a Fidesz frakcióból. Szijjártó Péter a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a párt országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Mintegy 8 hetes tesztelési és engedélyezési folyamat után újabb kaffillamos állt forgalomba Budapesten. Ez már a 38. ilyen szerelvény, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56-a és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a kaffillamosok száma. A január végi 100. forgalomállásnak köszönhetően pedig a 3-as és a 42-es vonalon már csak kafok közlekednek. A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. A BKK már aláírta a szerződést Ferencváros kocsi színfejlesztésének tervezésére, januárban pedig feltételes közbeszerzést hirdetett az angyalföldi kocsi színfejlesztésének tervezésére. Márciusban feltételes szerződést kötött a Száva kocsi színbővítésének és korszerűsítésének tervezésére. Élesen bírálja a fővárost, az államot és a rendőrséget a 13. kerület polgármestere a rákos rendező környékén kialakult állapotok miatt. Tóth József nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz, és kijelentette, a Tatai utcai egykori MÁV házaknál kialakult helyzet már a környéken élők biztonságát veszélyezteti, írja a Pénzcentrum. A polgármester szerint az egykori MÁV lakások illegális lakásfoglalók jelentek meg, a környéken pedig olyan problémák halmozódtak fel, amelyek korábban nem jellemezték a városrészt. Tóth József szerint nem elfogadható, hogy a rákos rendező jövőjéről és a tervezett beruházás tulajdonosi kérdéseiről zajló viták közben a környék lakóinak mindennapi biztonsága háttérbe szorul.

0: A TNT-től szólt, ez volt a Sírni tudnék itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok, és valamelyik nap éppen a Sláger reggel vendége volt Dobrádi Ákos is, hiszen a TNT-nek nemrég megjelent egy vadonatúj dal, remélem, hogy nem maradtak le a műsorról. Hogyha igen, tudják, applikációnkon keresztül akár vissza is hallgathatják a műsorainkat. No de, ha már Sláger reggel, hát idézzük vissza, miről folyt a csacsogás tegnap reggel. A 80-as, 90-es évek érthetetlen tárgyairól beszélgetett Pordán Petra és Somogyi Zoli önökkel.
1: Tárgyak a 80-as, 90-es évekből, amelyek mai szemmel nézve már védhetetlenek. Hédi üzenete, nekünk a Zsiguliban fagyöngyökből készült ülésvédő volt. Tényleg volt, nem, tudod, ugyanolyan volt, mint ami a konyhában lógott az ajtókon, a boltíves ajtón, ez a fagyöngy függöny, és olyan fagyöngyből volt ez a...
2: De
1: az
2: hogy azon ülni, az szörnyű lehetett.
1: Nem, hát biztos ilyen akupunktúrás pontokat bizgerált.
2: Ja, mint a, vagy nem.
1: Tényleg, emlékszem a masszipunkt gyógypapucsra?
2: De hogy
1: emlékszem. Masszipunkt gyógypapucs, az nem, az olyan volt, mint ezek a klasszik strandpapucs, tehát ez a sötét kék talp, és ugye fehér pánt, de hogy ahogy beleléptél, nem sima volt a felület, ami a talpaddal érintkezett, hanem mintha ilyen kavicsokkal lett volna kirakva. Aha. És az volt a masszipunkt gyógypapucs. Sőt, volt nagybátyámiknak volt ennek a másik verziója, egy ilyen piros, akkora tálca, mint ez a keverőpult, és az is olyan volt, mint hogyha tengerparti kavicson sétál, de műanyagból volt kijöttve.
2: Azt írja nekünk valaki, sziasztok, a furcsa tárgyak közé lehet sorolni az acskós tejtartót, a hálós bevásárlószatyrot, és biztos van még sok minden.
1: Hát az inkább csak olyan egyedi volt a stílus, de az legalább védhető, mert volt funkciója.
2: Hát igen,
1: a funkcionálisan volt. Rendben volt, nem úgy, mint a korábban említett bólogatós kutya, vagy a WC szőnyeg, ugye, ahonnan indultunk, a rózsaszín WC szőnyeg, amit oda tettél a porcelánmal az tövébe.
2: És ha már rózsaszín WC szőnyeg volt, itt más is, ami rózsaszín volt, ugye, Bence?
1: Szia, jó reggelt! Szia, Bence, Budapestről csatlakozik hozzánk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na mondd, mi jutott eszedbe?
3: Hát ha már WC szőnyeg és fürdőszoba, akkor azért ilyen fürdőszobai dolgoknál is találkoztunk kék, zöld, pasztelpink színű fürdőkáddal, WC-vel, mosdókagylóval, és hát ugye a nélkülözhetetlen szappantartóval, ami minden egy színben összecsenget, és hát ehhez teljesen jól mutatott az előbb említett akár kátkilépő, akár WC-szőnyeg, mert az is biztos, hogy ugyanolyan szín volt.
1: Tényleg, de a falba volt ugye a csempébe építve a rózsaszínű szappantart, aminek még ilyen kapaszkadója is volt.
2: Azaz.
1: De ha belegondoltok, ma meg ugye egy csomó idős ember attól szenved, hogy nem érzi magát biztonságban a csúszós felületeken, és ugye keresik a megoldást. Most van ez a kinyitható kád, hát én azon szoktam mosolyogni. Tudod, hogy a kádból kivágnak egy darabot oldalról, és egy ilyen üvegajtót szerelnek bele, és akkor mert hogyha már idős vagy, és csak zuhanyoznál,
2: persze.
1: Akkor kinyitod, besétálsz, és becsukod, de hogy nem tudom, fura.
3: Köszi, Bence.
1: Kösz, Bence. Szia, szia.
2: Hello.
3: Sziasztok.
1: Bazsi hívott minket Budapestről. Uh-huh. Szia.
2: Hello.
4: Sziasztok, jó reggelt.
2: Mi jutott eszedbe, Bazsi?
4: Hát említettétek a ominózus bólogatókutyát.
2: Ó, igen.
4: Ugye nekem azok az emlékeim, hogy ez a régi kockaladákban a kalaptartón bólogatott, viszont elől ennek elengedhetetlen párja volt a hatalmas fülis dobókocka.
2: Tényleg volt ilyen, igen.
4: Jó esetben, akinek kicsit már az ízlése a határcsúrot, az még kapott egy ilyen kormányvédő plusz
2: szőrös. Ó, igen, azaz.
4: Én nem tudom képzelni, hogy azzal vezetni.
2: Igen, azt megfogtad, és nem tudta normálisan markolászni a kormányt, nem?
4: Hát nekem idegesítene egész nap egy szörcsomót fogva.
2: Hát mondjuk megértem,
1: Figyelj, most, hogy te is itt vagy, hogy többen vagyunk, dugjuk össze a fejünket, hát ha megfejtjük, mert hogy Laci azt írja, az üres sörös doboz gyűjtemény a konyha szekrény tetején.
2: Miért volt ilyen tényleg? Meg a kólás doboz, sörös doboz, kólás doboz, miért?
1: Nekünk is volt azért, igen, mert 80-as évek, amikor mentünk így kempingezni, akkor...
2: Azaz, igazad van, igen.
1: Mentünk kempingezni, és akkor ugye poén volt, hogy itthon nem nagyon voltak még ezek az aludobozos üdítők. És akkor emlékszem, hogy például bátyám hozott olyat, mint egy Spanyolországból, hogy a Fanta, és mit tudom én, a Walt Disney figurák voltak rajta. Tehát ráadásul ilyen limited edition volt, aha, hogy a Pluto kutya, meg a Donald kacsa, és egymás mellett állt a gyerekszobában, nem is a konyhában, a gyerekszobában, a szekrényünk tetején ott álltak ezek a fantás dobozok. Az egyiken a Donald kacsa, a másikon a Pluto kutya, és akkor volt Isteni kóla, meg ilyen minden külföldi sörök. De...
2: És fiúk, emlékeztek arra, hogy a csajok gyűjtötték az impulzos dobozkákat is, a dezodoros dobozkákat?
1: Ne,
2: csak volt, mondom, igen. Persze, hogyne. Igen, az volt nagyon menő annak idején. Nem tudom, hogy miért, de...
1: Közben, bocsánat, de ezt még muszáj, Peti a káromkodós kulcstartót írja.
2: Volt ilyen?
1: Igen, tesomnak volt. Volt
2: a négy gomb. Káromkodós kulcstartó.
1: Igen, négy, hát egy kis kulcstartó, volt a négy színes gomb, az egyiket megnyomtad, mondta, hogy meg.
2: Komolyan.
1: Igen. A másikat mondtad, hogy egyért, nem tudom. Volt ilyen, de ez 90-es évek legeleje. Ja. Köszi szépen, Bazsi.
2: Szia. Szia.
4: És akkor még egy mondatra, nem menjünk át. Szó nélkül a tapétát nem láttad a gyerekszobában a poszterektől.
2: Ó, azt mondtam! A bravós poszter,
1: hát
2: jó,
1: bocsánat, igen. De azt mondjuk értjük mai szemmel is, hogy... A mai fiatalok nem értik, mi értjük.
2: Csak ma már szelfiket gyűjtenek poszterek helyett.
1: Na, azt
2: igen.
1: Kevésbé értem, igen. Ja, oké. Okay.
2: Szia, Bazsi!
1: Szevasz!
2: Jó utat!
4: Szép napot, sziasztok!
2: Neked is!
0: Posztereim nekem is voltak, de ami nekem eszembe jutott, az a fütyülős kulcstartó, tudják, amit, hogyha az ember elhagyott, és fütyült neki, vagy tapsolt neki, akkor az sípolt, hogy könnyű legyen megtalálni. Azért nem kaptam, hiába vágytam rá, mert én soha nem hagytam el a kulcsomat. Meg tudják, hogy nekem mi az, ami még eszembe jutott? Az elképesztően színes és mindenféle mintás tapéták. Na hát azoktól aztán vibrált a szemünk. Önök is vibráljanak velünk holnap reggel is. Porne Petra és Somogyi Zoli 6 órakor jön és ébreszt majd bennünket. Sőt, a dalfelismerő képességünket is próbára tehetjük, hiszen holnap reggel is jelentkezik majd Cilával a hablaty játék. Erre akár már most is tudnak jelentkezni. De most megyünk tovább az első emelet dalával. Jön a Csak azért is szerelem.

Zséda Dalaszolt, ez volt a Mind halálig mellettem, és ha már az előző órában itt a Sláger FM-en a Balatonnál jártunk, hát akkor látogassuk meg a Velencei tavat is, amelyet a napfény tavának is neveznek. A Velencei tónál ugyanis képzeljük, kiemelkedően magas a napsütéses órák száma, nagyjából 2500, az országos éves átlag egyébként olyan 2100 körül mozog, és hát érdekes lehet azt is tudni a Velencei tóról, különösen most, hogy korábban nagyjából 100 évente kiszáradt. A 12-15 ezer éves Velencei tóból jegyzett története során összesen 14-szer tűnt el a víz, legutóbb 1863 és 1866 között száradt ki. Az utóbbi években az aszály miatt többször is rekord alacsony vízállást mértek a tóból, de időről időre megejtik a vízpótlást a fürdőzők kedvéért. Elképzelhető, hogyha ez a vízpótlás nem lenne, akkor most is száraz tónak nedves partján csak a békák kurutyolnának. És hát érdekes tudni azt is a Velencei tóról, hogy ez a harmadik legnagyobb természetes tó hazánkban. Nyilván a Balaton az első, a Fertőtó a második és a harmadik, 26 négyzetkilométernyi területével a Velencei tó. Persze mondhatják, hogy a Tisza-tó ennél jóval nagyobb, a 127 négyzetkilométer, de az mesterséges eredetű, míg a Velencei tó természetes. Hétvégén akár oda is kiruccanhatunk, és ha már Velencei tavi kiruccanás, valami ilyesmiről szól Sipos F. Tamás dala is, jön a buli van!

0: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Csajozós figura, mi?

Ez volt a United dala, a Hófehér Jaguár itt a Sláger FM-en. Akik az elmúlt hetekben nem hallgatták a Sláger FM-et, azok lehet, hogy lemaradtak róla, hogy elindult nálunk a koncertélmények nyara. A többiek már kívülről fújják, hogy a legnagyobb zenei ikonok budapesti koncertjeire szeretnénk elvinni a hallgatóinkat. Ehhez pedig semmi más nem kell tenni, csak figyelni. Például Pitbull, Lenny Kravitz, vagy éppen Seal dalait, esetleg Moby slágereit, és hogyha meghallják őket énekelni, és hallják előtte a felhívást is, akkor kell ide csörögni. A 06303030958-es számot megcsörgetve pedig nagyon jól kell időzíteni, mert a harmadik telefonáló lesz az, aki két kérdésre válaszolva bezsebelheti a páros belépőjegyet ezekre a koncertekre. Szóval érdemes folyamatosan fülelni, mert bármikor jöhet egy nyerődal. Most pedig a Hooligans-tel megyünk tovább, nem csak a játékos kedvűeknek szól, a játszom.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Back to Black dala szólt. Ez volt az akár péntek, akár szombat, hát még csak szerda van, én azonban most elköszönök önöktől, csütörtökön találkozunk legközelebb. Most pedig érkezik Esmiller András és indul a slágerkult, úgyhogy további kellemes rádiózást kívánok önöknek. Kis Kata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. A Follow the Flow dalával köszönök el, jön a tőlem ne, viszont hallásra.

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Mégsem írhatnak fegyógyszert a patikusok szeptembertől. Ágyi poloskák miatt kellett kiüríteni a Veszprémi Kórház gyermekágyas részlegét. Hét ikonikus helyszínen tér vissza a Szentendrei Teátrum nyáron. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetését, erősítette meg az egészségügyi minisztérium a Népszavának. A krónikus betegek egyes receptjeit a patikákban eredetileg szeptembertől újíthatták volna meg, erre azonban legkorábban az év végén lesz lehetőség. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. Ágyi poloskák megjelenése miatt vált szükségessé a betegellátás átszervezése a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának gyermekágyas részlegén. Az intézmény közölte, hogy a szükséges járványügyi intézkedéseket haladéktalanul megtették, az ellátást pedig egy fizikailag elkülönített épületrészbe szervezték át. A helyzet az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. A fertőzött területen a teljes mentesítési protokoll várhatóan 3-4 hetet vesz igénybe. Sikeresen zárultak a budapesti közlekedési központ júniusi és júliusi részvételiségi bejárásai, amelyeken több száz érdeklődő civil szervezet és önkormányzati képviselő vett részt. A helyszíni programokon az Euróveló 14 Rákospatakmenti szakasza, a Kerepesi út és a Rákos út megújítása, valamint a Budafoki út és a Pacsirtomező utcai villamos fejlesztések tervei kerültek fókuszba. A BKK a beérkezett javaslatokat feldolgozza, és a további tervezés során lehetőség szerint beépíti a fejlesztésekbe. A társaság továbbra is várja a véleményeket a Rákos út megújításáról és a gyalogos és akadálymentességi stratégia kérdőíveire. Felújítás kezdődött a budapesti Dandár gyógyfürdő mini szauna világában, amely mostantól átmenetileg nem látogatható. A fürdő tájékoztatása szerint a légtechnikai rendszer korszerűsítése a mennyezettel kapcsolatos visszatérő problémák megszüntetését szolgálja, a munkálatok várhatóan 4 hétig tartanak. A korlátozás idején a feláras kültéri rész kedvezményes kiegészítő jeggyel használható. Az alapjegyárak nem változnak, mivel eddig sem tartalmazták a mini szauna világ használatát. A felújítás újabb lépés a Ferencvárosi gyógyfürdő tavaly átadott belső berendszerének korszerűsítése után. A Szentendrei Teátrum programsorozata július 19-e és augusztus 26-a között zajlik összesen 38 programmal. Hazai és határon túli vendégelőadások, komoly és könnyű zenei koncertek, folklórestek és fizikai színházi produkciók váltják egymást Szentendre különböző szabadtéri helyszínein. A nyári szezon most szombaton a hagyományos gyertyaúsztatással kezdődik, mondta a Sláger FM-nek Lőrinci György, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.
2: Igazából ketté bontanak a programot. Először is, ami nagyon nagy öröm és nagyon nagy szenzáció, hogy több év után ismét lesz előadás a főtéren, ez az Erkert Minár csapatának köszönhető, akik az Anconai szerelmesekkel érkeznek. És akkor van egy másik lába a nyári teátrumnak, ami több helyszínen zajlik, a Ferenci Múzeum udvaraiban, illetve a Városháza udvaron, ami azért más stílus képvisel, alapvetően kicsit kortárs, de lesznek zenés estek is Földes Eszterrel, Jordán Adéllal, Bősze Ádámmal, és lesz egy barokk fesztiválunk, amire nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy széles a kínálat, várunk mindenkit szeretettel.
1: A programokról a Szentendrei Teátrum.hu oldalon tájékozódhatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek vált.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hogy mennyire színház az egész világ a mai napig, és mennyi, ez az ősi igazság mennyire él napjainkban, és ezt Németh Kristóf, bocsánat, el fogja nekünk mondani, akinek nagyon örülök, már rég találkoztunk, Kristóf.
2: Szervusz, és köszönöm szépen a kedves meghívást. Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval ami az igazság.
1: Tehát elég a színpadon.
2: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, ha az hamar kiderül.
1: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház. Szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
2: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk
1: elő.
2: Ami már bizonyított, igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. No, szóval miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi nyári játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a cím, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-ben repülünk vissza, tehát a második világháború történelmi ideibe, időjébe. Az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom, vissza, és zajlik a második világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött. Közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború. Nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető.
1: Örök témák.
2: Az örök témák. És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon, nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi ezt szerepnek. Tehát pont erről beszélhet, nem szerepként kéne megélni az életet, hanem a lelkész feleségeként viselkedni, ahhoz méltóan. De itt egy valóságos szerelemről van szó. Tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. És ő nagyon-nagyon fontos színházigazgatóként.
3: Széchenyi,
2: ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
3: És ez egy ilyen darab?
2: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkba, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábort én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni, viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már látszik, hát nagyjából 2 hét van a bemutatóig vissza, most ahogyan beszélgetünk egymással, ugye július 27-e, ez a gödöllői bemutatónk, vagy előbemutatónk, hogy olyan parádésan szép a díszletünk, annyira minden tárgy a helyén van, mindegyik a korból van ide emelve. Az összes ruha, az összes jelm, az összes katonaruha végtelen igényességgel jelenik meg. Tehát valami olyan színházat csinálunk, mint a Fórum Színházban, amiért gyerekkorunkban láttuk, és amiért úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk színészek lenni, amiről igazi díszlet van, igazi jelmezek vannak, igazi színészek vannak, és igazi színdarab van, és ez a botrány a paplakban, ez egy ilyen színmű, úgyhogy azért annyit még el kell mondjak, erre az angol humorra is, hogy mivel megjelenik majd egy német katona szökevény is, pontosabban hát egy hadifogoly, az előadásban különböző rendőrök kezdenek el, mert egy krimiszál is kialakul itt a nagy szerelmi szálak mellett. Itt tehát az első felvonás végén már 5 különböző papiruhába öltözött férfi kergeti egymást ebben a paplakban, és amikor a hatóság megérkezik, és a nők elkezdik ezeket a férfiakat kivallatni, hogy ki kicsoda tulajdonképpen, hát szép lassan mindenki elfelejti, hogy pontosan mit is hazudott magáról, vagy a másikról néhány perccel azelőtt, tehát kialakul egy igazi komédia, és hogyha mindezt megfűszerezzük ezzel a vidéki vénkisasszonnyal, ezzel a vallásos, ájtatos vénkisasszonnyal, ugye akit Vanya Tímea játszik, illetve egy nagyon lelkes, de annál butácskább felszolgáló lánnyal, illetve bejáró kisasszonnyal, akkor azt gondolom, hogy valóban egy igazi angol komédia alakul ki. Ez már csak az kell, hogy megérkezzék a darabba a Salinger Gábor által játszott püspök, aki felteszi a koronát arra, hogy még egy püspök is érkezik. Úgyhogy sokan kérdezték, egyáltalán semmifajta viccelődés nincsen itt a vallással, vagy a hitbéli érzelmekkel, hanem egy nagyon különleges helyszínen, pontosan, szerintem végtelenül helyesen és végtelenül érzékenyen jelenítjük meg azt, és ez megint az angol humor sajátja, hogy egy teljesen szokatlan helyszínen, tehát hogy egy paplakban játszódik mindaz, ami közben egyébként a világban játszódik ott a világháború kellős közepén. Ez van koncentrálva egy ilyen különleges környezetben, ettől kicsit ugye elemelődik a mindennapokból. Ez azért fontos, mert amikor ezt a darabot megírta a szerző, és amikor bemutatták, ez is egy legendás történet, és ez mutatja, amivel az egész beszélgetést kezdtük, vagyis hogy te kezdted, hogy színház az egész világ. Tehát, hogy olyannyira színház az egész világ, hogy amikor ezt a 40-es években bemutatták Londonban, a bemutató alatt jött egy légiriadó, és elkezdtek bombázni. És a West End-en, amikor bent ültek a nézők ennek a Botránya paplotnak című előadásnak, a bemutató előadásán Londonban 1940-es években, akkor elhallgatott ugye a színházban minden, amikor a légiszirénák megszólaltak, és elindult az első bombázás. És végigülték a nézők az egész előadást, a színészek pedig megszakításokkal ugyan, de lejátszották az egész előadást, aminek a végén egy hatalmas nagy vastapssal ünnepelték meg. Nem csak ennek az előadásnak a sikerét, hanem az életben maradást, magát az életet. És szerintem ennek egy olyan gyönyörű szép üzenete van, hogy színház mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz is. És ennek az előadásnak a főszereplője, akit most én játszom ebben az előadásban, ez a Lionel Tubb tiszteletest játszó angol színész, azt mondta a premiért követően, hogy hát ebből is látszik, ebből a mai estéből, hogy ez a német, a mi ellenfeleink, a németek, micsoda egy kultúrbarbár nemzet, mert az első felvonásban 3 jó poénom volt, és mindegyikbe belebombáztak. Szóval ez az igazi, igazi brit humor.
1: Na, annyiszor mondtad az igazi szót, igazi rendezés is van?
2: Igazi rendezés az nincs. Igazi rendezés nincsen, mert hogy mi ezt ketten társrendezzük, hát ezt az előadást.
1: Ez most hagyomány lett a Fórum Színház életében, ugye?
2: Igen, és most már el is tudom mondani a pontos megfejtést. Ugye az van kiírva ismét egy előadásunk színlapjára, hogy rendezte Beleznay Endre és Németh Kristóf, vagy Németh Kristóf és Beleznay Endre. Ez így volt a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító vígjátékunknál is, aminek éppen most ünnepeltük a 100. előadását, és most már köszönjük szépen, most már a túl a 100-on turnéval megyünk országszerte, tehát ez fantasztikus dolog. A mi élet még egy külszínház életében is, nem pedig egy magánszínház életében. Tehát ott is már ez volt, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor ugye ezt követte hamarosan a Balfácánt vacsorára című előadásunk, ami szintén nagy sikerrel megy, azt is Endrével közösen vittük színre, és most is ez van kiírva, de most már azt kell mondjam, hogy itt ami hagyomány egyfelől, ahogy te is mondtad, de kialakult ennek egy olyan csodás gyakorlata, hogy visszataláltunk a gyökerekhez kicsit, mert az egész csapatunk úgy működik, mint azok az igazán leggyönyörűbb emlékeink a Színművészeti Egyetemről, már akinek vannak szép emlékei a Színművészeti Egyetemről, nekem viszonylag kevés abból a 4 évből, de amik vannak szép emlékeim, azok pontosan arról szólnak, hogy együtt dolgozik egy társaság, hogy mint amikor a főiskolán még úgy hoztunk létre előadásokat, vagy éppen helyzetgyakorlatokat, vagy kis bemutató mesterség órára szánt etüdőket az osztályfőnökünknek, Benedek Miklósnak, hogy együtt dolgoztunk, hogy aki éppen nem volt a színpadon, az segítette a színpadon lévőket, és amikor lejöttek a többiek, és ő ment föl, akkor azok segítették őt, tehát alapvetően ez egy műhely munka. És itt az egész társulat dolgozik együtt. Nyilván ki legyen nevezve egy vagy két ember, aki a végső szót kimondja, aki különleges felelősséget vállal magára, mert azon túl, hogy az előadás hogyan alakul ki, hogy hogyan működnek majd a viccek, hogy mennyire lesz igazi és minőségi, mint az érzelemvilág, amiközben nagyon őszintén és nagyon igazian megjelenik a színpadon. Ezért van egy rendezőnek, hogy az alapvető felelőssége, de ezen felül nekünk oda kell figyelnünk a próbarendre, az egyeztetésekre, a jelmezekre, a díszletekre, a logisztikára, stb. Ennyiben van több dolgunk, több felelősségünk, de nincsen több jogunk, mint a többieknek.
1: Megoszlik a felelősség?
2: A felelősség elsősorban a színház igazgatója, tehát az enyém, de Endrével nagyon, nagyon, nagyon nagy dolog az, hogy mindenben tudjuk mi meg ebben a szerepben segíteni egymást. Tehát ilyen értelemben megoszlik a munka, a felelősség az enyém, inkább ezt mondanám. A fő felelősség az enyém. És az jut eszembe, hogy amikor a főiskola előtt még az én életemben, még amikor diák színjátszók voltunk, vagy én Földesi Margithoz jártam, és az ő növendéke voltam, az egész gyerekkoromtól nekem ez jelentette az igazi színház csinálást, amikor egy társulat, egy csapat, hozzáteszem jó esetben, és ez nálunk azért mindig is így volt a fórumban, hogy egy baráti társaság, akik egyébként kollégák és szakemberek, és a saját szakmájukban én szerintem a legjobbak közül valók, ők jönnek össze, és így alakul ki egy remélhetően nagyon sikeres előadás. Pont arról beszélgettünk Pikali Gerdával a minap, hogy ugye ő a József Attila Színház társulatához tartozik pillanatnyilag, hogy az az érdekes különlegessége és egyébként ilyen unikális előnye az ilyenfajta magánszínházaknak, mint a Fórum is, hogy olyan kollégák tudnak együtt dolgozni és összetalálkozni, akik az anyaszínházukban soha nem találkozhatnának, mert hiszen, hogyha valaki egy színházi társulatnak a tagja, akkor alapvetően az összes többi sok ezer kollégáival elkerülik egymást, hiszen a saját színházában igen. dolgozik szinte kizárólag. És az, hogy ma most már van erre lehetőség, az, hogy őt is kiadták, meg hát az összes kollégáinkat, mindenkit, aki színháznál igen. van, most már örömmel és bizalommal adnak ki 9. éve a Fórum Színház társulatához. Itt azt kell mondjam, és ebben most magamat kivenném ebből, de a kollégáimról mindenképp elmondanám, hogy itt egy ilyen All Stars válogatott
1: abszolút,
2: játszik együtt.
1: Vagytok.
2: Egy szupergrup, és így készülünk most mind a Visegrádi Nyári Színházra, mint pedig a Gödöllői Nyári Színházi bemutatónkra. Tehát
1: szöveg már megy?
2: A szöveget tudjuk, igen, a szöveg az alapvetés. És most már vagyunk annyira szerintem hát idősek is, meg tapasztaltak is, hogy amit sok-sok évtizeden keresztül az ember csak mond, hogy ugye úgy kéne érkezni a próbára, az első próbára, és az ember a szöveget tudja. Uh-huh. Sokan azt mondják, színház nézők, hogy hát az a nehéz a mi szakmánkban, hogy ezt a sok szöveget hogy lehet megtanulni. Na most valójában a szöveg megtanulás az az alap, tehát onnan indulunk el. Az még nem feladat. Ott kezdődik igen. a munka, igazság szerint. Úgyhogy én nagyon jól állunk, szerintem nagyon-nagyon szépen.
1: Jól is szórakoztunk. Előadás. Menet közben.
2: Kifejezetten jól szórakozunk egymással és egymáson.
1: Aha.
2: És én szerintem meg azt szokták mondani a nézőink, hogy ez érződik az előadásainkon is. Nyilván így vígjátéknak ez jót tesz. És ez nem komolytalankodást jelent. Ez nem azt jelenti természetesen. De azt, hogy mondjuk a mi csapatunkat mindig is messze elkerülte a feszültségteremtés, az abuzálások, az egymással kikezdés, a hatalmi visszaélések, hiszen itt nincs, egy magánszínházban
1: ilyen nincsen. Tehát a rossz energiák kerültek el benneteket.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy mindenki, pont ezt mondom, ez a téma is szinte minden nap szóba jön, amikor itt a nyárban, ahol a őrült kánikulában mi bemegyünk ilyen hűtött színháztermekbe, és elkezdünk együtt próbálni, még a többiek a strandokon vannak, meg az utcán. Mindig arról beszélgetünk, és azt mondják az én barátaim, hogy azért jó ide jönni a Fórum Színházba együtt dolgozni, mert ez egy ilyen kis sziget, egy ilyen kis menekülő sziget. Bárhonnan jön az ember, amikor hozza az ottani munkahelyi stresszt magával, akkor azt itt le tudja vetkőzni. Tehát itt nem újabb stresszeket termelünk, hanem ez egy olyan hely, ahol picit le lehet tenni.
1: Wellness.
2: Egy lelki, meg egy művészeti wellness, így van, tehát ez a Fórum Wellness Központ, és abban bízunk, hogy hosszú távon tudjuk még szórakoztatni a közönséget. Pillanatnyilag az egy óriási nagy dolog, és egyébként azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb bizalmat mutatja a kedves nézők részéről, hogy amikor készülünk egy előadásra, erről a nézők csak azt tudhatják pillanatnyilag, amit így elmondtunk igen. róla, vagy ami egy plakáton megjelenik. És hát ezzel együtt a gödöllői előadásunk az most már majdnem telt ház, úgyhogy tulajdonképpen ez csak de a bizalom jó. okán de van jó. így, úgyhogy legfőképpen Visegrádra augusztus 17-ére várunk mindenkit, és aztán persze az országban minden nagy színpadon el fogjuk játszani a Botránya Paplakban című előadást, és én azt gondolom, hogy ez még a mi repertoárunkban is egy különlegesség, egy különleges minőségű, különleges míves, és egy végtelenül helyes. Ezzel az angolságával, ezzel egy az alaprepertoártól picit elütő előadás.
1: Uh-huh. Na hát szívből kívánom, hogy legalább olyan jól szórakozzunk mi is, mint ti.
2: Azt nagyon közben. Remélem, igen, és nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha annyira fognak csak szórakozni a kedves nézők, amennyire mi a próbákon, akkor
1: baj nem lesz. Lesz. Fórumszínház.hu, ott megtalálnak
2: van, minden információ.
1: Fontos, fontos információt. Szeressék, kövessék őket a közösségi oldalakon is. Németh Kristóffal beszélgettem, az színház direktorával és kiváló színművésszel, aki most meg is mutatja majd ebben a darabban, hogy mit tud.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, örültem neked, és Kristóftól most elköszönök. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, és remélem, hogy nem haragszik meg érte, régi kedves barátunkat mondhatom így.
4: Szabolcs, nagyon örülök, Szabolcs. Igen, köszönöm.
1: Köszöntöm, nagy szeretettel
4: mindenkit.
1: Az ország kedvenc orgonaművészét, hadd mondjak ilyen titulusokat.
4: Jaj, de kedves vagy, hát én ezt nem tudom eldönteni.
1: Én mondhatok szerintem,
4: hát te mondtad.
1: Meg igen. Azt is, hogy a Filharmónia Magyarország.
4: Te kapod a leveleket.
1: Hadd írjanak. Aki szerintem a legtöbbet teszi ebben az országban a egyáltalán az orgona műfajának, hangszerének, játékának, zenének a megismeréséért, a népszerűsítéséért, azért te teszel a legtöbbet.
4: Hát igen, igyekszem talán, ezt lehet, hogy elfogadom. Nyilván ebben szerepe van nem csak az elhivatottságomnak, hanem a lehetőségeimnek is.
1: De kell hozzá Filharmónia Magyarország is?
4: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok projektem már a Filharmónia előtti időkből ha szabad így fogalmaznom. Okay. Tehát amikor egy szűk 20 évig voltam a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, ott nagyon sok programot indítottam el. Uh-huh. De az, hogy ez a kezdeményezés, ezek a kezdeményezések így kiterebélyesedhettek, ahhoz bizonyára kellenek a Filharmónia Magyarország lehetőségei, és hát öröm volt meglátni, megismerni az összefüggéseket. Például szerintem senki nem találná ki, ha most játszanánk egy ilyen játékot a kedves hallgatókkal, hogy melyik az az egyetlen város, ahol a rendszerváltás előtt óta nem szakadt meg a Filharmónia, akkoriban még az Országos Filharmónia, és az utód szervezett Filharmónia által szervezett orgona koncertek sora. Nem talált.
1: Akkor nem tudom.
4: Miskolc.
1: Komolyan?
4: Szerintem ezt senki nem találta volna ki. És hát nagyon izgalmas egyrészt ezt is látni, hogy a rendszerváltás előtt kizárólag a Filharmónia szervezett ilyeneket, és utána rendszerváltozás után ez teljesen megszűnt. Egy-két kis magánkezdeményezés, illetve egyházi kezdeményezés volt, és ma pedig elmondhatjuk, hogy országszerte virágzik az orgona koncerteknek a műfaja talán, így mondjuk, és azt meg én magam se gondoltam, hogy majd az orgonák éjszakája, ami most már 8 alkalommal megrendezésre került, pedig ilyen világsikert tudhat majd magáénak, és hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas, ha szabad elmondanom, felismerést retettem szert, látván Dél-Amerikát, látván Ázsiát, hogy azt gondolom, hogy a Földnek azt szoktuk mondani, hogy 15-20 leggazdagabb százalékába vagyunk mi itt Magyarországon, és szerintem összefügg az orgona ismerete és az orgona tudás is ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy a Föld nagy részén nem is ismerik ezt a hangszert és a lehetőségeit se. Uh-huh. Tehát például Kínába a taxisofőrtől, hogyha megkérdezték, hogy mi az az orgona, akkor nem tudta. Hát ez, vagy mutattak egy videót az orgonáról, akkor azt mondta rá, hogy ez egy zongora. És ez miközben a lehetőségeik megvannak, és kitűnő hangszereket építenek, nem tudják, hogy mi az a hangszer, és azt mondják egy 15 milliós kis kínai városban, hogy a külügyi igazgató, hogy én vagyok az orgona keresztapja, mert bár már itt áll ez az orgona 10 éve, de hát ez még így nem szólalt meg sose. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőségek vannak ebben a hangszerben, azáltal, hogy egy művész elutazik a világ bármely tájára, és ott egyedül egy kvázi zenekari hangversenyt tud adni, mindegy kulturális misszióként, mindegy magyar kulturális misszióként, lehet ez diplomáciai küldetés, lehet ez azoknak a hidaknak a megjelenítése is, amire minden országban, ahol járok, hivatkoznak és beszélnek róla, hogy a zenénél jobb összekötő kapocs, azt gondolom, ember és ez ember biztos között nincs, és hogy ezt is mennyire jól meg tudja jeleníteni, és mindeközben, ahogy az elején is említettem, egy 70-80-100 fő zenekar helyett, vagy társulat helyett egy művész utazik, és egy olyan komplex élményt tud nyújtani, hogy szerintem ez egy olyan kincsünk, és olyan magyar kincs is, mert azt gondolom, hogy Magyarország már az elmúlt évszázadban is egy jelentős orgona, hát birodalomnak talán azért nem nevezném, de egy jelentős helye volt az orgonistáknak és a hangszereknek, és az utóbbi évtizedekben ez csak tovább ívelt felfelé, a kis 40 éves szünet után, hogy és nagyon sok ország van a világon, ahol ezt nem tudják így kezelni, vagy esetleg csak a historikus hangszereiket, a 200-300 éves hangszereiket újítgatják föl, nem készülnek új, igen, modern hangszerek, igen, a kor kihívásainak megfelelő hangszerek, és hát ebből a szempontból az pedig csak egy múzeummá válik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Magyarország egy nagyon jelentős helyet tölt be a zenei térben, és azon belül is az orgonista társadalom, az orgona művészet területén is, és nagy öröm, hogy ezt betölthetjük, és a kollégákkal együtt ezen dolgozhatunk, hogy az emberek egyre jobban megszeressék ezt a hangszert, és aztán itt már nyilván következik egy újabb, nem könnyen megválaszolható kérdés itt a Sláger Rádióban, hogy milyen műfajú művekkel tehetjük ezt népszerűvé, ezt az orgona muzsikát.
1: Ez kin múlik egyébként?
4: Hát nyilván egyrészt a szervezőn, amikor fölkéri a művészt, akkor ad-e itinert, vagy fogalmaz-e meg kérést a program összeállítással kapcsolatban. Másrésztről pedig hát a művész maga állítja össze a koncertet.
5: Tehát mint alkotó eldöntheti.
4: Tehát ő állítja össze a programot végső soron. A végső döntés az övé, de én mindig megfogalmazom minden sorozatunkba, az ország felnőtt bérleteibe, az ifjúsági bérletekbe, nyári sorozatokba, és természetesen az orgona koncerteken is, hogy mit szeretnénk a közönségnek közvetíteni. És szerintem az orgona koncerteknek például három fontos műfaja van a Philharmonia Magyarország sorozatában, van az orgonák éjszakája, van a nyári orgonapont sorozat és az évados bérletek. És az orgonák éjszakájának és a nyári orgonapontnak egyértelműen a népszerűsítés, a küldetése, az üzenete, hogy minél többen megszeressék, megkedveljék ezt a hangszert. A bérleteknek pedig az, hogy akik szeretik, ismerik ezt a hangszert, azok bérletet váltsanak rá, hogy évente 3-4-5 alkalommal is meghallgassanak orgona koncerteket,
5: igen,
4: változatos művészekkel, és ott van a tere az ős bemutatóknak, az unikális művek bemutatásának, az esetlegesen nem... Hát ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy mi az az orgona mű, ami esetleg nehéz egy olyan hallgatónak, aki életében először orgona koncerten. Mert valószínűleg a népszerű orgona művekről is már kértem például kollégákat, hogy állítsanak erről össze egy listát. Teljesen más listát állít össze a legnépszerűbb orgona művekről három különböző orgonista. Ez is nagyon izgalmas dolog. Tehát mindenkinek más a saját szubjektív döntése és választása. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami olyan metszet, amiben belehelyezhetünk néhány orgonaművet, és ezeken segíthetnek a különböző csatornák, például a filmek. Hogyha egy filmbe helyet kap egy zene, akkor az nyilván ismertebbé válik, és ha olyan hangulatvilágú, hogy könnyen megszeretik az emberek, akkor ez ad hozzá, és tovább növelheti a sikerének az esélyeit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fontos választásunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy ott üljenek a koncerteken, és válasszák ezt a programot, ahelyett, hogy otthon választják esetleg a fotelt és a kényelmes otthoni akár zenehallgatást, akár más egyéb tévécsatornák nézését.
1: De mondom, hogy a legtöbbet te teszed ezért, mert ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk erről, nekem nagyon tetszik a név is Orgonapont, az ország több pontján. Ugye a Filharmónia Magyarország kezdeményezése ez is, sőt, egy koncertsorozat augusztus 3 és 30-a között 19 városban, kedves hallgatóink, 24 alkalommal várjátok a közönséget.
4: Így van, nagyon ajánlom. Ez
1: szép vállalás.
4: Applikáció letöltését, a Filharmóniának van egy applikációja, és az mutatja mindig, hogy mikor, hol van koncert, sőt, 40 kilométeres körzetben ajánl is programokat. Tehát természetesen lehet keresni az egész országba, illetve ha tudjuk, hogy mi lesz az úti célunk augusztus 8-án például, uh-huh, akkor biztos, hogy ajánl lehetsz koncertet a Filharmónia programja is, vagy hogy mely környéken járunk.
1: Csak a hallgatók kedvén mondom, nyugodjanak meg, itt Budapesten is van, meg a környékünkön.
4: Így van, természetesen a fővárosban mindig nagyon fontos a legkiemeltebb programjainkat hozzuk így az Orgonapontba is, az Orgona sorozatokba is. Kérdezem, Esztergom az már nem...
1: De belefér, belefér.
4: Ja, de az még körzetetek?
1: Igen, igen, meg Fehérvár is, tehát aha, persze.
4: Az idei esztendőben a Filharmónia Magyarország először rendez programot a hazánk leghatalmasabb bazilikájában, az Esztergomi Bazilikában, ugye, ami uh-huh, jelölve van a római Szent Péter Bazilikába, hogy eddig igen, érne az Esztergomi, és nekem is most lesz alkalmam először koncertet adni azon a hangszeren, ami egyébként az idei esztendőben készült el, és volt egy kiváló orgona művésze, zeneigazgatója ennek a fantasztikus templomnak, Baróti István, aki nagy gonddal építette, szépítette ezt a hangszert, és igazából egy maratoni projektnek bizonyult, de az idei esztendőben a Pécsi Orgona építő manufaktúra befejezte ezt a hangszer felújítást és építést, úgyhogy nagy öröm, hogy én is életemben első alkalommal adhatok ott koncertet nagyon kedves barátommal és művészpartneremmel, Hozé Kúrával.
1: Na, de akkor találkoztok először a hangszerrel?
4: Nem. Aha, ja, hát igen, koncerten, de természetesen ahhoz, hogy én ott valami értékelhetőt tudjak a hangszeren produkálni, ahhoz nekem már előzetesen oda el kell menni. Tehát erről talán már igyekszek sokat beszélni, igen, hogy nincs két egyforma orgona, és igen, hogy ez pláne, amikor valami olyan máshol nagy, ez az esztergomi, ha jól emlékszem, több mint 120 regiszter. Aha. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy hangszer, annál inkább növekszik az idő, amit vele kell tölteni, hogy az ember megismerje, mert ha 20 vagy 30 vagy 40 gombot kell megjegyezni két uh-huh oldalt, akkor ez nyilvánvalóan gyorsabban megy, mint igen, ha 80-at vagy jogos, 120-at.
1: Jogos.
4: És ezeknek a különböző beállításait, illetve memorizálni a hangképét, és akkor én ezt a hangot aha szeretném használni, vagy azt abban az adott műbe, és utána még mindig nem tudjuk, hogy arányilag megfelele az, amit én elképzelek igen, annak az adott térnek.
1: És neked kell ott felkészülnöd, vagy a kedves, hogy mondtad, barátodnak, alkotótársaddal együtt kell
4: bepróbálni? Hát a munka oroszlán része a helyszínen az enyém. Aha. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy... amikor akár egy zongoristával, vagy egy szimfonikus zenekarral, hogyha egy szólista szerepel, együttműködik, akkor ők előkészítik azt a kíséretet, és abban az esetben, amikor közös műveket játszunk, akkor én kísérek. Mm. Tehát nekem kell hozzáigazodnom, az ő szólóját megfelelően kiegészíteni, ha kell fortissimo-ban, trombitákkal, ha kell egészen lágyan és puhán, éterien, vagy sejtelmesen, vagy kedvesen, kísérni. Természetesen a kíséretekben is vannak szóló részei a kíséretnek, olyankor azt pedig megfelelően szép színesen kell szép színesen kell megvalósítani.
1: Aha. A hatás kedvéért, gondolom úgyis az a lényeg, nem? A hatás mindig.
4: Hát igen, ez egy fontos kérdés, hogy mi a lényeg. Én azt a célt tűzöm ki magamnak mindig egy koncert előtt, hogy a hallgatóság, aki veszi a fáradtságot és eljön oda, megvásárolja a jegyet, és beül a padokba, ahol éppen vagy megfelelő a hőmérséklet, vagy nem, ugye évszakhoz képest, hogy lehet, hogy mindenképp ki tudjam emelni ebből a világból, amiből érkezik, és egy olyan világba tudjon kerülni, amiben jól érzi magát, amiből töltekezhet, mint egy akkumulátorként, erőt meríthet a következő napokra, hetekre, a munkájára, vagy éppen a saját emberi kapcsolataihoz, baráti kapcsolataihoz, és azt gondolom, hogy fontos, hogy jó jelek is érkezzenek, és szólítsanak meg embereket, és én akkor érzem azt, hogy jól tettük a dolgunkat, hogyha mosolygó emberek, csillogó szemek néznek ránk vissza a koncert végén.
1: De te látod őket egyébként?
4: Hát természetesen koncert közben nem.
1: Közben nem, oké, de utána?
4: Akkor még csak a taps erejéből, vagy melegségéből érezhetek visszajelzést, de a végén mindig lemegyünk, és meghajolunk, és olyankor nagyon jó érzés látni valóban ezeket a mosolyokat és boldog tekinteteket. Azt gondolom, hogy ez mindig erőt ad, mert a koncert előtt nem azt érezzük, hogy hú, hát de jó, hogy végre itt vagyunk, hanem akkor picit nagy a druk a fellépővel mindig, hogy biztos, hogy kell nekem ez az izgalom, hogy most itt ennyi ember, és hogy most sikerülni fog-e, vagy meg tudom-e valósítani, amit szeretnék. Tehát, hogy ez mindig bennünk van, ez az izgalom koncertek előtt, és hát a koncert napig vége igazából nekünk is erőt ad, nem csak a közönségnek.
1: Világos, hát viszed haza, ti is viszitek alkotóként, meg előadóként. Szabolcs, nem nagyon tudtam még ezt ilyen szempontból senkitől megkérdezni, de az, hogy, és ezért örülök, hogy most pont tőled, hogy mennyien vannak, az téged befolyásol?
4: Hát szeretnék, vagy szívesen pufogtatnék ilyen közhelyeket, hogy nem is bárhány embernek szívesen játszik az ember, és ez így is van. Csak fontos, hogy mire készülök.
1: Ja, világos, oké.
4: Okay. Tehát van, amikor néhány barátom megkér, hogy jönnek vendégei, és hogy nem mutatnám-e meg nekik a hangszert, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, és ez általában mindig túlnyúlik egy órán. Uh-huh. És ugyanolyan lelkes vagyok a 80. percben, mint a 10. hogyha látom, hogy érdekli őket. Uh-huh. Most abban az esetben, ha egy nagy helyszínt kiválasztunk, és várunk oda sok embert, és esetleg ahhoz képest, amit vártunk, kevesebben jönnek, akkor el kell, hogy gondolkodjak, hogy hol hibáztunk, hol nem ment át az üzenet, vagy nem jól választottunk helyszínt.
1: Értem.
4: Tehát ez is benne van, ugyanakkor természetesen mindenhol nem lehet helyszínt választani, mert a hangszer a legfontosabb támpont, és van, ahol csak az az egy hangszer van, és akkor ez nem merül föl kérdésként. Tehát azt gondolom, hogy befolyásol, és befolyásol az is, hogy fogadják. És ebbe is érdekes dolog az, hogy ez országonként is különböző, de országon belül településenként, illetve templomonként is, hogy egyik helyen azt mondják, hogy csak a végén tapsolunk, majd egybe. Aha. És akkor...
1: Ezt ők döntik el maguktól?
4: Hát nem, van olyan templom, ahol azt mondja a vezető lelkész, hogy ő nem szereti, hogyha van taps a darabok között. Van olyan hely, ahol...
1: Neked ez... mi az, ami jobb ilyen szempontból?
4: Hát én mindkettőben nagyon sokat játszottam. Azt gondolom, ha direkt egy ilyen meditatív programot állítok össze, akkor biztos, hogy jobb a csend.
1: Okay, és hogyha
4: tehát két ez darab, programfüggő. Igen, inkább. Programfüggő.
1: Oké.
4: Okay. És mindegyiknek megvan a helye.
1: Hát meg a szépsége is. Így talán. Van. Na, egyszer könyvet kell írni rólad vagy rólatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez olyan komoly lélektan a tiétek, hogy tényleg nem is tudom, hogy van-e még ilyen hangszeres, hogy nem látod a közönséget, amíg játszol. Nincs valami teljesen más interakció van kell, hogy működj, és szerintem ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint bármelyik más hangszer.
4: Ez teljesen igaz, ebben 100%-ig egyetértek, illetve ugye most már van néhány, ami annak idején 2007-ben Pécsi Bazilikában volt elsőként Magyarországon lenti játszóasztal, és most már van a Mátyás templomban is, meg még több helyszínen az országban. Olyankor ott ülünk a közönség előtt, ugyanakkor ott másik nehézséggel állunk szembe, hogy a hang az 30 igen, méterrel, igen, 40, igen, 50 méterrel igen, messzebbről jön, mint ahol megszólaltatjuk. És
1: hát összetett ez nagyon
4: ez egy, ez egy összetett dolog, ugyanakkor ott megérezzük a közönségnek a hozzáállását és a pozitív hullámait, vagy esetleges semlegességét is.
1: Szabos, nagyon élveztem most is a beszélgetést, sajnos megint picit túl is léptük, mert jó társaságban repül az idő, de a legfontosabb, a Philharmonia applikációt töltsék le a kedves hallgatók, mert az összes, ugye a 19 város 24 különböző koncertje ott fel van sorolva.
4: Vagy ha ezt nem tennék, akkor természetesen a Philharmonia Magyarország honlapján is megtalálhatják az összes helyszínt és orgona koncertet a legkiválóbb orgona művészekkel és közreműködőkkel, nagyon sokféle párosításban orgona, hegedű, szaxofon, és hadd ne soroljam, okay, harmonika is társa
1: pont, az orgona. Pont augusztus 3 és 30-a között. Örültem, hogy itt voltál. Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Philharmonia Magyarország ügyvezetőjével és orgona művésszel. Szabolcstól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még is fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Németh Kristófnak és Szamosi Szabolcsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Laon csoporttal kötött 150 milliárd forintos keretmegállapodásukat. Veresegyházon megszavazták, nem lesz augusztus 20-i tűzijáték. Robbie Williams is fellép a foci VB vasárnapi záró ünnepségén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Laon csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint keretösszegű megállapodásait a vállalat csoportot érintő súlyos büntető eljárások és pénzügyi nehézségek miatt. Jelentette be Posvai Gábor belügyminiszter, aki kitért arra is, hogy a jövőben megkívánják szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egyetlen cégcsoport lássa el monopol helyzetben a teljes állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatkört. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági alezredes lett, akit Pósfai Gábor belügyminiszter nemzetbiztonsági ezredessé léptetett elő. A tárcavezető Baricskai Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki budapesti rendőrfőkapitánynak július 16-ai hatállyal. Visszavonta az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettese Töreki Sándor rendőrvezérőr nagy vezetői kinevezését. A beosztásba Plánk Róbert rendőr ezredes nevezte ki. A vezető Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével, a miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredes nevezte ki a rendőrség oktatási és kiképzőközpont igazgatójának július 16-ai hatállyal. Veresegyházon eldőlt, hogy nem lesz augusztus 20-án tűzijáték. Az önkormányzat szavazásra bocsátotta, hogy legyen-e parádé a város augusztus 20-i ünnepségén, vagy inkább másra fordítsák a pénzt. A ma kihirdetett eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot a Pest vármegyei településen, ezért az erre szánt 3 millió forintot a városi egészségügyfejlesztésre fordítják. Cserháti Ferenc polgármester azt írta, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-i ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indított nyomozást a Mohácsi rendőrfőkapitányság, miután július 13-án Búj közelében megállítottak egy autót, és bruttó 353 g kristályos kábítószer gyanús anyagot foglaltak le. A járműben egy 25 éves pécsi nő és egy 29 éves liptódi férfi utazott, mindkettőjüket őrizetbe vették, a nő drogtesztje pozitív lett. A Baranya vármegyei főügyészség megerősítette, a nő a pécsi közgyűlés egyik tagja, aki korábban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listájáról szerzett mandátumot, majd független lett. A rendőrség közleménye nem nevezte meg a gyanúsítottakat. Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozva a tagszervezeteknek ma küldött levelében bejelentette azonnali távozását. Lemondotta a felügyelőbizottság 3 tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert, hogy a rendkívüli tisztújító küldött gyűlésig biztosítsa a MASZ működését. A FIFA bejelentette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét megelőző záró ünnepségének fő fellépőit, így mások mellett Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és az I Show Speedy szerepel a produkcióban. Az Egyesült Államok himnuszát Jennifer Hudson énekli majd. A VB záró ünnepsége vasárnap másfél órával a döntő előtt magyar idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődik. Nem a záró ünnepség lesz az utolsó zenés show a világbajnokságon, mint ismert, a torna történetében először félidei műsort tartanak, ahol Shakira, Madonna és Justin Bieber is fellép, így a finálé két játék része között a megszokott 15 perc helyett nagyjából fél órás szünet lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Laon csoporttal kötött 150 milliárd forintos keret megállapodásukat. Veresegyházon megszavazták, nem lesz augusztus 20-i tűzijáték. Robbie Williams is fellép a foci VB vasárnapi záró ünnepségén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Laon csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint keretösszegű megállapodásait a vállalat csoportot érintő súlyos büntető eljárások és pénzügyi nehézségek miatt. Jelentette be Posfai Gábor belügyminiszter, aki kitért arra is, hogy a jövőben megkívánják szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egyetlen cégcsoport lássa el monopol helyzetben a teljes állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatkört. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági alezredes lett, akit Pósfai Gábor belügyminiszter nemzetbiztonsági ezredessé léptetett elő. A tárcavezető Baricskai Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki budapesti rendőrfőkapitánynak július 16-ai hatállyal. Visszavonta az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettese Töreki Sándor rendőrvezérőr nagy vezetői kinevezését. A beosztásba Plánk Róbert rendőr ezredes nevezte ki. A vezető Lauda Zoltán rendőrdandártábornokot bízta meg a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével, a miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredes nevezte ki a rendőrség oktatási és kiképzőközpont igazgatójának július 16-ai hatállyal. Veresegyházon eldőlt, hogy nem lesz augusztus 20-án tűzijáték. Az önkormányzat szavazásra bocsátotta, hogy legyen-e parádé a város augusztus 20-i ünnepségén, vagy inkább másra fordítsák a pénzt. A ma kihirdetett eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot a Pest vármegyei településen, ezért az erre szánt 3 millió forintot a városi egészségügyfejlesztésre fordítják. Cserháti Ferenc polgármester azt írta, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-i ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indított nyomozást a Mohácsi rendőrfőkapitányság, miután július 13-án Búj közelében megállítottak egy autót, és bruttó 353 g kristályos kábítószer gyanús anyagot foglaltak le. A járműben egy 25 éves pécsi nő és egy 29 éves liptódi férfi utazott, mindkettőjüket őrizetbe vették, a nő drogtesztje pozitív lett. A Baranya vármegyei főügyészség megerősítette, a nő a pécsi közgyűlés egyik tagja, aki korábban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listájáról szerzett mandátumot, majd független lett. A rendőrség közleménye nem nevezte meg a gyanúsítottakat. Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozva a tagszervezeteknek ma küldött levelében bejelentette azonnali távozását. Lemondotta a felügyelőbizottság 3 tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert, hogy a rendkívüli tisztújító küldött gyűlésig biztosítsa a MASZ működését. A FIFA bejelentette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét megelőző záró ünnepségének fő fellépőit, így mások mellett Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és az I Show Speedy szerepel a produkcióban. Az Egyesült Államok himnuszát Jennifer Hudson énekli majd. A VB záró ünnepsége vasárnap másfél órával a döntő előtt magyar idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődik. Nem a záró ünnepség lesz az utolsó zenés show a világbajnokságon, mint ismert, a torna történetében először félidei műsort tartanak, ahol Shakira, Madonna és Justin Bieber is fellép, így a finálé két játék része között a megszokott 15 perc helyett nagyjából fél órás szünet lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét össze kell benyújtania a kormánynak a költségvetést az államháztartási szabályok módosítása miatt. Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról. Újabb kaffillamos állt forgalomba Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány, így a költségvetést ismét össze kell benyújtani az országgyűlésnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat átvezeti az alaptörvény módosítását, amely megszüntette a költségvetési tanács vétójogát. A testület ezentúl csak véleményt nyilváníthat az államadósság szabály teljesüléséről. A büdzsét október 1-e és 31-e között lehet beterjeszteni, a tervezési ütemtervet pedig augusztus 31-ig kell közzétenni. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, miután a kínai BYD vállalat nemzetközi vezetői pozíciót ajánlott neki, jelentette be a volt külgazdasági és külügyminiszter, akinek nevét már törölték is a Fidesz frakcióból. Szijjártó Péter a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a párt országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Mintegy 8 hetes tesztelési és engedélyezési folyamat után újabb kaffillamos állt forgalomba Budapesten. Ez már a 38. ilyen szerelvény, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56-a és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a kaffillamosok száma. A január végi 100. forgalombállásnak köszönhetően pedig a 3-as és a 42-es vonalon már csak kafok közlekednek. A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. A BKK már aláírta a szerződést Ferencváros kocsi színfejlesztésének tervezésére, januárban pedig feltételes közbeszerzést hirdetett az angyalföldi kocsi színfejlesztésének tervezésére. Márciusban feltételes szerződést kötött a Száva kocsi színbővítésének és korszerűsítésének tervezésére. Élesen bírálja a fővárost, az államot és a rendőrséget a 13. kerület polgármestere a rákos rendező környékén kialakult állapotok miatt. Tóth József nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz, és kijelentette, a Tatai utcai egykori MÁV házaknál kialakult helyzet már a környéken élők biztonságát veszélyezteti, írja a Pénzcentrum. A polgármester szerint az egykori MÁV lakásokban illegális lakásfoglalók jelentek meg, a környéken pedig olyan problémák halmozódtak fel, amelyek korábban nem jellemezték a városrészt. Tóth József szerint nem elfogadható, hogy a rákos rendező jövőjéről és a tervezett beruházás tulajdonosi kérdéseiről zajló viták közben a környék lakóinak mindennapi biztonsága háttérbe szorul. Koncerttel egybekötött távcsöves észleléssel várják a látogatókat július 24-én este a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, amikor a Hold és az Antares látványos együttállása lesz megfigyelhető. A dagadó 80%-os megvilágítású Hold 22 órakor alacsonyan jelenik meg a déli égbolton. A Keep Floyding zenekar Pink Floyd tematikájú koncertje után csillagászok vezetésével távcsöves észlelés következik. A részletek és az észlelési útmutató a Schwab-hegyi csillagvizsgáló honlapján érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeret.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokév gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mégsem írhatnak fegyógyszert a patikusok szeptembertől. Ágyi poloskák miatt kellett kiüríteni a Veszprémi Kórház gyermekágyas részlegét. Hét ikonikus helyszínen tér vissza a Szentendrei Teátrum nyáron. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetését, erősítette meg az egészségügyi minisztérium a Népszavának. A krónikus betegek egyes receptjeit a patikákban eredetileg szeptembertől újíthatták volna meg, erre azonban legkorábban az év végén lesz lehetőség. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. Ágyi poloskák megjelenése miatt vált szükségessé a betegellátás átszervezése a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának gyermekágyas részlegén. Az intézmény közölte, hogy a szükséges járványügyi intézkedéseket haladéktalanul megtették, az ellátást pedig egy fizikailag elkülönített épületrészbe szervezték át. A helyzet az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. A fertőzött területen a teljes mentesítési protokoll várhatóan 3-4 hetet vesz igénybe. Sikeresen zárultak a Budapesti Közlekedési Központ júniusi és júliusi részvételiségi bejárásai, amelyeken több száz érdeklődő civil szervezet és önkormányzati képviselő vett részt. A helyszíni programokon az Euróveló 14 Rákospatakmenti szakasza, a Kerepesi út és a Rákos út megújítása, valamint a Budafoki út és a Pacsirtomező utcai villamos fejlesztések tervei kerültek fókuszba. A BKK a beérkezett javaslatokat feldolgozza és a további tervezés során lehetőség szerint beépíti a fejlesztések. A társaság továbbra is várja a véleményeket a Rákos út megújításáról és a gyalogos és akadálymentességi stratégia kérdőíveire. Felújítás kezdődött a budapesti Dandár gyógyfürdő mini szauna világában, amely mostantól átmenetileg nem látogatható. A fürdő tájékoztatása szerint a légtechnikai rendszer korszerűsítése a mennyezettel kapcsolatos visszatérő problémák megszüntetését szolgálja, a munkálatok várhatóan 4 hétig tartanak. A korlátozás idején a feláras kültéri rész kedvezményes kiegészítő jeggyel használható. Az alapjegyárak nem változnak, mivel eddig sem tartalmazták a mini szauna világ használatát. A felújítás újabb lépés a Ferencvárosi Gyógyfürdő tavaly átadott belső medenceterének korszerűsítése után. A Szentendrei Teátrum programsorozata július 19-e és augusztus 26-a között zajlik összesen 38 programmal. Hazai és határon túli vendégelőadások, komoly és könnyű zenei koncertek,